0: ritkán meghaladja a városi autók 50-60 km/órás megengedett sebességét. Talán ez is közrejátszik abban, hogy ezek a karcsú állatok inkább Afrika szavannáit lakják. Előfordulhatnak a Szaharától délre eső területeken, Kelet-Afrikában, de legnagyobb számban Dél-Afrika füves területein lesnek a prédára. Kevesen tudják, de a gepárdok Ázsiában is élnek, a mai Irán területén. Korábban azonban jóval nagyobb területen szaladgáltak. Még Indiában is hétköznapi vadállat volt pár ezer évvel ezelőtt.
1: A világ leggyorsabb szárazföldi állata nem kedvelésből vált futóbolondá. Kedvenc zsákmányállata ugyanis a Thomson gazella, amely legalább olyan jó futó, mint a gepárd. Így aztán állandóak a gepárd-gazella versenyek, amelyet hol az egyik, hol a másik fél nyer meg. Mivel a második helyjel senki sem elégedett, a résztvevők mindent bevetnek.
0: A gazellák nagy csoportokban élnek, rendkívül éberek, hallásuk, szaglásuk is nagyon jó. Ha meglátnak valami pöttyöset a fülben, aminek füle van, már izgul is az egész csorda. A gepárd fegyvertára sem lebecsülendő. Már ránézésre is kitűnik, az egész állat gyors futásra van berendezkedve. Testalkata karcsú, lábai pedig különösen hosszúak a testéhez képest. A macska félék között a leghosszabb lába a gepárnak van. Szintén különlegesség, hogy a gepárd karmai nem visszaúszhatóak. Betonon tehát úgy csattognának, mint egy tacskó.
1: Szintén nem dekoráció, hosszú farkuk sem, amelyet futás közben ellenkormányzásra használ. Fontos még, hogy orruk rövid, így gyorsabban és több levegőt tudnak belélegezni futás közben, ez pedig több erőt ad. Apróságnak tűnhet, de ne felejtsük el, a gepárd nem az akciós pultra kirakott macska konzervekre vadászik, hanem villámgyors gazellákra, ahol néha centimétereken múlhat egy vadászat sikere.
0: 100 km/h sebességre a gepárd alig 3 másodperc alatt képes felgyorsulni, viszont teljes sebességgel csak 500 méter képes futni. Éppen ezért a gepárd magas fűben a zsákmányhoz próbál minél közelebb kerülni, és csak később támad lesből. Ha az első hajrában nem sikerül elkapnia az áldozatot, nem is folytatja tovább a versenyt, hiszen egy ilyen támadás iszonyatosan kifárasztja, hosszú távon nem lenne esélye. Ha többet szeretnél megtudni, keresgélj a könyvtárakban, vagy akár az interneten.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5-et Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Mi az önkéntesség, és miért éri meg?
1: Ide zárójelben megjegyezném azt, hogy nem titok, hogy mi is önkéntes munkát végzünk a rádióban, úgyhogy eléggé sok tapasztalatunk van a témában.
0: Amellett ez jó hobbinak és kitölti a szabadidőd egy részét, ugye az önkénteskedésre értjük. Mert hogy amikor eljársz helyekre, akkor azzal nem unatkozol igazából, és olyan közösségbe kerülsz, ahol elfoglalod magad.
1: Igen, ez igaz. Meg még ezen kívül azért is jó hobbinak, mert általában ezek olyan dolgok, amikkel hetente több órát foglalkozni kell, és egy hobbi is ilyen szokott lenni. Azon kívül még pont emiatt, hogy eléggé gyakran csinálod, és általában ez olyan dolog, hogy egyet értesz azzal a dologgal, amit te éppen csinálsz, amiatt küldetéstudatot is ad, mivel hogy segíthetsz embereknek, és ugye nem kapsz érte semmit, ezt te azért csinálod, mert hogy szereted csinálni. Ezáltal majd azért fogsz fejlődni, mert lesz egyfajta belső motivációd.
0: Igen, és így hasznosnak érezheted magad. Mert ugye a jó ügy érdekében cselekszel is, és segítesz másoknak, és ezáltal magadat is jobb embernek gondolod majd.
1: Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni. Nem titok, hogy én önkénteskedem máshol is, egy cserediák szervezetben, és ott eléggé sok olyan dolog van, ami által hasznosnak tudom magamat érezni, mivel hogy külföldi diákoknak segítek beilleszkedni a magyar kultúrába. És úgy ezáltal, hogy én megismerkedem velük, még ráadásul egy jó társaságba is kerülök, mivel hogy az önkéntesekkel is nagyon jó kapcsolatom van, ők olyan emberek, akik ugyanabba hisznek, amiben én. A cserediákok, hát róluk meg ne is beszéljünk, ők nagyon kis cukik, már csak azért is, mert külföldiek is nem igazán tudják, hogy hogyan mennek itt a dolgok.
0: Igen, és amikor bekerülsz egy ilyen közösségbe, akkor azonos érdeklődési körű fiatalokkal találkozol, akikkel így hamar egymásra tudtok hangolódni, és ezáltal sokkal jobban fogod érezni magad a környezetedben is. És emellett ugye tanulsz is, fejlődsz, és tapasztalatokat szerzel minden egyes önkénteskedéssel.
1: Igen, ezt abszolút alá tudom támasztani. A cserediákokkal igazából eléggé sok nemzetközi tapasztalatot szereztem. Tehát, hogy ez a cserediák program az önkénteseknek tart tréningeket is, arról, hogy hogyan kezeljük azt, hogy valaki másik kultúrából jött, mint amit mi megszoktunk. És ezáltal is rengeteget tanulok, meg amikor kapcsolatba kerülök egy cserediákkal a valóságban, akkor is eléggé sokat tudok tanulni önmagamról is, meg főleg ugye az adott kultúráról, amiből ő jött. És mindig rájövök arra, hogy nem vagyunk egyformák, még kultúrán belül is lehetnek eltérések, pláne, hogyha valaki a világ másik feléről jött.
0: Szóval önkénteskedni jó. 97.5 Táskarádió.

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Kisorsolya és Gulyás Evelin. Az állatok sok szempontból figyelemre méltóak, és sokkal intelligensebbek és gondoskodóbbak, mint ahogy azt gondoljuk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a következő történetek arról, amikor egy állat megmentette egy ember életét.
1: Diane Boucher és családja a macskájuknak köszönhetik életüket. Oreo, a család cicája egyik hajnalban hangos nyávogásával ébresztette fel Diane-t, aki emiatt észrevette a házban keletkezett tűzvészt. A nő felébresztette a család többi tagját, és kimenekültek az égőházból.
2: Olaszországban David Sassi, egy 14 éves fiú Flippónak, a delfinnek lehet hálás életéért. Az úszni nem tudó David egyik nap kiesett apja hajójából, és elmerült. Flippo az utolsó percekben talált rá a fuldokló fiúra. David elmondása szerint Flippo az orrával nyomta fel a víz tetejéig, ahol újra levegőt vehetett.
0: Alice éppen kisfiával sétált hazafelé, amikor egy férfi támadt rájuk. A nő sikoltozására egy pitbull kutya figyelt fel. A kutya a férfire támadt, és addig küzdött vele, amíg Alice és gyermeke elmenekülhettek.
1: 1996-ban a Brookfieldi állatkertben egy 3 éves kisfiú esett a gorillák ketrecébe. Binti Hua, a nőstény gorilla azonnal a kisfiú védelmére kelt, és a gondozók érkezéséig óvta a gyermeket a többi gorillától.
2: De nem csak a nőstények óvják a bajba jutott gyerekeket. A Jersey Zoo-ban szintén a gorillák közé esett be egy 5 éves fiú. Jumbo, a hatalmas hím védelme alá vette a fiút, és egyik fajtársát se engedte hozzá közel.
0: A Binti Hua-ról készült videót megnézheted a táskarádió.com-on. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked 5 tippet az önbizalmad megerősítéséhez.
1: Manapság a legtöbb ember önbizalomhiányban szenved, mert nem olyanok, mint a legutóbb felkapott híresség. A következő tippek segítenek az egészséges önbizalom megszerzéséhez.
0: Először is engedd el a múltban ért sérelmeidet. A múltban ért sértő és kritikus megjegyzéseket tarts távol a gondolataitól. Ha engeded, hogy rendszeresen feltörjenek belőled ezek a leértékelő minősítések, azok önbeteljesítő jóslatként beépülnek a személyiségedbe, és ott hatalmas károkat okoznak. Tehát hagyd el a múltban ért sérelmeidet. Akkor kerülhetsz ki győztesen minden helyzetből, ha megszabadulsz azon lelki sérülésektől, amelyeket életed során szereztél. Ahelyett, hogy ezeket a lelki terheket cipelnéd magaddal, összpontosíts a jó tulajdonságaidra, a pozitív visszaigazolásokra, ezáltal teremtve jó életed magad számára.
1: A második nagyon fontos dolog az önmegerősítés nap mint nap. Védj egy fehér lapot, és írj fel rá minden pozitív élményt, amely során dicsérő szavakkal illettek, vagy te érezted úgy, hogy jól teljesítettél. Az így készített listát tedd ki a lakás egy jól látható helyére, hogy gyakran tudd olvasgatni. A magaddal szemben megfogalmazott kritikus gondolatokat pedig már csírájában utasítsd el. Soha ne légy saját magad ellensége.
0: Következő tippünk az önbizalmad megerősítésére, hogy ügyelj a megjelenésedre. A kinézetünk befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Lehet, hogy nem vagy teljesen elégedett a külsőddel, ám ha törődsz magaddal, ha gondot fordítasz a rendszeres tisztálkodásra, haj- és bőrápolásra, a csinos és rendezett öltözködésre, ami nem feltétlen kihívó, azzal több oldalról is támogatod önbizalmadat.
1: Értékes, egyedi és különleges ember vagy. Senki sincs a földön, aki ugyanolyan lenne, mint te. Még az ikrek sem teljesen egyformák. Mindenki máshonnan jött, más családi háttérből, más körülmények közül indult, más adottság és képességcsomagot kapott, más hatások és élmények érték és formálták, más életfeladatot kapott.
0: Következő és egyben utolsó tippünk, hagyj fel az összehasonlítással. A gyenge önbizalommal rendelkező ember hajlamos másokhoz hasonlítani önmagát. És gondolom te is remek érzékkel megtalálod azokat, akik jobbak, szebbek, okosabbak, sikeresebbek vagy éppen tehetségesebbek nálad. Ezzel valójában csak a kisebb rendűségi érzésedet és a negatív énképedet erősíted meg. Lehet, hogy az általad kiragadott tulajdonságát tekintve tényleg jobb nálad az adott személy, míg más tulajdonságait tekintve lehet, hogy elbújhatna mögötted.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya, Luca és Pitman Titanilla.
1: Kanada, a gyönyörű tájak, a juharszirup, a hűvös időjárás, az udvariasság, a bocsánat kérő emberek, és többek között Justin Bieber szülőhazája is. Belegondoltál már valaha, hogy Kanada zászlóján miért pont egy juharfa levele szerepel? Nos, ennek egészen egyszerű oka van, amely kifejezetten régre nyúlik vissza az ország történelmében. Ugyanis a kanadai őslakosok már az európai telepesek megérkezése előtt is élelmiszerként használták fel a juharfa ledvét, majd az évek során a levélforma egyre több helyen is elkezdett megjelenni.
0: Felkerült a pénzérmékre, emblémákra, majd végül a kanadai címerre is. Érdekes módon a zászlón sok ideig nem jelent meg, mivel a parlamentnek nagyjából 40 évbe telt, mire sikerült döntést hozniuk annak kinézetéről. Így az ikonikus piros-fehér-piros színkombináció közepén a juharfa levéllel csak 1965. februárjától vált hivatalossá. Viszont a juharfa nem csak emiatt bír nagy jelentőséggel Kanada számára, hanem azért is, mert 1996-ban ez lett az ország hivatalos nemzeti jelképe. Emellett pedig egészen a mai napig Kanada termeli a világ juharszirup felhasználásának 3/4-ét.
1: Kanada világ egyik legalacsonyabb népsűrűségű országa.
0: Kanadában található Hudson-öbölben kisebb a gravitáció, mint a bolygó más részein.
1: A világ második legnagyobb országa.
0: Kanadában több tó van, mint a világ többi részén összesen. A bolygó tavainak 60%-a ebben az országban található.
1: A kanadaiak szó szerint élnek halnak a jégkorongért, bár nem ez a hivatalos nemzeti sport az országban. Kanada hivatalos nemzeti sportja igazából a lacrosse.
0: Kanada a világ legképzettebb országa. Az OECD szerint Kanada lakosságának több mint 56%-a szerzett magának valamilyen magasabb képesítést a középiskola elvégzése után.
1: Kanada bevándorlási minisztere hivatalosan is kanadai állampolgárnak nyilvánította a Mikulást.
0: Itt található a világ egyetlen jeges medve börtöne. Ez a börtön 28 cellával rendelkezik, és maximum 30 napig tartják itt őket, mi alatt bőséges étellel és itallal látják el őket, hogy a szabadon engedésük után kisebb eséllyel térjenek vissza a városokba.
1: Kanada északnyugati tartományaiban a rendszámtáblák jegesmedve alakúak.
0: A hideg nem kíméli, a Niagara vízesés sem. Sok ott járó ember azt hiszi, hogy a vízesés befagyott, de valójában csak egy része dermet jéggé. Ezek az óriási jégcsapok és jégfalak is lenyűgözőek. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábort elsősorban a tévé képernyőiről ismerhetjük, azonban a zenei világban is otthon van, hiszen 1991-ben saját bandát is alapított. Most erről beszélgetünk vele. Hogyan jött a bandának a neve, ugye, Smiley Circus?
1: Mi nagyon szerettük a Queen-t, és nem tudom, láttátok-e a Bohemian Rhapsody című filmet, bár nem nektek való egyébként, ugye az idősebb korosztálynak, de abban benne van, hogy a Queen az annak idején hogy jött létre. Úgy jött létre, hogy zenekari tagok már régóta együtt voltak, de nem volt jó az énekesük, és akkor az énekesük elment, és a helyére jött a Freddie Mercury. És akkor a Freddie Mercury azt mondta, hogy jó, akkor mostantól ennek a zenekarnak a neve Queen lesz. Na de addig nem Queennek hívták őket, hanem Smile-nak. És mivel mi nagyon szerettük a Queen-t, ezért mi hagyomány tiszteletből Smile-ra kereszteltük 91-ben a saját zenekarunkat. Ez abszolút tisztelgés a Queen felé, és az az érdekes a névben, hogy mi ezt, amikor lehetett, már rögtön levédettük, és nemzetközi szinten is levédettük, és a mai napig mi vagyunk az egyetlen Smile nevű zenekar, és csináljuk most már 30 éve.
0: Ezen és társaidal akkor teljesen együtt találtátok ki ezt a nevet.
1: Én mondtam, hogy legyünk Smile. Hát ugye nem a nevet találtam ki, hanem csak azt találtam ki, hogy legyünk az a zenekar, aki a Queen volt, mielőtt a Queen lett. Úgyhogy... igazából így jött a név, de hát azóta is ez tulajdonképpen hozzánk nőtt, ez a név.
2: A zenekar megalakulása óta rengeteg nívós eseményen részt vettetek már, ilyen volt például a Sziget, a Volt Fesztivál, illetve a Győri Média Bál is. Gondoltátok volna valaha, hogy ekkora sikernek fogtok örvendeni?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, nem voltak ilyen világ megváltó termék, egyszerűen csak nagyon jó volt zenélni. Aztán amikor láttuk, hogy tele vannak a klubjaink, meg a buliaink, akkor persze ez nagyon tetszett, és nyilván 16-17 éves fiúk voltunk, nagyon tetszett, hogy sok szép lány jár a koncertünkre, tehát igazából először csak a zene szeretete, aztán pedig hát láttuk, hogy ez a dolog, ez így jó, hogy azok a lányok, akik nem is köszöntek a folyosón nekünk annak idején az iskolában, azok után eljöttek a koncertre, és onnantól már köszöntek, és ezt nagyon élveztük, de még mindig nem voltak ilyen nagyra törő terveink, de pár évvel később láttuk, hogy ez erre, amit csinálunk, erre van igény, hogy az emberek erre szívesen eljönnek, hogy rendezvényekre bennünket szívesen elhívnak, és akkor két út állt előttünk, az egyik, hogy írjunk-e saját dalokat, legyen-e saját lemezünk, saját utunk, saját karrierünk, a saját dalaink által, vagy pedig játsszuk el nagyon jól azokat a dalokat, amiket már mások megírtak, tehát, hogy feldolgozásokat csináljunk. És akkor azt a döntést hoztuk mi, hogy csináljuk ezt is, azt is, aztán meglátjuk, melyik válik be. Nagyon sok saját dalt is írtunk, egy-kettőbe is került a rádióba, egy-kettőt játszottunk a klubokba,

megőrülnek az emberek, mi is nagyon imádjuk. Tehát ez tök jó, de hát nyilván minden zenész egy kicsit szeretne Majka lenni, aki ugye ki meghirdeti a koncertjét, és tele lesz a Budapest Park háromszor. Tehát egy kicsit azt mondom, hogyha most visszamehetnénk az időben, mondjuk egy 20-25 évet, akkor lehet, hogy még jobban megpróbáltam volna ezt a saját vonalat csinálni, mert persze jó ez a siker, de azért ez a siker, ez igazából azoknak a daloknak szól, persze nekünk is, akik előadjuk, de hát ezek jó dalok, tehát ezek nagyon jól megcsinált buli dalok, amikkel nagyon jó hangulatot lehet csinálni. Kicsit olyanok vagyunk, mint egy élő DJ, lejátsszuk más zenekarok dalait, amik tudjuk, hogy működnek, és ettől van sikerünk. Tehát nekem mindvégig azért a televíziózás a hivatásom, a zenélés a hobbim.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Regina Málna, Ladányi Lilla és Fűrjes Csenge. Jelek, hogy szerelmes beléd. A legkisebb mozdulat, vagy a legártatlanabb nézés is beszédes lehet. A Redditen alakult ki diskurzus arról, hogy milyen jelekből lehet tudni, ha valaki oda van érte. Ez már elég nagy merítés ahhoz, hogy higgyünk az eredményeknek.
1: Jelek, hogyha egy nő szerelmes beléd. Első. Keresi az alkalmat, hogy veled lehessen. Ha valaki segítséget kér egy egyszerű feladathoz is, gyanús, hogy akar valamit. Egy vadidegent nem hívsz át, hogy tanítson meg biciklit pumpálni.
2: Második. Zavarba jön a jelenlétedbe. Hogyha valaki szerelmes valakibe, általában kerüli, amikor csak lehet. Általában átnéz rajta, olyan keveset beszél vele, amennyit csak lehet, nehogy valami kínosat mondjon.
0: Harmadik. Ürügyet keres, hogy megérintsen. Keres valamilyen kifogást, hogy hozzád érhessen. Például milyen puha a pulóvered, hol vetted.
1: Negyedik. Megváltozott viselkedés. Ha egy nő szerelmes, akkor bizony sokszor egészen ki tud fordulni magából. Például, aki eddig nem hordott magas sarkút, nem járt fodrászhoz és kozmetikushoz, hirtelen nyit ezek felé. Ezek a változások sok esetben a kiszemelt férfi miatt mennek végbe. De az is lehet, hogy elkezd új hobbikat, szintén a szerelme kedvéért. Ezek természetes dolgok, nincs is velük baj, hiszen tágul a látókörünk. Arra azért figyeljünk, hogy ne forduljunk ki magunkból, és ne csináljunk valamit csak azért, mert a másik szereti, vagy fontos neki. Hiszen végtére is azt szeretnénk, ha önmagunkért szeretnének.
2: Ötödik. Szemkontaktus. A másik elég egyértelmű jel a lélek tükrében, a szembe keresendő. A pszichológusok szerint a szerelmes emberek az idő 75%-ában egymás szemébe néznek. Ha egy nő sokáig a férfi szemébe néz, és még mosolyog is mellé, akkor az biztosan a szimpátia jele részéről.
0: Hatodik. Segítségkérés. Az ismerkedés során beindulnak az ősi vadászösztönök, és ez nem csak a férfira igaz. Ilyenkor a nő szeret a vételen áldozat szerepében tetszelegni, akire a nagy erős férfinak vigyáznia kell.

0: Még akkor is, ha egyébként egyedül is meg tudná oldani a problémát. Mindenképp kell a kabátja, ha ideg van, segíteni kell nyomtatni, vagy megszerelni valamit. Egy szóval tökéletes alkalmat teremt arra, hogy egy kicsit beszélgessenek.
1: 7. Megváltozott járás, mozgás. A testünk bizony minden érzelmünkről képes árulkodni, arról is, ha valaki ellenszenves, és persze az ellenkezőjéről is. Egy szerelmes nő kihúzza magát a kiszemelt előtt, és a csípőjét is jobban ringatja. Ennek evolúciós okai vannak, ugyanis ezzel egészségesnek, szülőképesnek tűnnek a férfi szemében.
0: 8. Gondoskodás. A nők legtöbbjébe bele van kódolva a gondoskodás. Ha pedig szeretnek valakit, és fontos nekik, akkor ez hatványozottan igaz. Amikor azt veszed észre, hogy meglep apróságokkal, megfőzi a kedvencedet, vagy ha csak leszalad a boltba, neked is hoz valamit, akkor biztos, hogy a gyengét szálak fűzik hozzád.
2: Jelek, hogyha egy férfi szerelmes beléd. Első, ok nélkül érdeklődés. Folyamatosan megkérdezi, hogy vagy, érdeklődik utánad, és olyankor is felhív, amikor nincs különös oka rá. Bizony csak, hogy hallja a hangodat. Mi esze nem szerelem?
1: Második, keresi a társaságod. Ez szorosan kapcsolódik az előző ponthoz, de kiegészíteném azzal, hogy nem is kell a találkozóhoz valami különleges alkalom. Szeretne veled meginni egy csésze kávét, ha te kedvenc helyeden, vagy megenni egy ebédet ott, ahol már mesélted, milyen jó a leves. A lényeg, hogy veled lehessen.
0: 3. Figyelj rád! Bizony, ez egy egészen ritka férfi erény. Na jó, viccet félretéve, bizony igazán jó jel, ha a kis apróságokban is megmutatkozik, hogy mennyire figyel rád és arra, amit mondasz. Hozz a kedvenc csokitból, a kedvenc virágodat vásárolja. Tudja, hogy nehéz napod volt, ezért mondjuk ő főz, vagy megmasszíroz, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy még kérned sem kell, és megadatik.
2: 4. Beszél rólad a barátai előtt. Ez persze nehéz kinyomodni, ha csak rá nem kérdezünk okosan, vagy nincsen beépített emberünk a társaságban. De az egyik legjobb jele annak, hogy oda van érted, ha már nyíltan beszél rólad a barátai előtt. Amíg a nők már az elején kitárgyalják a kiszemek minden apró hibáját és pozitívumát, a férfiaknál ez nem így megy. Csak kiemelt esetekben beszélnek az érzéseikről és kapcsolataikról.
0: 5. Bemutat otthon. Ez már ugyan egy magasabb szint, de a tapasztalatok alapján, hogy ez a teljes bizonyossága annak, ha valaki komolyan gondolja velünk. Bemutatni a hozzá legközelebbi családtagoknak nagy szó. Ennek a párja, hogyha arra is képes, hogy eljöjjön velünk a mi családunkhoz is, és jó pofát vágva végigülje a kihallgatást. Ez már bizony igazi elköteleződés.
1: 6. Fontos vagy számára, amikor egy beszélgetés során azt veszed észre, hogy valóban figyel rád, relevánsakat kérdez, sőt napokkal később is képes emlékezni a beszélgetésre. Arról nem is beszélve, hogy érdeklődik. Ez mind azt jelzi, hogy eléggé fontos vagy számára. Ha tudtok még hasonló jeleket, akkor azt írjátok meg a Táska Rádió Facebook oldalán.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5+1 okot, amiért érdemes sportolni.
1: Azt eddig is tudtuk, hogy a testmozgás nagyon egészséges, és rengeteg jótékony hatása van, de hogy valóságos gyógyszer is, azt a legújabb kutatások derítették ki. Íme 5+1 újabb ok, amiért érdemes heti legalább 3-szor intenzíven mozogni.
0: Az első ok, hogy jó hatással van az agyra. A mozgással nagyban segítjük agyunk vérellátását is, az ereink rugalmasabbak lesznek, így javulnak az agyi funkcióink és a memóriánk is. Csökkentheti a depresszió, az agyvérzés és az Alzheimer-kor kialakulásának kockázatát is.
1: Második ok, hogy feszesíti a bőrt. Ha valaki hosszú ideig egyáltalán nem tornázik, bőre érthető módon már nem lesz olyan feszes, mint korábban. A mozgással növeljük a vér oxigén ellátását, ami minden bőrkezelésnél hatásosabb.
0: Harmadik ok, hogy súlyos betegségekre is jótékonyan hat. Számtalan újabb klinikai vizsgálat igazolja, ha valaki krónikus betegségben szenved, de a lehető legintenzívebben mozog, kimutatható a javulás. A magyarázat erre eléggé összetett. Egyrészt hormonális, másrészt erősödik az immunrendszer, és a kedélyállapot is javul. Ezáltal a szervezet sokkal nagyobb eséllyel veszi fel a küzdelmet a betegséggel.
1: Negyedik, zsugorodnak tőle a zsírsejtek. De csak abban az esetben, ha rendszeresen sportolunk. Ha csak heti 3 alkalommal futunk, egy hónap után az is látványos eredményt hoz. Tartós edzés elkezdése előtt ajánlott segítségül hívni az internetet, vagy egy szakember véleményét kérni.
0: Az ötödik ok, amiért érdemes sportolni, hogy növeli az élettartamot. Kutatások bizonyították, hogy annak, aki rendszeresen mozog, minimum 5 évvel nő az élettartama. A kutatók 10 embertől vettek vérmintát. Az alanyok egyik felénél napi 45 perc szobabiciklizést rendeltek el. Néhány hét múlva azt tapasztalták, hogy biciklizőknél megnövekedett az öregedés gátló sejtek száma.
1: Plusz egy okunk pedig az, hogy boldoggá tesz. Végül, de nem utolsó sorban azt is megemlítjük, hogy a sport, különösen a kerékpározás és a futás boldogabbá tesz, ugyanis mozgás közben boldogsághormon termelünk. Egy-egy kiadós edzés után érezhetjük azt, hogy jobb lett a hangulatunk.
0: Ha neked is van valamilyen ötleted, írd meg nekünk a Facebookon.
2: 97.5 All the time. Táskora.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: A Velhello megint elnöki ügyekkel foglalkozik. Sikeres Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exobolygóról. A mikrofonnál Bali Villő. Megérkezett a Velhello meghatározó lemeze, az elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Velhello sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu Vedd Meg, vagy a Sokszor Volt Már Így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként elérhető felvétel is felcsendül. Az Emlékszem Sopronban, a Gyere és Táncolj, a Késő Már és a Város Szemei. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges Cloudy Blue színű bakerit lemezen lesz elérhető. Nagy nemzetközi elismerésben részesült Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Az Egyke című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsánerfilmfesztiválja, az október 8-án kezdődő Szétgeszi Filmfesztivál. A Besugó című sorozattal nemzetközi hírnevet szerzett rendező legújabb alkotása a világ legizgalmasabb új műfaji moziaival együtt mutatkozik be Katalóniában. A szakmában és a filmrajongók körében egyszerűen csak a zsánerfilmek kányaként emlegetett Szétgeszi Fesztivál a nemzetközi filmvilág abszolút csúcsát jelenti. Az 1968-ban alapított rendezvény már a világ legfontosabb és legnagyobb presztízsű tematikus seregszemléjévé nőtte ki magát. Habár továbbra sincs bizonyíték a földön kívüli életre, a tudósok folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. A Harvard and Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata pedig most egy izgalmas újdonságot jelentett be. Egy olyan rádiójelet észleltek, amely közvetlenül egy exobolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik, írja a Science Alert. Még mielőtt azonban sokan azt hinnék, hogy az Arxivon elérhető kutatás szerzői intelligens élet nyomaira bukkantak, jelezték, hogy másról van szó. Ezek az exobolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, a légköri és mágneses térviszonyokkal kölcsönhatásba lépve, energiát szabadítva fel. A Földnek is vannak aurórái, amelyek északi és déli fényként jelennek meg. Megújult és visszakerült a helyére a Jávor Ottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a Városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhat az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós, időjárásálló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávor Ottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött. Összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és U16 korosztály országos bajnokságán. A legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérváriaké.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a szél élénk lehet. Délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádióban.

0: itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf, Janka, Bali, Villő és Hedrik Mira. Hogyan élj túl egy tornádót? A tornádókat nem mindig könnyű észrevenni, ugyanis a szél bármilyen erős is, láthatatlan, átlátszó. Talán hallani lehet, de a mai világban kifigyel már oda a szél zúgására, ha hallgathat metal rock zenét is. De se baj, ha nem hallod, nem sokára látni fogod, ugyanis a tölcsér által felszívott víz, por és törmelékek hatására nagyon is láthatóvá válik. A tornádók erősségét az Enhanced Fujita skálán mérik 0-tól 5-ig, ám ezt csak visszamenőlegesen tudják kikalkulálni a szélsebesség és a tornádó által okozott károk felmérése alapján.
1: Az évtizedek során a tornádokról készült videókon látható, hogy akár a házak tetőszerkezeteit, autókat is, tehát szinte bármit fel tud kapni és pár mérföldet arrébb cipelni. A túlélők beszámolói alapján, bár traumatizáló lehet az élmény, a legrosszabb tornádok esetében is 99% körüli a túlélés aránya. Ami azért nem rossz ahhoz képest, hogy hány zongorát és gerendát vághat hozzád.
2: A tornádó akkor szippanthatja be az embert a tapasztalatok szerint, ha nem marad olyan felület, amiben megkapaszkodhatnánk, mint például egy lebetonozott közlekedési tábla. A tölcsérbe kerülve a szél sebességével megegyezően keringhetnek a tárgyak, amelyek ellen alig ha lehet védekezni. Egy texasi nő 2019-es beszámolója szerint például több tárgy és egy gerenda is eltalálta, mégis túlélte. A zongorát tuti nem élte volna túl, szóval szerencséje volt.
1: A leérkezés után azonban a lehulló törmelékek és tárgyak miatt nagyon kell vigyázni, ez ugyanis akár veszélyesebb is lehet, mint maga a tornádó. Az NOAA szerint tornádó esetén kerülni kell az ablakokat, és ha lehetséges, mielőbb védett helyre kell húzódni, például pincehelyiségbe.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Kassai András és Nerebecki Máté. A történelem során rengeteg híres író, tudós, költő, hadvezér és politikus került a középpontba, akikre a mai napig felnéznek az emberek. Hiába tanulunk sok jót ezekről a személyekről, még ők sem voltak tökéletesek. Most bemutatjuk azokat a történelmi személyeket, akiknek furcsa szokásai és fóbiái még színesebb személyiségét tette őket.
1: Ki ne hallott volna már a leghíresebb krimik Miss Marple és Poirot megalkotójáról, Agatha Christie-ről. Agatha Christie kifejezetten szorgalmas író volt, hosszú élete során összesen 66 detektív regényt, 17 színdarabot, számos novellás kötetet, illetve verseket és mesét írt, nem beszélve az álnéven szerzett romantikus regényeiről, ám a megterhelő munka ellenére különös módon dolgozott, ugyanis nem használt íróasztalt. Agatha minden új ötletet papírra vetett írógépével, akár a konyhában, vagy a hálószobában. Leghíresebb művét, a Gyilkosság az Orient Expressent egy hotelszobában írta.
0: A váltakozó áramú motor és a rádió feltalálója Nikola Tesla furcsaságait naposszat lehetne sorolni, de meg kell hagyni, hogy ezek ellenére is ő a legsikeresebb feltaláló. Tesla mindig is hajlamos volt a neurózisra és a sértődésre, ráadásul tisztaságmániás volt, irtózott a kerek tárgyaktól, és csak olyan szobában volt hajlandó megszállni, amelynek száma osztható volt 3-mal. 2 óránál többet nem igen aludt, rendszerint hajnal 3-kor kelt, s megállás nélkül este 11-ig dolgozott, de állítólag volt olyan is, amikor egyhuzamban 84 óráig a laboratóriumában dolgozott, anélkül, hogy akár csak egy pillanatra is lecsukta volna a szemét. Nikola Tesláról azt beszéli, hogy egy ideig egy fehér galambbal is élt párkapcsolatban, de erről nincsenek bőve feljegyzések.
1: Winston Churchill is legalább olyan szervezetten élt, mint Nikola Tesla, mivel ő is mindent óramű pontossággal csinált. A híres politikus különleges napi rutinjairól még külön könyvet is írtak, és ez nem véletlen. Churchill este 5-kor egy gyenge viszkit ivott szódával, majd ledölt, és másfél órát aludt. Így gyakorlatilag 24 óra alatt másfél napig tudott dolgozni. Mikor a rövid siestát követően 6:30 felébredt, fürdőt vett, majd felöltözött és 8-kor megvacsorázott, amely egyébként a nap legfontosabb étkezése volt, hiszen Churchill ekkor igazi társasági életet élt. Szivarról szivarra gyújtott, ivott, s tette mindezt akár éjszakában nyúlóan. Mikor már mindenki elaludt, a kormányfő asztalához ült, és még vagy egy órán át dolgozott. A ködös Albionban igen szokatlannak tetsző alvási szokásai miatt Churchill állítólag a kádban feküdve vitatott meg bizonyos politikai kérdéseket a háború menetéről.
0: Ludwig von Beethoven vitathatatlanul hihetetlen ember volt, nem beszélve arról, hogy sükettsége mellett írt sok darabot. Ludwig von Beethoven egy pillanatig sem pihent, titkára elmondása szerint miközben dolgozott, folyamatosan járkált, kezére újra és újra egy korsó vizet öntött, mélyen hümmögött és mély meditációba zuhant. Reggeli kávéjához gyakran saját kézzel válogatta ki az összesen 60 babszemet, majd hosszú sétára indult, hogy kreatív energiákat gyűjtsön, fürdés közben pedig zenét szerzett.
1: Bonaparte Napóleon már nem bírta olyan jól az álmatlanságot, mint Tesla vagy Churchill. Napóleon csak a legritkább esetben aludta végig az éjszakát, általában éjfélkor feküdt le, majd 2-kor kipattant a szeme. 5-ig dolgozott, majd nyugovóra tért, hogy aztán alig 2 óra elteltével ismét munkához lásson, mindezek után akár egy döntő rohamot megelőzően is el tudott aludni, hogy aztán a csatazaj keltse fel, és előfordult, hogy napokon át nem cserélt ruhát. Akkoriban sokak szerint a waterloo-i csata is azért veszett el, mert Napóleon kialvatlan volt.
0: Ők lettek volna hát a legfurcsább szokású történelmi személyek. Nektek milyen furcsa szokásaitok vannak? Írjátok meg Facebookon.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. A szép emlékek csökkenthetik a tinik depresszióját.
1: A serdülőkor viharos időszakában rengeteg változás zajlik egy időben a kamaszok szervezetében. Nem csoda, hogy a fiatal szervezet nem bír mindig ügyesen lavírozni az őt érő hatások között. A tinédzserek depressziójának az első és egyértelmű jele a nem nyilvánvaló okból eredő szomorúságérzet. Ennek tünete azonban már igazán szembetűnő, túlérzékenység, düh és szorongás.
0: A gyerekek elkezdik kerülni a társaságot, egyre nehezebben koncentrálnak, megváltoznak az étkezési szokásaik és gyakran ingadozik a súlyuk. A Cambridge-i Egyetem kutatói azonban most egyszerűen forradalmi megoldással álltak elő. A gyermekkori nehézségek következtében kialakuló mentális betegségek kockázatának kitett 10 éveseket érintő kutatásaik igazolták, hogy a szép időkre való emlékezés és a közös nosztalgiázás egyértelmű segítséget nyújthat a serdülőknek a depresszió megakadályozásában a kamaszkorban és később.
1: A pozitív érzésekkel teli napokra való összpontosítás nagyon fontos a mentális egészségünket tekintve, mondta dr. Anne Lauren van Harmelen, az egyetem kockázati és rugalmassági csoportjának igazgatója. Fontos, hogy koncentráltan arra emlékezzünk, ami építő jellegű, amiből tanulhatunk, és ami által fejlődhet a jellemünk, személyiségünk. A kutatók vizsgálataik során azt találták, hogy a kamaszkorú gyerekek legalább felét éri olyan traumás vagy stresszes esemény, amelyek növelik a depresszió kockázatát. A visszaélések, a megfélemlítés és az elhanyagoltság, valamint a szegénység, a betegségek vagy az egymással folyton veszekedő szülők és a közeli hozzátartozók halála súlyosbította a tinik világvége hangulatát, amelynek a kezelése is jóval nehézkesebbnek bizonyul.
0: A kamaszkor igen kritikus időszak a mentális egészségünk szempontjából, mutatott rá dr. Anne Laura van Harmelen. A mentális zavarok mintegy fele 14 éves korig nyilvánvalóvá válik, amely a körülményektől függően a következő 4 évben akár 75%-ra is emelkedhet. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a gyermekkorban jelentkező mellékhatások a felnőttkori életünk mentális egészségügyi problémáinak közel 1/3-áért felelősek.
1: Az egyetem kutatócsoportja együtt dolgozott egy neves professzorra, közel 500 tinédzser korú fiatal egészségügyi adatait vizsgálták a 90-es évektől kezdve. A kutatók emellett megkérdezték őket a depresszióérzésről és az olyan gondolatokról, mint a haszontalanságérzés vagy a hit hiánya.
0: A tinédzserek válaszreakcióit abban az esetben is figyelték, amikor arra kérték őket, hogy emlékeket idézzenek fel a boldogság szóval kapcsolatban. A résztvevőktől nyálmintákat vettek és figyelték a stresszhormon kortizol szintjének változásait. A negatív gondolatok ugyanis magasabb kortizol szinttel jártak, és a depresszió magasabb kockázatát is jelentették. Az interjúkat és a nyálvizsgálatokat aztán évente megismételték. Végül arra jutottak, hogy a boldogsággal kapcsolatos érzések felidézése tartósan kevesebb negatív gondolatot és alacsonyabb kortizol szintet is jelent.
1: Úgy tűnik, hogy a kellemes emlékek ellenállóbbá teszik a szervezetünket a depresszióval szemben, hiszen segítenek csökkenteni a stressz érzését a nehezebb időszakokban, és javítják az önképünket, hangsúlyozta Adrian Eskland. Ám ez csak akkor működik, ha egy adott nap pontos eseményeire emlékszünk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97 et Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Vasestier Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 tippet, hogy mindig egészséges ételeket vegyél.
1: Mindig elcsábulsz a szupermarketekben lévő édességpolcok kínálatától? A következő hatásos tippjeinkkel soha többé nem fogsz csokoládé után sóvárogni. Segítünk egészségesen vásárolni.
0: Az első tippünk, hogy keresd a kevés összetevős termékeket. Első szempont, nézd meg a kiszemelt áru összetételét. Ha túl sok olyan dolog szerepel rajta, amit nem ismersz, ne talán több benne a tartósítószer és az ízesítő, mint azt gondoltad volna, azonnal ragd vissza a polcra.
1: Következő tippünk, ne hidd, hogy csak a vegán ételek lehetnek egészségesek. Bár a koleszterin zsírsejteket csak állati eredetű ételek tudják megnövelni, ne feledd, hogy a növényi élelmiszerek is lehetnek egészségtelenek. Például úgy, hogy sokkal több olaj, glükózis, só található bennük, mint a nem állati eredetű termékekben. Ha van időd, érdemes őket összehasonlítani.
0: Harmadik tippünk, hogy tanuld meg, mit jelent a bio kifejezés. A bioélelmiszerek azért drágábbak, mert az előállításuk közben mellőzik a mesterséges adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokat és növekedésserkentőszereket. Így ezeknek a termékeknek az előállításuk is valamivel drágább. Te döntöd el, hogy melyik éri meg neked, de megsúgjuk, az ízükben nem fogsz különbséget tapasztalni.
1: Negyedik tippünk, hogy egészséges ételeket vegyél, ismert fel a kalóriacsalókat. A legtöbb édességen nem az egész termék kalória értékét tüntetik fel, hanem csupán 100 g-ét. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy szelet csokoládét, nagy valószínűséggel dupla annyi kalóriát fogsz megelni, mint ami valójában fel van tüntetve a címkén. A gyártók ezt okosan kitalálták, mert valljuk be, kevesen gondolunk ebbe bele.
0: Mindig vegyél teljes kérlésű termékeket. A teljes értékű gabona árfolyama miatt ezek az élelmiszerek többbe fognak kerülni, mint a fehér lisztből készült termékek. A különbség azonban itt is megéri az árát. A teljes értékű gabonából készült ételekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag és rost található, mint a fehér pékárukban.
1: Végül pedig az utolsó tippünk, hogy hasonlítsd össze az összetevők listáját. Ne hagyd, hogy becsapjon a csomagolás. Vannak olyan nagy cégek, amelyek a csomagoláson nagybetűvel hirdetik a gabonapelyheken található vitaminokat és ásványi anyagokat. Az apró betűs részben azonban kiderül, hogy szinte elenyésző mennyiségű tápanyag van bennük.
0: Ha a legegészségesebb verziót akarod megvenni, markolj fel pár gabonapelyhet és hasonlítsd össze az összetevőik listáját. Válaszd azt, amiben az első számú összetevő a teljes kiölésű búza, és nincsen benne cukor.
1: Sok sikert az egészséges életmódhoz! 97.5. Táskarád.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián, az autótuning. Az autótuningot választottuk adásunk fő témájának, és így bontottuk kisebb részekre. Kezdve az eredetével, ezt követően pár tuningfajtával, és ami lényeges lehet, hogy Magyarország hogy viszonyul az autótuninghoz.
1: Kezdetekkor nem a versenyzési vágy volt a tuning lényege, ennél sokkal fontosabb cél lebegett az első tuningolók szem előtt, mégpedig meglépni a zsaruk elől. Egész pontosan a szezztilalom idején született az ötlet a csempészek agyában, hogy külsőre szokványosnak tűnő autókkal villámgyorsan eltűnhessenek a szervek látóteréből, ha esetleg éppen forróvá válna a talaj. Ezzel gyakorlatilag tudtuk nélkül megalkották a tuning fogalmát.
0: Otrod az első tuning, aminek lényege a motorkapacitás növelése és a súlycsökkentés. Amit fölöslegesnek gondoltak, kidobtak. Egyszerűen, ami nem motor, az kuka. A GDM, azaz japán belpiacra készült autók két része van. Az egyik a szolidabb, ami nem annyira lényeges, a másik az elborultabb. Az elborultabb lényeg az optikai tuning, mint például egyedi body kitek és túlmatricázás, úgynevezett lóerőt adó matricák.
1: Lowrider hidraulikára épült stílus, amelyeket Amerikába bevándorolt mexikai fiataloknak köszönhetünk. Sleeper vagy Q-autó stílus olyan magas teljesítményre képes autó, amely szerényebb vagy szándékosan elhanyagolt külső mögé rejtenek.
0: Ha már autótuningolás, akkor érdemes tudni, meddig legális. Magyarországon, ha át akarsz építeni egy autót, akkor engedélyt kell szerezned rá, és csak utána állhatsz neki. Addig legális, amíg jogszabályt nem sért.

0: 17.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Catherine Newton színésznőt ismerhetitek meg.
1: Catherine Newton születési nevén Catherine Lam Newton a Florida állambeli Orlandóban látta meg a napvilágot 1997. február 8-án, Robin és David Newton egyetlen gyermekeként. Édesanyja utasszállító pilótaként dolgozott, édesapjának pedig üzleti kapcsolata van Kínával. Ezért rávette Catherine-t, hogy tanuljon mandarin nyelvet.
0: Catherine 4 éves korában kezdte el a színészetet, amikor szüleivel egy családi kiruccanáson voltak New Yorkban, ezután viszont 4 éves szünetet tartott. 2008-ban szüleivel Dél-Kaliforniába költöztek, ugyanis ott forgatták az Elvált Geri című sorozatát.
1: A színészet mellett még a golfozást is nagyon szereti, ami az édesapjának köszönhető. 2008. júliusában részt vett a US Kids World Cup bajnokságon. 2012-ben eltervezte, hogy a United States Women Open Championship sportegyesületnél fog gyakorolni, de miután megkapta a főszerepet a Parajelenségek negyedik részében, ott kellett hagyni az egyesületet. A középiskolát a Los Angelesben lévő Notre Dame High School nevű intézményben végezte el 2015-ben. Itt is benne volt a golfcsapatban, amivel 3 bajnokságot meg is nyertek. A színésznő tud még balettozni és boxolni is szokott.
0: Most ejtsünk pár szót színészi karrieréről. Első szerepe az Abby Downey című rövid filmben volt 2002-ben, illetve szerepelt még az All My Children szappanopera egyik epizódjában, mint Colby Marian Chandler, majd karaktere 2003-ban ismét visszatért a szappanoperába, szintén csak egy rész erejéig. Ebben az évben a Bambán rövid filmben tűnt fel még.
1: 2008 és 2009 között a CBS vígjáték sorozatában az Elvált Gariben az egyik állandó szereplő Louis Brooksot személyesítette meg. Alakításáért 2010-ben díjat nyert, a 31st Young Artist Awards díját adón a legjobb alakítás egy sorozatban fiatal női mellékszereplő kategóriában.
0: 2011-ben Cameron Diaz, Jason Segel és Justin Timberlake vígjátékában a Rossz Tanárban szerepelt, mint Chase Rabin Rossi. 2012-ben a Parajelenségek 4 misztikus horrorban alakította a főszereplő Alexet. Szerepléséért a 34th Young Artist Awards díját adón jutalmazták meg, a legjobb alakítás egy filmben fiatal nő főszereplő kategóriában. 2013-ban a Mad Men reklámőrültek széria egyik epizódjába ugrott be, illetve ebben az évben szerepelt még az Ebb és a Web 2 epizódjában is, ahova 2014-ben ismét visszatért egy részre.
1: 2014 és 2018 között az Odaát fantasy horror sorozatban egy visszatérő szereplőt alakított, Claire Novakot. 2015-ben a The Martial Arts Kid családi akciófilmben Rina karakterének megformálója volt.
0: 2017-ben Louisa May Alcott azonos című könyvén alapuló kisasszonyok mini sorozat egyik főszereplőjét, Amy Marchot keltette életre, aki a 4 máslány egyike. A széria az amerikai polgárháború idején zajlik.
1: 2017 és 2019 között az HBO saját gyártású sorozatában a Hatalmas kis hazugságokban Reese Witherspoon karakterének lányát Abigailt alakítja. 2018-ban a Szűzőrség vígjátékban alakított egy komolyabb szerepet John Cena és Leslie Mann oldalán, illetve még az Egy fiú hazatér drámafilmben is megmutatta a tehetségét Ivy Byrne személyében. 2019-ben a Pokémon Pikachu detektív kalandfilm egyik kulcs szereplője volt Ryan Reynolds és Justice Smith oldalán. Elmondása szerint nagyon boldog volt, hogy szerepet kapott a filmben, ugyanis szereti a Pokémont, valamint a karakter is igazán a szívéhez nőtt.
0: Szintén 2019-ben a Netflix saját gyártású misztikus dráma sorozatában a Társadalomban eredeti nevén a The Society-ben is játszott, mint Ellie Pressman, aki egyike a főszereplő karaktereknek. A széria egy csapat tínédzser történetét követi, akik próbálnak túlélni egy olyan világban, amiből egyik pillanatra a másikra eltűntek a szüleik. A sorozatnak 2020-ra tervezték a második évadát, de a koronavírus miatti körülményekre hivatkozva elhalasztották.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Középiskolában népszerűtlen tini, 20 évesen a semmiből már egy egész sneaker álomvilág tulajdonosa. Ismerjük meg együtt Paher Balást, a Balázs Kicks megalapítóját.
1: 2018-ban kezdődött, ahol az akkor 15 éves Balázs az összes poros zseppénzéből egy éjszakás bolt előtti tartózkodás után vett egy Adidas Easy-t 95 ezer forintért. Ez a cipő volt az, amelyet szomszédjainak ugyan haszon nélkül adott el, de a 15 éves fiúban ekkor elindult valami.
0: Hosszas kitartó munka után 2021. októberében elindította webshopját, ami nagy sikert aratott. 2022. februárjában megnyitotta első üzletét Budapesten. A megnyitóra több százan mentek el. Ekkor váltott gimnáziumot, mert ott nem tudta összeegyeztetni az üzletet a tanulással. Az új suliában végül sikeresen leérettségizett.
1: Balázs anyagi támogatás nélkül önerőből pár év alatt szárnyaló sikereket ért el, és nagy ismertségre tett szert hazánkban. Ennek ellenére ugyanolyan alázatos maradt, mint amilyen volt. TikTokon a cipőbemutatós videói mellett található olyan videó, amiben két rászorulónak az utcán karácsonyra cipőt ad ajándékba.
0: 2022. november 30-án bezárt az első boltja, de vásárlói nem csüggettek sok ideig. Az online webshop folyamatosan elérhető volt, és december 30-án kinyitott az új, bővült üzlete. A megnyitó elképesztő nagy sikert aratott, hosszú sor állt már a megnyitás előtti órákban a bolt előtt.

0: Victoria, PSG Ugly, Bruno és Spatz, vagy épp a BSV.
1: Sokféle különleges cipő található. Többek köz olyan, amit ha kiviszel a fényre, megváltoztatja a színét. De olyan is akad, ami egy sorozatbeli karakter ihletet és törölköző anyagú.
0: Balázs elmondása szerint sose a pénz hajtotta, hanem a siker, ami meg is hozta gyümölcsét áldozatos, fáradhatatlan munkájáért. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Hihetetlen tárgyak és történetek, amikre nincsen magyarázat. Mindig is voltak viták arról, hogy léteznek-e csodák, vagy csak szimpla véletlenek történnek néha napján. Annyi biztos, hogy rengeteg olyan esemény történt már, amik véletlenek, túlságosan hihetetlenek, és tudományos magyarázatot még nem találtak rájuk. Most bemutatunk néhány ilyen eszméletlen tárgyat és történetet.
1: A torinoi lepel az egyik legfontosabb vallási ereklye, és már évszázadok óta vitáznak eredetiségéről. A hagyomány szerint ezzel a lepellel takarták el Jézus holttestét, és a lepel anyaga megőrizte Jézus alakját, arcát és sebeit is. A tudósok már több száz vizsgálatot végeztek rajta, de még mindig nem tudják cáfolni, hogy valójában ezzel takarták le Jézust, és hogy hogy őrizte meg a lepel ilyen sokáig alakját.
0: Alcides Moreno éppen ablakot mosott egy New York-i felhőkarcolón, amikor az ablakmosó platform meghibásodott, és Moreno testvérével együtt zuhant le a felhőkarcoló 47. emeletéről. Alcides testvére azonnal meghalt, de csodával határos módon Alcides túlélte a zuhanást, annak ellenére, hogy minden csontja eltört. A férfi karácsony napján ébredt fel a kómából, és egy évvel később

0: már járni is tudott.
1: 1838-ban a híres író Edgar Allan Poe kiadta a Gordon Pym a tengerész című művét, melynek történetében 4 matróz hajótörést szenved, és ahhoz, hogy életben maradjanak, megeszik Richard Parker nevű társukat. Poe azt állította, hogy ez egy igaz történet, de nem igazán hitték el ezt akkoriban. 46 évvel később süllyedt el egy amerikai hajó, és a túlélő tengerészek megöltek egy férfit a túlélés érdekében, és ezt a férfit Richard Parkernek hívták. A költő talán időutazó volt, vagy ez egy óriási véletlen?
0: Az 1937-es Detroitban Joseph Figlock éppen az utcán sétált, amikor egy ház negyedik emeletéről egy kisbaba pottyant Josephre. A férfi és a baba megúszták az esetet kisebb sérülésekkel. Egy éve később Josephre már másodjára zuhant egy baba, szintúgy a negyedik emeletről, szóval sok anyuka gondoltott a férfira, akkoriban a repülő babák védőszentjeként.
1: Most jöjjön egy ismertebb történet, mégpedig a sziklamászó Aaron Ralston története. 2003-ban Aaron kora reggel elindult a Utah állambeli Canyonlands Nemzeti Parkba túrázni. Miközben Aaron egy hasadékba akart leereszkedni, egy súlyos kötöm rázuhant a férfi jobb karjára.
0: A férfi 5 napon keresztül volt a szűkös hely rabja, miközben csak egy kis palack vize volt és egy kis étel maradéka. Mivel senki nem talált a férfire, Aaron elhatározta, hogy csak is jobb karja amputálásával szabadulhat ki. Aaron tompa késével elvégezte a műveletet, majd 11 kilométert gyalogolt, míg végül egy kiránduló családdal találkozott, akik hívták a mentősöket. Aaron azóta is folytatja a sziklamászást.
1: Ti milyen hihetetlen történeteket ismertek? Írjátok meg Facebookon!

0: Torik Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: A többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Délután a 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gáz Zsombor és Kovács Réka. Most beszéljünk a smink káros hatásairól a környezetre. A szépségipar sok más mellett nincs túl jó hatással a környezetünkre. Rengeteg kemikáliának van káros hatása a bőrünkre és a szervezetünkre. Valamint ezekből a kozmetikumokból rengeteg vegyszer és műanyag kerül a vizeinkbe.
1: Az interneten körbefutott egy természetfotó. Egy apró tengeri csikó kapaszkodik egy műanyag fültisztító pálcikába. Pazarlásunk és nem törődésünk sokkoló eredménye. Az már csak ráadás, hogy ezen az óceán szakaszon alig pár négyzetméterenként fültisztító pálcikák bandákba verődött tucatjai úszkálnak.
0: Ráadásul ez csak elhanyagolható része annak a mérhetetlen mennyiségű hulladéknak, ami miattunk, teljesen hétköznapi emberek miatt a természetes vizeinkbe kerül. De nem csak a kidobott kozmetikai hulladék a gond, hanem az is, hogy ezek a termékek mit tartalmaznak. Most megismerjük azokat a káros anyagokat, amiket minden nap az arcunkra kenünk.
1: Elsők közülük a parabének. Ezek olcsó és mesterséges anyagok, amiket széles körben használnak a kozmetikumokban. Egyes tanulmányok szerint utánozzák a nők szervezetében található hormont, az ösztrogént. Több országban például már tiltott használatuk, mert rossz hatással vannak a hormonháztartásra.
0: Az ásványi olajokat se nevezhetjük jótékony hatásúnak. Ezek ugyanis a benzingyártás melléktermékei. Bár a bőrbe felszívódásuk nem jelentős, néhány tanulmány mégis kimutatta a jelenlétüket a testsírban, szénhidrogének formájában. Főleg babaolajokban találhatunk ilyen olajokat. Ezek rendkívül nehezen bomlanak le, ezért mérgezőek a környezetre és az élő világra nézve.
1: Ki kell emelnünk a fényvédőket is. Ezekben ugyanis a legtöbbször kémiai UV-szűrőket használnak. Ezek szervesen szintetizált vegyületek, amelyek beszívódnak a bőrbe. A kutatások szerint egészségügyi kockázatot is rejthetnek, hiszen felhalmozódnak a szervezetben. Ráadásul a környezetkárosító hatásuk miatt számos országban betiltották az árusításukat, hiszen úszáskor a bőrről a vízbe oldódva szennyezik az ökoszisztémát.
0: Az előbb felsoroltak viszont elbújhatnak a zsírkő káros hatása mellett. A természetben a zsírkő ugyanis nagyon gyakran azbesztlelőjek közelében található, ami egy közismert rákkeltő anyag. Sajnos, ha a bányászati lelőhelyet nem megfelelően választják meg, a zsírkő sokszor szennyeződik azbeszttel. Jelenleg is számos perfolyik óriás vállalatok ellen hintőporokban talált azbeszt miatt.
1: A mesterséges csillámporok műanyagból készülnek. Ezt már majdnem mindent elmond a káros hatásaikról. Ezek a PET műanyagból készült szemcsék alumíniummal vannak bevonva, és az esetek többségében a vízhálózatban, óceánokban és élőlények gyomrában végzik. Újrahasznosítani nem lehet őket, ezért tovább növelik a föld mikroműanyag szennyezettségét.
0: A szilikonok a szintetikus anyagok egy csoportja, melyeket gyakran használnak a szépségipari termékekben. Nagyon időálló anyagok, és emiatt sajnos rendkívül lassan bomlanak le a környezetben.
1: Polietilén glikol. Szintetikusan etilén oxidból állítják elő, széles körben használják a kozmetikumokban. A bőrre sincs jó hatással, mivel eltávolítja a rajta lévő természetes réteget. Gyártása során rengeteg káros melléktermék képződik. Lebomlásuk nagyon hosszú, így az élővilágban is jelentős károkat okoznak. A mesterséges színezékek se jó hatásukról híresek. Az EU-ban jelenleg 153 féle színezéket engedélyeztek kozmetikai termékekben. Ezek többsége mesterséges. Ezt a listát folyamatosan vizsgálják az emberi szervezetre gyakorolt hatásai alapján.
0: A kármin, bár messze nem olyan káros, mint korábban felsorolt társai, azért mégis sok kérdést felvet. Ugyanis a bíborpajzsa tűt porítmányából készül. Ráadásul 1 kg kármin előállításához nagyjából 100 000 tetű szükséges.
1: A mesterséges illatanyagokra vonatkozóan nincsen rendelet, ami a feltüntetésre kötelezni a gyártókat, csak a 26 leggyakoribb allergént. Tehát rengeteg kemikália rejtőzhet a parfüm címszó alatt. Egy illatot több száz mesterséges összetevés alkothat, de leggyakrabban a pézsma az alapja, ami fejfájást és allergiás reakciókat válthat ki.
0: A sminkeken kívül a sminklemosók is károsak lehetnek környezetünkre. Ezért sminklemosó helyett használhatunk például hidegen sajtolt olajokat is, például az olívaolajat. De alkalmas lehet a szőlőmag vagy a ricinus olaj. Zsírosodó bőrre pedig az avokádó és a mandula.
1: További káros anyagok, amik előfordulhatnak kozmetikumokban, például a pálmaolaj, aminek előállítása az esőerdők kiirtásával jár, vagy az oxibenzon, ami káros a vízi élőlényekre és összezavarja a hormonháztartást.
0: Most, miután ennyi káros összetevőt megismertünk, felmerül, hogy mi lehet a megoldás. Az első lépés, hogy mielőtt megveszünk egy adott terméket, ellenőrizzük, tartalmas-e káros összetevőket, vagy ha van kedvünk, otthon is megpróbálkozhatunk néhány házi kozmetikum gyártásával. Az internetet elárasztják a receptek, amiket felhasználhatunk. Soha ne felejtsük el, hogy mi is tudunk tenni a földünkért.
2: 97.5. All the time.

0: 97.8-a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Kordobás. Bonyolult nyelvek. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az ész és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a koiszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A koiszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 más hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a Kwaniklaun Gnik Kaluaktukot, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk a világ legkülönlegesebb helyei, ahová egyszer majd neked is el kell látogatnod. A Chilei Márványbarlang bolygónk egyik leggyönyörűbb természeti kincse. Az összefüggő barlangrendszert évezredek alatt formálta a föld, a víz és a szél ereje. Gyönyörű természeti környezetbe jött létre, színes, csíkos, csipkézett márványfalai Dél-Amerika legmélyebb tavában, a General Carrera tó vizében tükröződnek. Vizébe a patagóniai jégmező folyói ömlenek, így gazdagítják különféle ásványi anyagokkal. Így a tóvizes maragd, türkiz és aquamarin kék árnyalatú, ami még jobban kiemeli az egyedülálló szikla alakzat szépségét.
1: Amikor a Bolíviában fekvő Slade Uyuni nevű sómezőn az eredetileg ott fekvő tó körülbelül 30 ezer évvel ezelőtt kiszáradt, akkor végtelen sok harcok formájú csempét hagyott maga után, amíg csak a szem ellát. Ez a világ legnagyobb sósivataga, több mint 10.000 négyzetkilométer. A területű hegyi bányászak több mint 25 ezer tonna sót termelnek ki évente, ráadásul rendkívül népszerű a turisták körében is. A legvarázslatosabb ruháját eső után tölti fel a sivatag, amikor is a fehér felhők az óriási, lapos pocsolyákban tükröződnek vissza. Felhők feletted, felhők alattad, mintha csak a mennyország egyik szobájában állnál.
0: A Yellowstone Parkban bugyogó Grand Prismatic Spring forrás a világon a harmadik leghatalmasabb termálvízforrás. Színtartománya tartalmazza a szivárvány teljes színskáláját. Ezt tarka baktériumoknak és agáknak köszönheti, melyek táplálékául a forrás ásványi anyagai szolgálnak. A baktérium színe egyébként a víz aktuális hőmérsékletétől függ. Mivel a központja a baktériumok számára túlságosan meleg, inkább a szélein tartózkodnak, és a víz közepe felé a gyönyörű türkészkék dominál.
1: A Kínában fekvő hatalmas sziklaerdő 270 millió éve még tenger volt, amit mészkő borított. Azonban az idők során a tengerfenék fokozatosan emelkedett, a víz pedig kiszáradt. Ahogy az eső és a szél eloldálta a talajt, a keményebb sziklák elkezdtek formálódni, így alakultak ki hatalmas fákkal körülvett oszlopok.
0: A Maldív-szigeteken naplemente után az óceán partján apró fények jelennek meg, melyek millió ragyogó csillagra emlékeztetnek. Ezek a planktonok védelmi mechanizmusa miatt van, ugyanis amikor a hullámok a parttal ütköznek, stressz helyzetben vannak, és ezért világítanak.
1: 1802-ben fedezték fel Ausztria különleges rózsaszín tavát. A tó a furcsa rágó gumira emlékeztető színét a sóklistájukban található vörösszínű halapillik baktériumoknak köszönheti. A furcsa szín ellenére azonban semmilyen káros hatással nincsen az emberre. A víz színe magasban sokkal sötétebbnek tűnik, mint közelről, hiszen a légi felvételeken látványosabb a kontraszt, ahogy a kis szigeten zöldelő táj közepén megjelenik egy szokatlan, megmagyarázhatatlan színű tó. A tó külön színét még jobban kiemeli, hogy az egész szavat egy vékonyságban hófej és sóklistáj szegély veszi körül, mert légi felvételken különösen jól látható.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbi és Fónai Dorka. A mai adásban az édesburgonyát ismerheted meg.
1: Az édesburgonya, vagy másik nevén batáta, a burgonya virágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó növényfaj, melyet főként gyökérgumójáért termesztenek, de fiatal levelei is fogyaszthatóak. Neve ellenére rendszertanilag nem rokona a burgonyának, csak a gumói alakja hasonlít rá.
0: Ez a növényfaj Közép-Amerikában őshonos, de már az őslakosok Dél-Amerika szerte betelepítették. Európába Kolumbusz Kristóf hozta be, Angliába pedig egy 1604-es szakácskönyv említette először. Az édesburgonya 24 fokon terem, növekedése 15 foknál leáll, 10 foknál pedig károsodik. Termesztéséhez elegendő nedvesség is szükséges.
1: Míg pár éve még ismeretlen volt a gasztronómiában, addig már egyre több helyen ismerik és szeretik. A fejlődő országokban például igen gyakori táplálék, mivel nagyon egészséges és rengeteg betegségtől megvédi fogyasztóit. Főzéssel, sütéssel, párolással is elkészíthető, de a legegészségesebb eljárás egy kettős kombináció. Ekkor a párolás végén egy evőkannál olajat adunk az ételhez, így a felforrósodott olaj nem károsítja a benne lévő tápanyagokat és vitaminokat.
0: Az édes burgonya sokféleképpen fogyasztható, például krémlevesként, egy tál ételként, köretként, de még desszertként is. Ha egy tál ételként fogyasztanád, itt egy tuti recept. Ez a fűszeres hagymás édesburgonya. Az édesburgonyát és a vörös hagymát vág csíkokra. Közben a sütőt melegítsd elő 200 fokra. A felszeletelt összetevőket tedd bele egy nagyobb tepsibe, melyben 3 evőkanál kókuszsírt eloszlattál. Fűszeres sóval, borssal és oregánóval. Majd ismét tegyél rá 3 evőkanál kókuszsírt. Keverd össze, alufóliával takard le, és tedd a felmelegedett sütőbe. 40-50 percig kell sütnöd alulfelülsütéssel. Ennél az ételnél az alufóliát nem kell levenned, ne aggódj, minden kellően meg fog puhulni és pirulni. Ha köretként kívánod, meg nagyon finom sült krumpliként, de az édes burgonya pürével sem fogsz mellélőni.
1: Desszertként is számos variációt találhatsz az interneten, például a muffint, brownit, palacsintát, de még a sárga barackos gombócot is készítheted ebből. Most az édesburgonyás amerikai palacsinta receptjét hoztuk el, mindössze 2 hozzávalóból. A nyers édesburgonyát süsd meg, majd ha kihűlt, egy bögrényi trillával pürésíts, és 4 tojással kevert krémesre. Ez robotgéppel pillanatok alatt megvan. Ezután a palacsinta sütőt kent ki kókusz vagy napraforgóolajjal, és már sütheted is. Egy jó tipp! Kicsit magasabbról csurgatod a tésztát, szép kerek formát kapsz.
0: Azon kívül, hogy számos jó recept van belőle, jótékony hatása is elhanyagolhatóak. Most 6 okot ismerhetsz meg, amiért érdemes beillesztened az étrendedbe. Elsőként hozzájárul az immunrendszer egészségéhez, mivel tele van mikrotápanyagokkal és antioxidánsokkal. Másodikként javítja az agyműködést, ugyanis az édes burgonya gyulladásgátlókat tartalmaz. Harmadikként segíti az emésztést, mivel gazdag élelmi rostban, ezzel megakadályozva a székregedést és a puffadást. Emellett a rostok elősegítik a bélben a jó baktériumok növekedését.
1: Negyedikként az édes burgonya lassítja az öregedést, ugyanis segít csökkenteni a napsugarak káros hatásait, így megőrzi a bőr fiatalságát. 5. jótékony hatása az, hogy javítja az immunrendszer működését. Ez a tulajdonsága szintén antioxidáns tartalmának köszönhető. Nem csak a káros gyulladásoktól védik a szervezetet, hanem a krónikus betegségektől is, mint a rák vagy a szívbetegségek. 6. jótékony hatással van a látásra. A benne lévő bétakarotin ugyanis a szervezetben A-vitaminná alakul, amely hozzájárul a szemegészségéhez. Ez a jó pont az édes burgonya mellett, hogy kiteszi a napi A-vitamin szükségletet, valamint C-vitamin van rostokban és mangánban is gazdag.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: Taska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplök Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Török Marcel, Óvár Janrus, Gál Zsombor és Porkla Boldizsár.
1: Vendégünk az ékesfehérvári ninja, Horváth Balázs, akitől sok érdekességet megtudhattunk a Ninja Warriorról, és elmondta azt is, hogyan vált egy egyszerű srácból sokak által követett sportpéldaképpé.
2: Milyen sportokat üzöl most?
3: Jelenleg ugye, hát én crossfitezek, arról annyit kell tudni, hogy rengeteg saját esős edzés forma van benne, mint például torna, ilyesmi, illetve súlyzós edzés, meg kardio. És mellette kosárlabdázok még.
2: Mivel telnek most a napjaid?
3: Hát én Budapesten dolgozok egy női kosárlabda csapatnál, erőnléti edzőként, aminek viszont most nyári szünete van, mint ahogy mindenkinek, és majd augusztusban kezdődik az alapozás, úgyhogy ilyen szinten több az időm, viszont nagyon sokat forgatunk TikTokra, rengeteg videót, lehet, hogy ott már láttatok egy páran, de a lényeg, hogy rengeteg videót forgatunk, és igazából ezekkel telnek a napjaim, forgatással, edzéssel, meg edzéseket tartok a mai napig, úgyhogy elég sűrű, meg mindig megyünk valahova, most itt a nyár, úgyhogy nagyon sok barátom egyébként DJ, programszervező, buliszervező, szóval velük is járom az országot, úgyhogy ilyen mindig van valami lényegében.
0: Hogy bírod ezt az életmódot?
3: Engem ez nagyon éltet, engem ez nagyon tölt. Nekem kell az, hogy pörögjek, hogy menjek, élvezem nagyon azt, hogy új embereket ismerek meg, esetleg embereket inspirálok, tehát az nagyon jó érzés, amikor azért jönnek oda, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, vagy mennyire motiválom őket. Ez sokkal többet ér annál, mint sem, hogy azt érezzem, hogy jaj, fáradt vagyok. Úgyhogy én szeretek így élni, azért is választottam ezt az életmódot lényegében.
0: Milyen a találkozás egy rajongóval?
3: Nagyon jó. Szóval annyira jó érzés, hogy csinálsz valamit, és azzal olyan embereket inspirálsz, akiket nem is ismersz. Csak egész egyszerűen látják azt, hogy te, amit csinálsz, azt szereted, esetleg jó vagy benne, és ezzel megindítasz valakit egy úton. Ez nagyon jó érzés. Egy kicsit azt érzem, hogy ilyenkor az a meló, amit belerakunk, így a videókészítésbe, meg egyébként van, hogy sokszor hosszadalmas vagy fárasztó, az ilyenkor tök visszajön, és azt érzem, hogy na, megéri csinálni ezt az egészet, mert lehet, hogy valakinek úgy segítek, hogy nem is tudok róla, és az a legjobb érzés.
4: Milyen gyakorisággal szoktál edzeni?
3: Hát minden nap, van heti egy, max. Két nap, amikor pihenek full, vagy pedig lájtosabb az edzés, tehát könnyebb, de mondom, én szeretek mozogni mindig, szóval ha esetleg nem edzek, akkor elmegyek kosarazni, vagy valami olyan dolgot csinálni, ami nem edzésnek fogható fel, hanem játéknak, de közben mégis ugye mozgás.
4: Milyen támogatást kaptál a családodtól?
3: A családom, hála az égnek, mindig nagyon szupportív, és mellettem áll, és meghallgatják, hogyha bármi gondom, bajom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, értük. Úgyhogy mindig mellettem vannak és mellettem állnak, úgyhogy ez nagyon jó érzés, és ez miatt hálás is vagyok, mert sok mindenkinél lehet, hogy nem nincs ilyen lehetőség. Az édesanyámmal és öcsémmel nagyon jó a viszonyunk és a kapcsolatunk, és dolgozunk is rajta, hogy ez így is legyen. 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Amikor az ember a Star Wars filmek Obi-Wan Kenobi-jára gondol, akkor először Ewan McGregor fiatal Jedi mestere jut eszébe, annak ellenére, hogy a klasszikus Star Wars filmekben Alec Guinness játszotta a karaktert, és ennek megvan az oka. Ewan McGregor Nagy-Britannia egyik legnagyobb színésze lett, hála tehetségének, alázatosságának, és nem utolsó sorban senki nem tudja jobban mondani nála azt az ikonikus mondatot, hogy Hello there! A mai adásban körbejárjuk ennek a legendás színésznek életútját.
1: Ewan McGregor 1971. március 31-én született a skóciai Crieff nevű kisvárosban. A színészet útjára nem más terelte, mint bohókás nagybácsia, a színész Dennis Lawson, akinek leghíresebb szerepe Wedge Antilles pilóta volt a legelső Star Wars filmben. Az ifjú Ewan soha nem volt jó tanuló az iskolában, és ez azt sem segítette, hogy a fiú mindig is a jó tanuló és sportoló bátyja árnyékában volt. Ennek hatására szülei azt a lehetőséget adták meg Ewannek, hogy elhagyhatja az iskolát 16 évesen, amit aztán a fiatal McGregor ki is használt.
0: Először Kirkcaldyban tanult színészetet, majd 18 évesen elköltözött Londonba, és elvégezte a Daniel Craig-et és Dominic West-et is tanító Guildhall School of Music and Drama iskola színész képzését. Amikor felfedezték az ifjú színész képességeit, szerepet kapott az 1993-as Lipstick on Your Color című komikus minisorozatban. Rá egy évre Danny Boyle úgy döntött, hogy első mozi filmjét szinte ismeretlen színészekkel fogja leforgatni. A Sekély Sírhan című fekete komédiában McGregor játszotta az egyik fontos szereplőt. A kisköltségvetésű film hatalmasat robbant, a dicsérő kritikák mellett az év legtöbb bevételét hozó skót filmje lett hazai fronton.
1: Danny Boyle következő filmje főszerepét is megkapta McGregor, ez volt a ma már kultfilmként számon tartott Trainspotting. Ewan McGregor számára hatalmas lehetőség volt eljátszani a heroin függő Mark Rantont, hiszen ezzel a megosztó szereppel abszolút meggyőzte a kritikusokat és a nézőket is. A szerepet annyira hitelesen sikerült eljátszania, hogy egyszer, amikor a reptéren járt, egy biztonsági őr felismerte és félreállította, hiszen az őr egyből a drogos Mark Rantonként azonosította a színészt.
0: Ewan mindig is óckodott a nagyobb hollywoodi szereplésektől, mivel nagyrészt kisebb produkciókban vállalt csak szerepeket. Mindezek után mégis őt választották az ifjú Obi-Wan Kenobi szerepére, amit csak azért nem utasított vissza a színész, mert mégiscsak a popkultúra legnagyobb durranásáról, a Star Warsról volt szó. Bár eleinte a Star Wars előzmény trilógiáját nem fogadták túl jól, abban mindenki egyetértett, hogy Ewan McGregor volt ezeknek a filmeknek a legjobb pontja. Nem is véletlen az, hogy Obi-Wan karaktere egy külön minisorozatot is kapott, McGregorral a főszerepben.
1: A 2000-es évek elején olyan világhírű rendezőkkel dolgozott együtt, mint Tim Burton, Woody Allen és Michael Bay. McGregor szinte a teljes antitézise a hollywoodi élvonalat jellemző, testüket, lelküket sanyargató és a szerepükkel együtt élő színészeknek, akik sokszor teljesen kikészítik a stábot maguk körül egy-egy forgatáson. A McGregorral dolgozók rendszeresen nyilatkoznak arról, hogy mennyire alázatos és pozitív energiákat árasztó művész, a motoros túrákon vele utazó, szintén színész Charlie Burman állítólag sosem látta rossz faszban, és mindig a többi ember igényeivel van elfoglalva.
0: Az utóbbi években a színész olyan híres szerepekben volt látható, mint Robert Gida, a Szépség és a Szörnyetek gyertyatartója, és a DC képregények Fekete Maszk nevű gonosztevője. Továbbá ő lesz majd Tücsök Tihamér hangja a Netflixes Pinocchio adaptációban.
1: Nektek melyik a kedvenc Ewan McGregor filmetek?

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek öt sztárt, akiben magyar vér csörgedezik.
1: Drew Barrymore. Drew, anyai ágon magyar származású, Makó Ildikó a II. Világháború idején született Németországban, az Egyesült Államokban nőtt fel és kezdett színésznői karrierbe, szerepelt a Playboy címlapján, a People pedig a világ öt legszebb embere közé választotta.
2: Jenna Simmons. A KISZ alapító tagjának édesanyja, Kovács Flóra Magyarországon született. Édesapja Vicc Ferenc szintén magyar. Jenna kiválóan beszéli a nyelvet. Lánya Sophie is közismert, feltűnt a 2012-es amerikai X-faktorban.
0: A harmadik Kesa. Az énekesnő dédszülei magyarok voltak, Kecsenagy Sándor és Tóth Lídia, akik eredetileg Szentesről származtak, de 1913-ban kivándoroltak Amerikába két lányukkal, Margittal és Gizellával. Érdekesség, hogy jó pár éve kisebb vita is volt Kesa és a magyar rokonai között, miután az itthoni családtagok kijelentették, hogy nem akarnak többet hallani róla.
1: Calvin Klein, a világhírű amerikai divattervező szülei a 30-as évek végén vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Az úriember nevével fémjelzett ruhák, parfümök manapság az egyik leginkább kelendő és minőségi darabok.
2: Tim Howard. Az 1979-ben született, több mint százszoros amerikai válogatott futballkapus, a New Jersey állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter, nagyszülei a 2009-ben elhunyt Fekete Pál és felesége Éva alapító tagjai voltak a Magyar Öregdiák Szövetségnek és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Howard pár szót beszél magyarul, és rendkívül büszke az itthoni gyökereire, sőt mi több, az édesapja honvédségnél készült fotója tetoválásként díszeleg az alkarján.
0: Ti tudtok még olyan sztárokat, akikben magyar vér csörgetezik? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Kísérteties szellemhajuk, még hát borzongatóbb igaz története. Rengeteg rém történetet hallhattunk, ismerhettünk meg szellemhajókról, amik elsüllyedtek, eltűntek, vagy esetleg csak az emberek szívottak fel róluk, de most megismerheted a világ leghíresebb szellemhajóit egy helyen. Mese vagy igazság? Legenda vagy valóság? Ezt fogjuk kideríteni.
1: Az első Lady Lovibond. Nem véletlenül morgolódnak a tengeri medvék, hogy a nők szerencsétlenséget hoznak, ha a fedélzetre lépnek. Ez a hajó ugyanis egy szerelmi dráma miatt süllyedt el. Az igazi Lady Lovibond épp esküvőt tartott a hajón, ami Londonból Portugáliába tartott. A legenda úgy tartja, hogy Simon Peelt, a hajó kormányosát féltékenységből megölte John Rivers, aki beleszeretett a kormányos leendő feleségébe. John Rivers aztán a Goodwin zátonyba vezette a hajót, ami egy veszélyes hely, mivel apáikor több hajóroncs is feltűnik, ami igen kellemetlen, főleg, hogy még a homokzátonyra magára is ügyelni kell. 1748. február 13-án pénteken süllyedtek el. Igen, péntek 13-án, hátborzongató. Ami még bizarrabb, hogy 1798-ban egy hajós látta az elvileg elsüllyedt hajót, sőt még az ünneplőket is hallotta. A legenda úgy tartja, hogy az elsüllyedés minden 50. évfordulóján a hajó feltűnik, hogy megünnepelje az esküvőt, amit sosem sikerült befejezni.
0: A következő a Mary Celeste. Ennek az árbócosnak már a megépülésekor is balszerencse történt, ugyanis az építője már nem élte meg, hogy vízre szállhasson vele, mert meghalt tüdőgyulladásban. A vitorlás többször is tulajdonost váltott, mire 1872-ben november 7-én elindult kísérteties útjára Benjamin Spooner Brinks-el. A vitorláson 1700 hordó rakományt szállítottak New Yorkból Genovába, de sosem ért oda. Következőleg a Mary Celeste-t Portugália partjainál látták, de egy szemernyi lelket sem rajta. Nem találtak rajta sem élőket, sem holtakat, viszont a rakomány teljes mértékben épp maradt, csak úgy, mint az élelem. A vitorlás tragikus sorsa ezzel nem fejeződött be, még egy utolsó útra indult 1884-ben, de aztán rejtélyes körülmények között elsüllyedt egy zátonyon.
1: Majd a Carol A. Daring. Ez a kereskedelmi hajó Új-Anglia és Brazília között szelte a havokat, pontosan addig, amíg mind felé tartva nyoma veszett. Egy év múlva találták meg Észak-Karolinában a sérült ötárbózost 600 kilométernyire az útvonalától. A legénység pedig két macska. Bizony, az emberek eltűntek, és csak két cica maradt meg a megfőtt épp ebéddel, meg a megterített asztalokkal. Több híreszelés is szárnya kapott, például a kalóz vagy UFO támadás, a hurrikán, vagy épp a lázadás a kapitány ellen. De szerencsére akármi is volt, szegény macskákat megkímélte.
0: Végül, de nem utolsó sorban, a KESZ 2. Néhány évvel ezelőtt, 2007. április 18-án egy gazdátlan vitorlás katamaránt fedeztek fel Ausztrália közelében. A 10 méteres KESZ 2 fedélzetén elvileg hárman tartózkodtak, ők azonban eltűntek és a mai napig nem kerültek elő. Amikor a katamaránt felfedezték, a motor még működött, semmi felszerelés nem tűnt el, az étkezőben meg volt terítve. Sem bűncselekményre, sem kalóztámadásra, sem viharra utaló jeleket nem találtak. Hát borzongató, igaz? Szerintem mindenki nagyon reméli, hogy elkerüli az ilyeneket a nyílt vizen, vagy nem talál random hullákat.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: A Velhello megint elnöki ügyekkel foglalkozik. Sikeres Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exobolygóról. A mikrofonnál Bali Villő. Megérkezett a Velhello meghatározó lemeze, az elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Velhello sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu Vedd Meg, vagy a Sokszor Volt Már Így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként elérhető felvétel is felcsendül. Az Emlékszem Sopronban, a Gyere és Táncolj, a Késő Már és a Város Szemei. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges Cloudy Blue színű bakerit lemezen lesz elérhető. Nagy nemzetközi elismerésben részesült Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Az Egyke című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsánerfilmfesztiválja, az október 8-án kezdődő Szétgeszi Filmfesztivál. A Besugó című sorozattal nemzetközi hírnevet szerzett rendező legújabb alkotása a világ legizgalmasabb új műfai moziaival együtt mutatkozik be Katalóniában. A szakmában és a filmrajongók körében egyszerűen csak a zsánerfilmek kányaként emlegetett Szétgeszi Fesztivál a nemzetközi filmvilág abszolút csúcsát jelenti. Az 1968-ban alapított rendezvény mára a világ legfontosabb és legnagyobb presztízsű tematikus seregszemléjévé nőtte ki magát. Habár továbbra sincs bizonyíték a földön kívüli életre, a tudósok folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. A Harvard and Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata pedig most egy izgalmas újdonságot jelentett be. Egy olyan rádiójelet észleltek, amely közvetlenül egy exobolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik, írja a Science Alert. Még mielőtt azonban sokan azt hinnék, hogy az Arxivon elérhető kutatás szerzői intelligens élet nyomaira bukkantak, jelezték, hogy másról van szó. Ezek az exobolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, a légköri és mágneses térviszonyokkal kölcsönhatásba lépve, energiát szabadítva fel. A Földnek is vannak aurórái, amelyek északi és déli fényként jelennek meg. Megújult és visszakerült a helyére a Jávor Ottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a Városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhat az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós, időjárás álló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávor Ottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött. Összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és U16 korosztály országos bajnokságán. Legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérváriaké.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a szél élénk lehet. Délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellentmondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauacsi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Eszerint a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.
3: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Pszichózishoz vezet az erős kannabisz.
1: Növelheti a pszichózis kockázatát a nagyon erős kannabisz napi fogyasztása egy nemzetközi kutatás szerint. A viszonylag nagy 11 központ részvételével készített tanulmány ismét bebizonyította az erős kannabisz napi fogyasztása és a pszichózis kialakulása közti kapcsolatot. A megbetegedés kockázata ötszörösére emelkedett azokhoz képest, akik nem használnak kannabiszt, mondta Marta Di Forti, a londoni King's College munkatársa, egy labban megjelent tanulmány egyik szerzője.
0: Olyan 18 és 64 év közötti páciensek adatait vizsgáltuk meg, akik 11 európai és brazil központban jelentkeztek kezdődő pszichózisukkal, áll a kutatásban. 2010 májusa és 2015 áprilisa között 901 pszichózisos páciens adatai gyűjtötték össze. A pszichózis fő jellemzője, hogy a páciens elveszíti kapcsolatát a valósággal, lehet, hogy hangokat hall vagy olyan dolgokat lát, amelyek nincsenek jelen. A betegség különbözik attól, amit a drog befolyása alatt át lehet élni. A kontrollcsoportot 1237 fő alkotta, résztvevőinél nem diagnosztizáltak pszichózist. A tagokat mindig a központ szerinti helyi lakosságból választottak ki.
1: A résztvevőknél feljegyezték, milyen gyakran és milyen kannabiszt fogyasztanak. Ezután a marihuána pszichoaktív alkotóeleme a THC mennyiség 10%-nál alacsonyabb vagy magasabb THC tartalom alapján két csoportot képeztek a fogyasztókból.
0: A napi kannabisz fogyasztóknál nagyobb volt a pszichózis kockázata, mint a nem fogyasztók esetében. Nagyjából 3,2-szeresére növekedett a rizikó. Ez az arány csak nem 5-szeresére emelkedett a nagyon erős kannabisz napi fogyasztásával, fejtették ki a kutatók. Az erős kannabisz napi fogyasztása nélkül a pszichózisos esetek aránya 12,2%-kal csökkenne. Amszterdamban például évente 100.000 főre 37,9 helyett 18,8 új eset jutna, míg Londonban ez a szám 45,7-ről 31,9-re esne vissza.
1: Maradjunk az egészségügynél.
0: Csökkent a rák okozta halálos esetek aránya az Európai Unióban az elmúlt 5 évben, bár az elhalálozások száma idén várhatóan 1,4 millióra emelkedik a népesség növekedése miatt, közölték kutatók.
1: A férfiak esetében a rák okozta haláleset kockázata 6%-kal esett vissza. 2014-ben 100.000 férfira 139 haláleset jutott, míg idén 131. Olvasható az Annals of Oncology című orvosi labban megjelent tanulmányban. A nőknél 3,6%-kal csökkent az arány. 86-ról 83-ra esett a 100.000 főre jutó ilyen halálesetek száma. A halálesetek teljes száma ugyanakkor 2019-ben várhatóan 1,4 millió lesz. 787.000 férfi és 622.000 nő, ami csaknem 5%-os növekedés a 2014-es 1,35 millióhoz képest. A tanulmány szerint a nők körében idén több halálos áldozata lesz a tüdőráknak, mint a mellráknak. Előbbi várhatóan 97.000 főt, utóbbi 93.000 főt érint. A rákbetegség halálosabb formája ebben az évben is a tüdőrák lesz.
0: A mellrák esetében jelentős javulás tapasztalható 2014 óta az unió legnagyobb országaiban. Nagy-Britanniában 13, Franciaországban 10, Németországban 9, Olaszországban 7, Spanyolországban pedig 5%-kal esett vissza a halálos esetek aránya. Lengyelországban ugyanakkor 2%-kal növekedett az aránya Milánói Egyetem kutatója, Carlo La Vecchia és a Lausanne-i Egyetemen dolgozó Fabio Lui tanulmánya szerint.
1: Az egyértelmű, hogy a jó hír ellenére, miszerint a halálozás aránya a legtöbb rák típus esetében csökkent, a rossz hír az, hogy a népesség növekedése és az öregedés miatt növekszik azok száma, akik valamilyen rák következtében meghalnak. Mondta Fabrice André, a párizsi Gustave Roussy intézet munkatársa, az Annals of Oncology szerkesztője. Ez hatalmas terhet jelent a társadalomra, tette hozzá hangsúlyozva, hogy több, a rákot megelőző intézkedésre van szükség, elsősorban a dohányzó és túlsúlyos emberek számának visszaszorításával.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Míg a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rabláshádozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitná a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 9, 7, 5. Táska Rádió.

0: 97.5. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os Oktober Rust-tal, és rajongótábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek neveztek el. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az orgona által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verziók 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomasra tajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Buzz Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitárra. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternemek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rossz sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált. 97.5. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Taemin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongó

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Brezné Aura és Labádi Hanna. Ismered a K-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven K-dráma. Egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el, ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
0: Már tudjuk, mi az a K-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A koreai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa van. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
1: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A kórai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a kórai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
0: Akkor vannak történelmi drámák is? A szegú kifejezés minden olyan kórai televíziós vagy filmdrámára utal, mely történelmi személyeken alapul, történelmi esetekre.

0: eseményeket tartalmaz, vagy történelmi hátteret használ. Bár a Szeguk közvetlenül történelmi drámát jelent, a kifejezés jellemzően a kúri történelem során játszódó drámákra tartják fenn.
1: Számos műfaj létezik, mégis a leggyakoribbak a romantikus alkotások. A kortárs korokban játszódó sorozatok gyakran szerelmi történetekre összpontosítanak, és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják, a kórai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a kórai drámák nők körében való népszerűségéhez.
0: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű k-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzővé vált a kórai drámákban, mert a közönség egyre inkább hozzászokik az idol színészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például B. Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Im Yuna sikeres színészekké váltak.
1: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát. Általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőtt koruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőtt kor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Solomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
0: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A kórai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanolyan ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A kórai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mert jobbak a szerződéses feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
1: A zene fontos szerepet játszik a kórai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, kórai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a kórai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
0: Most sok mindent megtudhattunk a kórai filmiparról és a sorozatairól. Remélem, sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. 97.

0: 95.7 Táskarádió bemutatja.
1: Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
2: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
3: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az esemény sorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-éig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
2: Sporthírek a Táskarádióban.
3: A fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
2: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
3: A többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Délután a 18-24 fokig melegszik a levegő.

95 Társk Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő, Kovács Jázmin és Hedrik Mira. Az első fél órában szó lesz arról, hogy Messi tiszteletére kötelezővé tették az egyperces tapsot Argentínában, és arról, hogy ember támadott meg egy humanoid robot, amit csak hárman tudtak lefogni. De előtte hallgassuk meg Olivia Rodrigótól a Drop Dead-et.

0: 95 5 Táskarádió, te is beleférsz. Furcsa jelenetet rögzített egy kamera egy oroszországi elektronikai üzletben. Egy vásárló meglökte az egyik humanoid robotot, amely ezt követően a férfi felé mozdította a lábát, ami úgy tűnt, mintha megrúgta volna a lögdösődő vásárlót. Ezután hárman kellettek ahhoz, hogy lefogják az elszabadult robotot. A felvétel futótűzként terjedt az interneten, de az továbbra sem egyértelmű, hogy a gép önállóan reagálta, vagy távirányítással irányították. Amúgy ez a fun fact, hogy még itt vártunk, hogy elkezdjük az adást, szembe jött velem ez a TikTokon, ez a videó. És konkrétan olyan volt, mintha így elkezdte volna egy rugdosni meg, kalimpált felé ez a humanoid robot.
1: Hát én ezért nem szeretem ezeket a robotokat.
2: A végén még jön az, ami a filmekben szokott lenni.
0: Hát ez
2: a
0: amúgy szerintem
2: robotlázadás, aztán...
1: Szerintem lesz is.
2: De
1: azért, mert amúgy, ha belegondoltok, ugye a robotok mögött emberek állnak, de simán rákenik majd a robotokra, de amúgy lehet, hogy emberek fogják ezt az egészet így
0: végrevinni, hát, vagy végrehajtani,
1: indítani.
0: Igen.
2: Figyeljetek, én lehet, hogy én paranoiás vagyok, vagy nem tudom, de én úgy vagyok vele, nem tudom, lesz-e robotlázadás, vagy nem, de én a robotokkal is kedves vagyok, biztos.
0: Hát, amúgy
2: hát meg ugyanúgy is csak úgy
0: is legyünk egymással
2: is kedvesek, de hát akkor igen, Berzel, akkor már jó pofi vagyok a mikrómmal is, nem ütöm meg, és akkor így, hát ha nem mikróz meg az agyamat, hogyha úgy van.
0: Amúgy szerintetek ebben az esetben itt valaki irányította, vagy a robot az tényleg így ilyen, hát önerőből?
1: Hát szerintem igazából benne van egy ilyen rendszer, vagy nem tudom, nem vagyok
0: ilyen védekező mechanizmus. Hát, hogyha nagyon humanoid robot, akkor lehet ám, hogy tényleg benne van ez a rendszerében, hogy ha valaki megütős vissza.
2: Ja, meg nem, tehát hogy lehet, hogy igen, tehát hogy olyan beállítás volt, hogy nem tudom, hogy mi, hogy tehát véletlenül ment neki az ember? Az volt?
0: Nem, jól tudom, akkor direkt lökte meg. Tehát, hogy direkt így ilyen, hát
1: így provokálta,
0: játékosan
3: meglökte. Nem lehet, hogy ennek direkt ez volt a lényege, hogy így elterjedden az interneten, és nem tudom, hirdemet szerezzel.
2: Az is hitel. Egyébként az is, most már annyi minden lehet a mögött, hogy egy
0: figyeljek,
2: ilyesmi van már.
0: Mondjuk ez lehetett tudom, annak az üzletláncnak a
1: marketingje
0: a fogás. Nem tudom.
2: Érkezik. De egyébként szerintem, ha robotlázadás lesz, az ilyen ilyesmi lesz, hogy így történik valami, azt gondolná az ember, hogy hát ez biztos csak valami véletlen, meg itt aztán kiderül, hogy mégis itten
0: lesz valami.
2: Nem tudom, az AI
1: átvesz az uralmat.
0: Mindenfele.
1: Hát, ez
2: nekövetkezem be. Legyetek kedvesek.

0: Ferenc Ferenc a Táskarádió, te is beleférsz. Messi tiszteletére kötelezővé tették az egyperces tapsot Argentínában. A válogatottságtól visszavonuló Lionel Messi tiszteletére a legutóbbi hétvégén a 10. percben leálltak a futballmérkőzések Argentínában. Erről a helyi labdarúgó szövetség döntött. Minden férfi és női futszál és strandlabdarúgó mérkőzést meg kellett szakítani, sőt, ahol lehetséges volt, le kellett vetíteni a szövetség által összeállított videót, amellyel teljessé vált Messi válogatott beli pályafutása előtti tisztelgés. A 8-szoros aranylabdás futballista 207-szer játszott a válogatottban, 125-ször gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt a világbajnok együttesnek, az idei előtt 2014-ben is VB döntős volt, illetve 2-szer nyert Copa Amerikát. Nálam a barátom hatalmas nagy foci rajongó, bár őszintén szóval a Messit annyira nem szereti, viszont a családom nagyon, és én ezzel így képben vagyok mindig nálunk. Ez mindig téma.
1: Hát nálunk egyáltalán nem.
2: Én erről nem hallottam, de azért ez szép, hogy így az egész ország, tehát hogy úgy döntött a vezetős, hogy minden, hogy így akkor most tiszteljünk.
0: Hát amúgy az aranyos, bármint, hogy azt hiszem ő is a jól tudom, de ne kövezzetek meg, az egyik legnagyobb focistának számít Messi, szóval, hogy ez azért elég jó. Viszont ugye, mint tudjuk, Ronaldo is visszavonult, és nem tudom, hogy neki Portugáliában, azt hiszem, Portugáliában csináltak-e ilyesmit? Vagy valami emlékmű, vagy valami hasonló?
1: Én nem
0: hasonló.
1: Hallottam róla, de mondjuk erről se hallottam, hogy Messinek is szántak egy ilyen egyperces tapsot.
0: De ez amúgy hallottam róla.
2: Ez amúgy szép, kedves, kedves gesztus, szóval ez amúgy szép. Hát nálunk én szoktam focit nézni, de
0: nem vagy annyira képben.
2: Tehát ilyen EBVB-t szoktam, amikor országok játszanak egymás ellen.
0: Mondjuk a VB-t én pont néztem.
2: Azt én is. Úgyhogy én inkább az ilyeneket szoktam.
1: Nekem a haverjaim közvetítették inkább.
2: Igen.
1: Igen, hát hogy mi történt? Én ezeket nem nagyon nézem, én inkább más sportokat.
2: Hát meg ez kit mi érdekel?
0: Hát őszintén engem nem érdekel, de nálunk a családom is alapjáraton a férfi tagok, mind focikedvelők, és a barátom is nagyon nagy focikedvelő, szóval nekem ez ilyen kötelező kör.
1: Focis, igen.
2: Amúgy
1: igen.
2: Ez érdekes, mert nálunk apukám az egyetlen, aki néz focit, ő is csak EB-t és VB-t meg ilyesmiket, tehát többi nem érdekli, a testvéreim meg egyáltalán nem focisok amúgy.
0: Hát amúgy nem tudom, szerintem ezt így ember válogatja, hogy kinek mi.
1: Igen, mert kinek vannak mi. Azért olyan fiúk, akik nem ilyen foci rajongók, hanem ők is például más sportok.
2: Hát igen, persze.
1: Van, aki úszás, vagy van, aki jégkorong például.
2: De azért abban megegyezhetünk, hogy ez kedves gesztus volt.
0: Igen, az biztos, hogy ez egy nagyon kedves gesztus volt. Minden esetre mi most szerintem menjünk tovább Heaven and Caitlin Argon közösével az Iron-nal.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: A Velhello megint elnöki ügyekkel foglalkozik. Sikeres Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exobolygóról. A mikrofonnál Bali Villő. Megérkezett a Velhello meghatározó lemeze, az elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Velhello sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu vedd meg, vagy a Sokszor volt már így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként elérhető felvétel is felcsendül. Az Emlékszem Sopronban, a Gyere és táncolj, a Késő már és a Város szemei. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges Cloudy Blue színű bakarit lemezen lesz elérhető. Nagy nemzetközi elismerésben részesült Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Az Egyke című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsánerfilmfesztiválja, az október 8-án kezdődő Szétgeszi Filmfesztivál. A Besugó című sorozattal nemzetközi hírnevet szerzett rendező legújabb alkotása a világ legizgalmasabb új műfaji moziaival együtt mutatkozik be Katalóniában. A szakmában és a filmrajongók körében egyszerűen csak a zsánerfilmek kányaként emlegetett Szétgeszi Fesztivál a nemzetközi filmvilág abszolút csúcsát jelenti. Az 1968-ban alapított rendezvény mára a világ legfontosabb és legnagyobb presztízsű tematikus seregszemléjévé nőtte ki magát. Habár továbbra sincs bizonyíték a földön kívüli életre, a tudósok folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. A Harvard and Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata pedig most egy izgalmas újdonságot jelentett be. Egy olyan rádiójelet észleltek, amely közvetlenül egy exobolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik, írja a Science Alert. Még mielőtt azonban sokan azt hinnék, hogy az Arxivon elérhető kutatás szerzői intelligens élet nyomaira bukkantak, jelezték, hogy másról van szó. Ezek az exobolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, a légköri és mágneses térviszonyokkal kölcsönhatásba lépve, energiát szabadítva fel. A Földnek is vannak aurórái, amelyek északi és déli fényként jelennek meg. Megújult és visszakerült a helyére a Jávor Ottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a Városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhat az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós, időjárásálló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávor Ottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött. Összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és U16 korosztály országos bajnokságán. Legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérváriaké.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a szél élénk lehet. Délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Hedrik Mira, Kovács Jászmin, Sarfrenka és Bali Villő. 8-szor halasztották el a kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja, illetve a férfiak egészségét sokszor a nők menedzselik, de ez nem mindig jó. Ezekről lesz most szó, de előtte érkezzen Artemastól az I Like the Way You Kiss Me.

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A férfiak egészségét sokszor a nők menedzselik, de ez nem mindig jó. Egy hosszú ideje együtt élő párnál ez gyakran már teljesen természetes, hiszen a nő pontosan ismeri párja szokásait, észreveszi, ha rosszabbul alszik, ingerlékenyebben ébred, vagy valami apróság megváltozik a mindennapi életben. Mindeközben azzal is tisztában van, hogy a barátja, férje hajlamos halogatni a kivizsgálásokat. És indul az a jól ismert forgatókönyv, amikor a nő előbb finoman megemlíti, később egyre határozottabban javasolja az orvosi vizsgálatot. Emlékeztet az időpontkérésre, rákérdez, hogy sikerült-e bejelentkezni. Egy felnőtt férfi nem gyerek, akit kézen fogva kell elvinni a rendelőbe.
1: Ez amúgy igaz, ez az utolsó mondat, hogy egy felnőtt férfi nem egy gyerek.
2: Mindenki oldja meg magának, ez miért olyan nehéz?
1: Amúgy szerintem is. Tényleg egy felnőtt emberről beszélünk, szerintem, hogyha már így együtt vagy valakivel, akkor nem kell babusgatni már, mint hogy ne legyél olyannal együtt, akit így babusgatni kell, mert akkor ez még egy gyerek.
0: Ja, meg hogy, tehát, hogy az, hogy törődő vagy, és mondjuk észreveszed, és megkérdezed, hogy minden oké-e, mert látod rajta, nem tudom, úgy néz ki, mint a szarul érezni magát, hogy ilyesmi. Tehát, hogyha törődő vagy, az más, meg hogyha neki ezt a nyakán csücsülni, hogy ide menjél, oda menjél, gyere, elmegyünk az orvoshoz, gyere, megnézzük a nem tudom, rosszadádat, tököm tudja, tehát, hogy így.
1: Hát ez az, hogy ez teljesen más, mert nem kell itt elmenni, hogy jaj, folyamat, menjünk orvoshoz. Amúgy is én annak a híve vagyok, hogyha tényleg nagyon nagy baj van, meg azért évente egyszer jók ezek az ilyen kivizsgálások, igen, hogy minden persze, rendben van-e, de nem kell mindig orvoshoz járni, amikor nincsen semmi bajod.
0: Igen, persze, tehát hogy nem. Tehát, hogy na szóval nem neked kell a palit helyett kitalálni, hogy neki mikor hova kell menni a orvoshoz, vagy mit tudom én, hogyha.
1: Igen, hogyha tehát, ő hogy jól érzi magát, akkor érezze jól magát, a nem beteg. Nyilván, hogyha most egy nátha vagy valami ilyesmiről beszélünk, akkor se feltétlenül kell elmenni orvoshoz.
0: Jó, de az más, de hogy így. Igen, tehát, hogy ez egy ilyen egyszerű dolog, azért valaki megfázik, de hogy az, hogy törődő vagy, és mondjuk odafigyelsz rá, és esetleg nem is tudom, megkérdezed, hogy volt, és mondja, hogy volt, király. Ennyi, de

0: hogy így neki állsz helyette időpontot zgatni, igen, meg nyasztatni, meg mit tudom.
1: De ez fordított esetben is. Mondjuk igen, ilyennel nem találkoztam még én se. Egyik esettel se. De hogy a férfi mondja a nőnek, hogy menjen el ide meg oda. Szerintem ez, az is ilyen visszataszító egy kicsit.
0: Az, aki helyett ezt neked meg kéne csinálni, mert tudom én, annak kb. Így az anyja vagy. Tehát, hogy így.
1: Igen, szóval...
0: Ja, tehát épp ez az, hogy nem gyerek a másik, nem kell annak kezelni. Hogyha meg gyerekként kell kezelned, akkor
1: inkább keres másikat.
0: Kicsit lehet gondok vannak. Igen. De ne bántsuk senkit, ki tudja, lehet van, akinél működik ez a forgatókönyv, nem vagyok házas, úgyhogy én nem tudom. Most pedig érkezzen Ariana Grande-től a Hate That I Made You Love Me itt a 97.5-ön.

0: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Innen vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97 a táskarádiót, te is beleférsz. Még 25 évesen ítélték el. 8-szor kapott utolsó vacsorát, mégis egészen 101 éves koráig élt Francis Clifford Smith, az Egyesült Államok legöregebb rabja és legtovább raboskodó állampolgára. Még 1950-ben 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta, írta a BBC a férfi ismerőseire hivatkozva. Smith a börtönben az Osborne-i madárembernek nevezték, mert állandóan minél több kenyeret gyömöszölt a ruhájába, hogy aztán a madaraknak adhassa az udvaron.
1: Ez a madaras rész, ez cuki. Legalább törődött a környezettel.
0: Hát a madarat.
1: Igen. De ez cuki. Legalább neki volt szíve.
2: De milyen szar lehet már ennyiszer kapni utolsó vacsorát? Mert így 9-szor az életedben azt mondják neked, hogy te holnap meg fogsz halni, és te minden esetben felkészülsz rá lelkileg, aztán ja, mégse.
0: Figyelj, szerintem a harmadik után már megszokja az ember.
1: De amúgy milyen gyilkosságot kellett ahhoz elkövetni, értitek, hogy kivégezzék. Mármint, hogy biztos nagyon sok madarat. Kerüljön a sor.
0: Hát ugye, hány, azt hiszem, tehát 1950-ben ítélték el, szerintem akkor lehet, hogy nem tudom a törvényeket is, hogy hol, mikor, hogy van, de hogy lehet, hogy akkor még az volt az adott
1: államban. Jó, de
0: államban,
1: akkor most, gondolom mostanában is kapott a 2000-es években utolsó vacsorát, mert ugye 8-at kapott. Szóval ez így egy kicsit elgondolkodtató. De meg ugye az utolsó vacsorán ugye azt kérsz, amit szeretnél, vagyis hát én...
2: Akkor életében 9-szer a börtönben azt elmondja, ehetesz sushit, meg babugulyást?
0: Igen. Igen. Tehát az utolsó vacsorában az a lényeg, hogy azt teszel, amit akarsz, és megszerzik neked.
2: Á, de menő.
0: Jó, mondjuk azért gondolom vannak limitek, tehát hogy így a kanibalizmus nem támogatják.
1: De lehet meg is fagyit kért, mert én olvastam, hogy ugye Amerikában soha nem kapnak meg is fagyit. És hogy, mert hogy mindig ki van fogyva az automata, vagy áramlott.
0: Ja.
1: És hogy lehet azt kért, és ezért halasztották el.
0: Ja, mert
1: hogy ezt nem tudtak
0: szerezni. Nem tudtak szerezni, ezért nem végezték ki. Mert nem lett meg az utolsó vacsora.
2: De elvileg megkapta ugye 9-szer, szóval.
1: Hát igen.
0: Szóval valahogy, neki valahogy tudtak szerezni meg is fagyit.
2: Szerintetek mind a 9-szer más volt az utolsó vacsorája, vagy mindig ugyanazt kérte?
1: Szerintem más. Az milyen
2: és
1: jó
2: lehet, körbe ett az egész földet, tudod.
1: Kérsz egy 200-as sushi tálat. Úristen!
0: Egyébként szerintem, hogyha minden egyes alkalommal, tehát hogyha ha nem úgy volt, hogy harmadik után már megszokta, ezért kér minden félét, mert hogy ki tudja, hogy az is lehet, hogy megint túlélj, de ha mindegyik az úgy áthozza, hogy jó, akkor most ez az utolsó, akkor én azt gondolnám, hogy lehet mindig ugyanazt kérte, mert hogy ugyanazt akarja, hogy azt tegye utoljára, és nem úgy áthozza, hogy majd
2: és az mind kenyér és bor.
0: Tehát ugye ő előre nem tudta, hogy meddig fogják neki halasztani.
1: Amúgy tényleg én arra lennék kíváncsi, hogy mit kért.
0: Egyébként engem is érdekelne. Vannak ilyen videók, nem tudom, YouTube-on meg ilyen helyeken, hogy legfurcsább utolsó vacsorák a börtönben, meg ilyenek.
1: Igen.
0: És ilyen, nem néztem meg egyesem el,
1: és ezt szoktam ilyeneket
0: nézni.
1: Nem volt
0: annyira szimpatikus az a videó, de egyébként ez érdekelne. Ha valamelyik jöttök esetleg tudja, hogy az úriembernek mi volt az utolsó vacsorája, vagy a 9 utolsó vacsorája, akkor írjátok meg nekünk, most pedig érkezzen Kygo és FMX közöse a Whatever.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-éig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Délután 18-24 fokig melegszik a levegő.

97.5 a Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker. A mikrofonoknál Sarfianka, Bali Villő, Hedrick Mira és Kovács Jászmin. A következő fél órában hallhatjátok, hogy mire elég a Duolingo, valamint, hogy Usher lezavart egy nőt a színpadról. De előtte hallgassuk meg Lady Gaga.

0: kilencfejtő táskarádió, te is beleférsz. Usher lezavart egy nőt a színpadról, aki lelkesedés helyett unott arccal tűrte az öltáncát. Az egyik néző videón is megörökítette a kínos pillanatokat. Az Entertainment Weekly beszámolója szerint a fellépés egyik pontján Usher a színpadra hívta a tömegből az egyik nézőt, akit leültetett, majd intenzíven erotikus öltáncban részesített. Csak épp akadt egy bökkenő. A nő arcáról kristálytisztán lerít, hogy semmi kedve ott lenni. Mikor ez Ushernek is feltűnt, ledöbbenten a közönség felé fordulva annyit mondott, szerintem nem is akar a színpadon lenni.
1: Hát ugye mi megnéztük ezt a videót, és hogyha valakit érdekel, mindenképpen nézzétek meg, nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, de nekem nem az jött le, hogy a nő nem élvezi, hanem ő csak úgy várta, hogy majd most mi fog történni, és ő egy nem olyan típusú lány volt, aki sikítva, sírva ölelgeti a lábát, a lába nyomát, mert
0: igen,
1: itt
0: meg
1: vagyok.
0: Igen, meg így végig mosolygott, meg így nézte a parit, meg bocs, ha nem akart volna ott lenni, akkor mondhatta volna az, hogy nem, bocs, hát nem megyek fel, és így nem tudom, mutogat is a tömegben, nem hallják, hogy nem megyek fel.
1: Igen, tehát, igen, hogy a biztos, hogy nem a mentél.
0: Ez az egyik, a másik meg, hogy akit leültetett, majd intenzíven erotikus öltáncban részesített.
1: Hát nem az volt.
0: Odáig nem jutott el, leült a csajos, a pali oda támaszkodott, neki állt előre dőlni, a csaj meg hátra dőlt, várt, hogy mi történik, erre a pali fölállt, mert azt hitte, hogy nem akar ott lenni. Tehát, hogy nem jutott el odáig, hogy öltánc legyen, hogy mit tudom, annyit történt, hogy előre dőlt, hátra dőlt.
1: Tudjátok,
0: tehát,
1: mi lehet? Usher megszokta, hogy csak megjelenik, és a lányok konkrétan hát ugye összefélik magukat örömükben. Nem történt ez meg, és ez neki szokatlan, hogy egy nőnek van tartása. Ugye?
0: Igen, tehát, hogy így azért dolgozni kell.
1: Hát figyelj, mert mutass semmit tudsz. Ennyi tudsz, hát akkor... Akkor lemegyek a színpadról. Érted?
0: Igen, tehát, hogy a csajos szerintem csak így várta, hogy oké, hát akkor, hát ha itt ez van, akkor mutasd, mit tudsz. Ő meg azt gondolta, hogy rögtön reakció, ezt gondolom, hogy rögtön zavarba jön, és nem jött zavarba a kisasszony.
1: Igen, de a másik az, hogy mondjuk fent vagy egy színpadon, és tudod, hogy erről egy felvétel is fog készülni, hiszen
2: de
1: a koncertekre...
2: De ki megy fel egy színpadra,
1: az
2: hogy,
1: jó dolog,
2: hogy
1: az
2: én nagyon értem, jó. Oké, azt megértem, oké, felmész a színpadra, jó, integetsz, nem tudom.
1: De azt nem tudhatod soha, hogy mi lesz.
2: Egy erotikus...
1: De azt nem tudhatta, hogy mire megy
0: ilyet, fel. De ő ilyet szokott csinálni a színpadon.
1: Ja, akkor
0: azt
1: tudta,
0: láttam, hogy ő szokott ilyet koncerteken csinálni.
2: Hogy lehet? Ez a szobába való, nem a színpadra.
1: Vagy a csaj direkt csinált, hogy na most Móresre tanítanak, Usher bébé, nem fogok elájulni tőled, és azért sem.
0: Ja, az is lehet, hogy azért nyomoltalan, aztán nem így van.
1: Sorry bro, ez nem jött be.
0: De ki tudja, még az is lehet, hogy valójában tényleg zavarba jött, hogy fel akart menni, aztán
1: igen. És több millió ember szem előtt azért nem kellene feltétlenül ezt így.
0: Talán mégisre szeretnék annyira reakciót mutatni, így több ezer ember. Nem, egyébként színpadra felmenni az valóban elég fel lehet, de azért ilyesmiért én sem mennék fel, azt
1: igen.
0: hiszem.
1: Hát rizikós, hogyha egy előadó felhív a színpadra, hogy mi fog történni. Ugye, hogyha nem tudom, láttátok a Jacko filmet, ott is volt, hogy valaki felment és egy megcsókolta a Jackót, vagy más előadók esetében is előfordul ilyen.
0: Igen, az van meg, hogy volt olyan Jacko koncert, amikor egy nő fölrohant, és hogy én neked ölelget, meg én is nem volt hajlandó elengedni, és úgy kellett lerángatni.
2: De kóla.
0: Igen, konkrétan úgy.
1: De amúgy szerintem a hírességeknek sem egyszerű ez a dolog, mert persze. Szeretik a rajongókat, de nem ember, tehát nem úgy, hogy mint téged villő, vagy mint téged nyak, hanem mint az a rajongók. És ezt a rajongók elfelejtik, és amikor találkozol velük, vagy akarsz kérni egy képet, akkor azt érzed néha egy közös képnél, hogy ilyen nem vesz elég komolyan, vagy nem érzed azt az érzést, amikor énekel hozzád, úgymond.
0: Hát tehát, hogy ez azért ilyen egyébként csalódás. Ez szerintem az kicsit előadótól is függ. Tehát van, aki annyira nagyon szereti a rajongóit, meg minden, hogy minden egyes képnél úgy látszik, hogy őszintén mosolyog, mert őszintén élvezi, hogy ezek is kedvesek. Tehát, hogy olyan is van, de azért meg szerintem az is egy más szint, hogyha valaki ilyen fan, és szereti meg, aki már fanatikus.
1: Igen, a fanatikus az durva.
0: Az már az erős szint, tehát hogy azért
1: attól menekülnek szinten az előadók is a fanatikusok elől, a fan hát az még jól.
0: Igen, persze, azért vannak szintek. Írjátok meg, hogy ti mit csináltatok volna a csaj helyében, most pedig érkezem Teddy Swims-től a Mr. Noidon. She

0: 97 táskarádió, te is beleférsz. Mire elég a Duolingo? A nyelvészek szerint egy fontos dolgot nem tud megtanítani. Hiába gyakorolunk szorgalmasan nap mint nap a minket noszogató zöld bagoly nyomására a Duolingo nyelvtanuló alkalmazásban, a nyelvészek szerint érdemes reálisan látni az elérhető eredményeket. A nehézségek ott kezdődnek, amikor már nem egy idegen szót kell felismerni a telefonon, hanem húsvér személlyel kell megosztani a gondolatainkat. A duolingos beszédgyakorlatok ugyanis általában erősen kontrollált helyzetekre épülnek, például amikor egy mondat elismétlése vagy a megfelelő válasz kiválasztása a feladat.
1: Ezzel abszolút egyetértek. Nem rossz dolog a Duolingo, de azzal nem lehet, csak azzal kizárólag nem lehet nyelvet tanulni.
2: Én nagyon sokat Duolingo, szerintem nekem egész gyerekem úgy az volt a terv, hogy anyával sokat duolingozunk, és akkor megtanulunk angolul, de aztán idő után ő kiszállt, mert mindig megcsináltam előtt a leszket, és akkor már...
1: Akkor már
2: csak én duolingoztam, de nekem amúgy nem annyira sokat segített, mert hogy konkrétan szerintem talán egy évvel ezelőtt volt így tényleg az, hogy az angolom itt tényleg most már jobb lett, és most már meg is tudok szólalni, de azelőtt így persze tudtam, értettem, hogy mit mondok, de válaszolni nem tudtam.
1: Na ez az, hogy ugye nem ösztönöz arra, hogy te is megszólalj. Jó, tudom, vannak olyan feladatok, hogy vissza kell ismételni.
2: Most így mentem vissza a Hollandia, meg minden kellett, muszáj volt angolul beszélni, és ez sokkal többet segített, mint bármennyi Duolingo.
1: De azért azt tegyük hozzá, hogy te angolul is olvasol. Tehát, hogy azért nem csak a Duolingónak köszönhető.
2: Jó, de az se segít abban, hogy megszólaljak.
1: Abban nem, de abban igen, hogy nagyon sok, nagyon nagy lett a szókincsed, így van az olvasástól. Így van.
0: Én sose duolingoztam, mert nem kellett, és nem éreztem szükségét. Hát én általános iskolában nem voltam odaig az angol nyelvér egyébként, és hát igazából soha nem tanultam angol órákra, és így érzéssel beszéltem angolul.
1: Az viszont ez nagyon így, jó, szóval, szerencsés vagy.
0: Igen, tehát nyelvérzék azt hiszem megvan, mert egy órára se tanultam. Volt olyan tananyag, amit azt hiszem ötödikbe vettünk, és én hetedikbe értettem meg, addig így érzéssel letötös a dolgozatom, tehát hogy az nem tudom, hogy sikerült egyébként.
1: Hát ennyi, így van a nyelvérzéket.
0: Tehát, hogy és addig így úgy voltam már, hogy én ezt nem értem, nem tudom, és nem mertem megszólalni, és aztán meg idejöttem, és így valahogy felkerültem a legfelső ilyen csoportba, és mondom, hogy én erre nem számítottam, de hogy én nem tudok ennyire jól angolul, aztán kiderült, hogy de, úgy egész jól. És az egy kicsit így meghozta az önbizalmat, és onnantól már azóta már.
1: De ha belegondoltok, az angol az majdnem olyan, hogy belefolyik az életünkbe, tehát hogy az, igen, az szerintem egy kicsit... Igen, könnyebben meg tudod ugrani, mint mondjuk a németet. A német melósabb, a szavak miatt is, nyilván a szabályok
2: hány
1: miatt
2: tudom,
1: is.
2: Három éve. Egy szót nem tudok.
1: Na, ezt nem mondd, mert biztos, hogy tudsz, csak nem mersz. Dehogy is nem.
2: Nem, mindig ezt mondtam, hogy azonnal elfelejtsem másnapra. Szóval tényleg egy szót nem tudok.
1: Nem kell elhinni.
0: Jó, de te ilyen német nyelvhéter vagy, te úgy, hogy fúj, én ezt meg nem tanulom.
2: Igen.
1: De egyébként a tudatalattiba amúgy is benned van. Nekem mindig az a kérdés szokott nekem szegeződni, hogy lehet valaki német nyelvtanár, hogy szerethetem én ezt a nyelvet.
2: Jó keres.
1: És a válaszom az, hogy nem tudom, ez olyan, mint a szerelem. Nem tudod megmagyarázni, hogy a másikat miért szereted. Mert ha meg tudod magyarázni, hogy miért szereted, akkor már valamiért szereted.
2: Akkor már inkább
1: az
2: egy ok.
1: Így van. Hanem amikor csak nem tudod nem szeretni. Ez egy ilyen állapot. Én nem tudom nem szeretni a németet, én tökre élvezem, de egyébként az angolt is szeretem, abban nem vagyok annyira jó. Nekem az kicsit lazább, túl, vagy lehet, hogy én azért, mert szeretem ezeket a szabályokat, miközben művész lelkem van, tehát nem vagyok a szabálykövető mindenben, de valahogy a németnél ott az nekem annyira egyértelmű. Persze elrontok néha dolgokat, hiszen ember vagyok, én se tudok mindent, de jó. Én szeretem.
0: Egyébként nekem 9. még tökre tetszett a német nyelv, és gondoltam, hogy jó, én ezt így...
1: Velem kezdtél.
0: Igen, egyébként, igen. Ez így jó lesz.
1: És ügyes is volt el.
0: És aztán most már az így nem is tudom tovasszát, mert egyébként se kell, és más tantárból meg kell érettségi.
1: Másra ment a fókusz, igen.
0: Úgyhogy igen, másra ment a fókusz, tehát...
1: Általában az a tendencia...
0: Még ki tudja, lehet megtanulni.
1: Igen, az a tendencia, hogy akikkel találkozom, akik elvallaktok innen a suliból, és én tanítottam őket, és nagyon sokszor megkapom azt, hogy úristen, még mindig eszükbe jut ez a mondatom, hogy bezzeg, most a heti 5 órában nem tanulják a németet, majd mennek külön tanárhoz, meg majd kelleni fog, és mondják, hogy igazam volt. És nem azért mondom, mert hogy igazam legyen, hanem mert hogy az életben egyszer majd rájössz, hogy úristen, ennek nagyon nagy előnye van, hogy ezt is tudom.
0: De egyébként ugye, hogy beszéltük, hogy az angol az így azért épül be a nyelvben, meg az életünkben minden.
1: Abszolút.
0: Én egyébként szerintem ez, hogyha valaki tanul egy nyelvet, akkor ez így úgy alapvetően úgy van, mert én miután elkezdtem németet tanulni, tehát hogy van, amit angol mondok, van, amikor németül. Általában nem azt, már nagyon régóta, nem igazán mondom azt, hogy köszönöm, meg köszönöm, nem azt mondom, hogy dankeschön. Mm-hmm. Tehát, hogy így...
1: Igen,
0: hogy
1: így, mint hogy a ilyenek, thanks,
0: meg,
1: vagy
0: meg
1: ilyesmi.
0: Meg guten morgen, meg egyébként. Yeah. Tehát, hogy így... így ami jól esik. Beépült egyébként.
1: Igen. Ez a gemischte Sprache. Azaz a kevert nyelv.
2: Biztos.
0: Hunglish,
1: ja.
0: Visszatérve a Duolingóhoz, írjátok meg nekünk, hogy nektek mennyire segít a nyelvtanulásban, most pedig érkezzen Taylor Swift-től a Cruel Summer.

0: sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: A Velhello megint elnöki ügyekkel foglalkozik. Sikeres Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exobolygóról. A mikrofonnál Bali Villő. Megérkezett a Velhello meghatározó lemeze, az elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Velhello sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu vedd meg, vagy a Sokszor volt már így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként elérhető felvétel is felcsendül. Az Emlékszem Sopronban, a Gyere és táncolj, a Késő már és a Város szemei. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges Cloudy Blue színű bakarit lemezen lesz elérhető. Nagy nemzetközi elismerésben részesült Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Az Egyke című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsánerfilmfesztiválja, az október 8-án kezdődő Szétgeszi Filmfesztivál. A Besugó című sorozattal nemzetközi hírnevet szerzett rendező legújabb alkotása a világ legizgalmasabb új műfaji moziaival együtt mutatkozik be Katalóniában. A szakmában és a filmrajongók körében egyszerűen csak a zsánerfilmek kányaként emlegetett Szétgeszi Fesztivál a nemzetközi filmvilág abszolút csúcsát jelenti. Az 1968-ban alapított rendezvény mára a világ legfontosabb és legnagyobb presztízsű tematikus seregszemléjévé nőtte ki magát. Habár továbbra sincs bizonyíték a földön kívüli életre, a tudósok folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. A Harvard and Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata pedig most egy izgalmas újdonságot jelentett be. Egy olyan rádiójelet észleltek, amely közvetlenül egy exobolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik, írja a Science Alert. Még mielőtt azonban sokan azt hinnék, hogy az Arxivon elérhető kutatás szerzői intelligens élet nyomaira bukkantak, jelezték, hogy másról van szó. Ezek az exobolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, a légköri és mágneses térviszonyokkal kölcsönhatásba lépve, energiát szabadítva fel. A Földnek is vannak aurórái, amelyek északi és déli fényként jelennek meg. Megújult és visszakerült a helyére a Jávor Ottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhat az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós, időjárásálló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávor Ottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött. Összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és U16 korosztály országos bajnokságán. Legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérvárjaké.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma több felé erősen felhős időre számíthatunk, a szél élénk lehet. Délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: És most! A te kedvenceiddel!
2: Yeah!

97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Bekker. A mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő, Hedrik Mira és Kovács Jázmin. A következő fél órában szó lesz arról, hogy betiltják a mesterséges intelligenciát a New York-i általános iskolákban, valamint hogy rasszistának tartott halloweeni jelmez miatt kerül bajba egy amerikai üzletlánc. De előtte hallgassuk meg Disclosure és Lynn Thomas közösét, a Deepert.

0: 90-tásk rádió, te is beleférsz. Rasszistának tartott halloweeni jelmez miatt került bajba egy amerikai üzletlánc. Ugye ez az üzletlánc levette a kínálatából ezt a gyerekeknek szánt bohóc jelmezt, mert ez nagyon nem tetszett az embereknek, és azért nem tetszett az embereknek, mert hogy elvileg rasszista, feketékes sértő karikatúrákat idézett. És ugye ezt a vállalat azóta eltávolította nyilván, és utána meg azt vizsgálják, hogy hogyan kerülhetett egyáltalán a forgalomba, és hogy ne történjen még egyszer. De ezt így hogy kell elképzelni, hogy van egy bohóz, és fekete-fehér csíkos, és
1: igen, láttam,
0: jaj, ne, rasszista, ó.
1: Láttam a képet, és valóban régen volt egy ilyen karikatúra, amihez hasonlított a jelmez. És ugye régen ez egy rasszista karikatúra volt, és ezért ugrott
0: szóval
1: be
0: nem a jelmezre volt gond, hanem inkább a figurával, amit jelképezett.
1: Igen, és ezáltal de szerintem a cég se gondolt bele, mert ez egy retro dolog, úgymond, tehát már nagyon régen történt ez a karikatúrának megjelenítése, és szerintem a cég nem tudhatta ezt, vagy a marketinges nem nézett utána, akik összerakták.
0: Hát, hogyha nekem kéne bohócokat összeállítanom, hogy jó, akkor legyen ez kék, ez a része meg sárga, én sem néznék utána, hogy az mit jelent szerintem.
1: Igen, de alapvetően egy bohóc jelmezzel nem lenne gond, de ez egy furmányos volt, tehát hogy így tényleg hasonlított erre a sztorira. És hát a cég bocsánatot kért. De legalább bocsánatot kérte, mert mindig azt szoktam mondani, hogy azért bevallani a hibánkat, és elnézést kérni, szerintem tök jó dolog, és hát nyilván le is vették róla. De én már nagyon sok elrontott halloweeni jelmezt láttam, úgyhogy biztos, hogy többen is belefuthattak már ilyen hasonlóba, ha nem is rasszistába, de hogy az elrontott halloweeni jelmezek listájába, az biztos.
2: Én nekem szerintem az egyik legdurvább jelmez, amit láttam nem élőben. Meg van nektek a Furby. Az a kis lény, ami régen nagyon menő volt, és
1: a szörnyecskékből, nem?
2: Nem
1: tudom melyik.
2: És kitiltották a fehér házból, mert hogy társadalmi, nem tudom, hogy szóval veszélyezteti az államot.
1: Megosztó volt, igen, elég.
2: Meg mit tudom én. Nem tudom, hogy ez halloween jelmez volt, de hogy beöltözött valaki Furbynek, az biztos, és hú, rohadt ijesztő. Nagyon ijesztőek. Szerintem nekem az volt a legdurvább, amit így láttam.
1: Nekem jelmezve. Meg az a... Volt egy időben ez a mém, ez a csirke lábú nő, Momo, vagy mi volt? Vagy
2: ja, nem tudom, olyan volt, maszk. Momo, igen. És olyan nagyon mosolygós.
1: Igen. De engem, ami a legbrutálisabban megijeszt, az a Chucky Baba. Megvan a Chucky Baba film?
2: Igen.
1: Hiszem két része volt, vagy lehet, hogy három is. Iszonyat. Én nekem azóta nincs baba, mondjuk akkor még nagyon fiatal voltam, és kitiltottam a babákat a szobámból, mert annyira elhittem, hogy ilyen van.
2: De egyébként ezt validálom, tehát az én fiatalkori dolgok azok ilyenek, mert hogy én szerintem általános iskola alsós voltam, amikor barátoknál voltunk, és mondták ezt a Momo dolgot, és nekiálltak videókat mutogatni, meg hogy hívjuk fel meg ilyenek, és nekiálltak mondani történetekkel, mi fog történni, ha nem válaszolsz neki, meg ilyenek. Én a kis puja, nem tudom, 8 éves fejemmel annyira féltem, egy hónapig legalább nem aludtam rendesen. Tehát, hogy így nagyon durva féltem tőle. A Chucky-tól például attól meg nem félek, mert nekem meg az olyan volt, van egy film, az a címe, hogy Ready Player van, és az ilyen videójátékos film, de nagyon jó, de abban egy ilyen úgymond ilyen használható tárgy a Chucky, tehát ilyen kicsit ilyen poén, és ez így elvette, illetve ilyen vicces összefoglalót. Az öcsém, aki aránylag fiatal, de nem tudom, miért ő imádja az ilyen horrorfilmeket, meg ilyeneket, és ezekről néz összefoglalókat, meg most sikolyt nézett anyával.
1: Az igen.
2: Tehát, hogy ő ezt nagyon...
1: Érdekes,
2: hát kinek mivel én meg persze. A krimit szeretem, tehát, hogy ez igen.
1: Jó, hát mások a reakcióink.
2: Emberfüggő, de ő ezekről szokta az én összefoglalókat nézni, és egyébként tök jó, tehát ilyen viccesek meg minden, és így az, kicsit elveszi azt, hogy ilyen ijesztő legyen.
1: Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én például, ha most jön ez velem szembe egy AI robot, ő lenne a legfélelmetesebb a számomra, mert hogy annyira nem tudhatod, nem kiszámítható, hogy mi lesz a következő lépése, sokkal ijesztőbb, mint egy gyilkosnak beöltözött ember, de komolyan.
2: Én úgy állok hozzá, hogy legyél kedves mindenkivel, a robotokkal és az AI-jal is, mert nem tudhatod. Mm-hmm. Tehát, hogy úgy alapból, hogy most minek bántsam a másikat, tehát, hogy így nem leszek lekezelő, de hát azért is, mert azért
1: Sose lehet tudni, mi lesz a következő lépés.
0: Hát akkor szerintem megadtuk az ötletet ennek az üzletláncnak, hogy mi legyen a következő jelmez.
1: Ijesztő jelmez.
0: Ez biztos, hogy ijesztő lesz. Mi most megyünk tovább Lola Youngtól a Bantingen. Oh.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Betiltják a mesterséges intelligenciát a New York-i általános iskolákban. Az összes ilyen mesterséges intelligencia eszközöket betiltják az állami iskolákban. Elvileg egy évre szól ez a tilalom, elsőtől 8. osztályig minden tanulóra vonatkozik, és ez a jogszabály már a 2026-27-es tanévtől hatályba lép, körülbelül 600 000 diákot érint.
1: Igen, és nekem egyébként tetszik a hozzáállása az igazgatónak, meg így a döntéshozóknak, hogy mindaddig, amíg nem szolgálja az érdekeit a fiataloknak a használat, addig ne használják. Mert ugye mi a lényege az, hogy megkérdezed a ChatGPT-től, hogy...
0: Mi egy per egy.
1: Igen, de vagy egyáltalán itt van ez a matek példa, old meg nekem. Attól én nem leszek okosabb. De itt van ez a matek példa, kérlek vezesd le nekem úgy a megoldást, hogy megértsem, 15 éves vagyok, és nem értem a magyarázat alapján, amit kaptam a suliban. És akkor ő levezeti.
0: Hát jó, de most egy általános, megint más. Egy átlagos 15 éves melyiket csinálja, inkább azt csinálja, hogy ó, hát old már meg, mert nekem nincs kedvem ezzel foglalkozni.
1: Na, és köszönöm, hogy kimondtad, ha nincs kedvem ezzel foglalkozni, nem akarom használni az agyamat. Mitől félnek az emberek, hogy a fiatalok felnőnek úgy, hogy mindig a kezedben van, és mi van, ha nincs wifi? Mi van, ha nincs internet?
2: Ja, nincs
1: nem kezedben, tudod megoldani.
2: Életképtelen lesz. Igen. Tehát, hogy én egyébként ennek látom értelmét, hogy általános iskolában, és nem azért, mert jaj, fúj, fúj, jaj, meg mit tudom én. Nem, tehát hogy lehet hasznos az AI, meg minden.
1: Abszolút, ha jól használod.
2: De a kis pulyáknak, a kis alsósoknak, az általános iskolásoknak még nagyon fejlődik az agyuk, és tényleg fejlődnie kéne az agyuknak.
1: Pontosan.
2: Nem pedig
1: mi az, amit kigyilkol? Kreativitás. Uh-huh. Nem jut eszedbe másik ötlet, mert ő azt fogja neked betáplálni a te agyadba. Ja, ami
0: ez
1: a mindenki...
0: tényleg nehéz. Én is
1: tehát nincs benne kreativitás.
0: Én leginkább csak arra használom szerintem az AI-t, hogy mondjuk így beküldök neki ilyen pár oldalt, és akkor keressen helyes-híres hibákat. De néha mondjuk van olyan, amikor így megakadok mondjuk egy résznél, mondjuk írok valamit, és megakadok, és úgy vagyok vele, hogy hát erre kéne valami megoldás, de semmi nem jut eszembe. Uh-huh. És akkor beküldöm neki, jó, akkor mond pár ilyen hatalmas baromságot, uh-huh. És akkor így úgy vagyok vele, hogy utána már nem annyira nehéz valami más kitalálni, hogy ilyen, úristen, oké, ő azt mondta, de nekem ez nem tetszik.
1: Nem
0: és
1: tetszik,
0: amúgy
1: igen.
0: Egy résznél pont ezt csináltam, hogy ilyen ki akartam találni valamilyen fizikai megoldási, nem tudom, hogy hihető legyen, és végül a ChatGPT egyáltalán nem segített, mert így mondott mindenféle dolgot, és aztán nekem kellett kitalálnom egy jobb ötletet, de mondjuk rávezetett szerintem arra, hogy legalább így kicsit segített az ötletekkel, hogy így közre kerültem.
1: Abszolút jó, csak ugye azt is felejtsük el, hogy a nem fizetős és a fizetős között van különbség.
0: Nem, igen, nekem nem fizetős.
1: Igen, az ingyenesek azok picit olyan, mint hogyha direkt akarna elterelni, hogy rájöjjél, hogy direkt akkor hibázik, hogy rájöjj arra, hogy neked kell az előfizetéses, mert milyen jó, hogy segít, csak ha nem előfizetéses vagyok, akkor biztos ad be buta kérdéseket, vagy buta válaszokat, de hogy én azt gondolom, hogy ennek akkor van jövője, ha mondjuk egy ChatGPT-be betáplálják az 5. matematika anyagot, hogy mit várnak el. Hát nyilván így működik egyébként is. És akkor egy használható AI-od lesz arra, aki el tudja ezt magyarázni, csak akkor azt kérdezem már meg, hogy akkor mire lesznek a tanárok? Vagy akár most betáplálok neki egy eseményt, hogy írjál légy szíves egy cikket, mert a Székesfehérvár polgármestere... Igen, tehát akkor
0: már,
1: összerakja, akkor
0: nem
1: én
0: tudom,
1: hol
0: éve,
1: vagyok.
0: Én ezt már nem tudom hány éve hallom, hogy az összes munka meg fog szűnni, ó, jaj, mi fogunk csinálni, ez már nem új dolog, hogy...
1: Igen, de olyan szempontból még új, hogy még, hála Istennek azért az munkahelyek többsége megvan, de egyre több helyről hallom, hogy tesztelik ezeket a funkciókat. Akár a műsorvezetés. Tehát van olyan, hogy AI műsorvezető ül a stúdióban, vagyis nincs.
2: Hát én leginkább az ilyen művészi pályáknál hallottam ezt, tehát hogy a hogy hívják ezt, nem animátor, de aki digitális rajzokat csinálnak, meg ez hasonló.
1: Grafikusokra gondolsz, hát, vagy a mire
2: igen,
1: gondolsz?
2: Talán nem jut eszembe a szó, amire gondoltam, de hogy igen, az ő munkájukat veszik el leginkább, tehát például nem tudom, videójátékoknál, meg ilyesminél.
1: Nem tudom, hogy észrevettétek, egy nagyon sok cég az AI generál plakátokat, rendezvényekre, stb. Azok annyira egyébként látszódnak, hogy az AI-ja van, és az egyik ismerősöm kiírt, hogy könyörgöm, ne csináljátok, mert nem jó, nem
2: igen,
1: tetszik.
2: Igen, de egyébként épp ez az, hogy azok, tehát hogy nekem se tetszik, tehát amikor én látok egy AI reklámot a tévébe, vagy nem tudom hol, uh-huh. Nekem nem az jut róla eszembe, hogy én ezt de szeretném azt mondani, mert most trending a izé, nem tudom, fiatalok, nem tudom én, nem. Szerintem úgy a mi generáció, nem tudom én, az már olyan, hogy így használja az AI-t, de nem úgy gondolja, hogy jaj, de menők az AI-ja generált képek, és izé, szerintem már kicsit úgy van, hogy de hogy így ez... hogy inkább az, hogy, hogy nem rak bele melót abba, hogy meggyőzön engem, hogy menjek oda az ő cégéhez. Nem rak bele melót, hogy meggyőzön, hanem csak egy két perc alatt összedobja így a reklámot, és akkor ezzel pont, hogy inkább eltaszít, hogy nem is feltétlen azért, hogy AI, hanem azt látom, hogy nem teszi bele a munkát.
1: Pontosan. Így van.
0: Bibi, bubu, mi nem vagyunk AI, köszönjük, hogy minket hallgatotok ma is. Mi most megyünk tovább Marinótól a Devin in Disguise-al.

0: disguise. 8 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az esemény sorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-éig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: A többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Délután 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál.
1: Teobá Timi.
0: És Varga Benjamin. Kétszeres olimpiai bajnok és profi kosárlabda játékos. LeBron James. LeBron igazi neve LeBron Raymond James. 1984. december 30-án született Ohio-ban. James egy profi kosárlabda játékos, aki az Észak-Amerikai Bajnokságban a Los Angeles Lakersben játszik. A nemzetközi média az NBA jelenlegi legnagyobb sztárjaként tartja számon. Valamint Brian Kelker, labdarúgó ifjúsági edző tette lehetővé, hogy felfedezze a kosárlabdát.
1: És hogy hogyan kezdett el kosarazni? Jamesnek Frank Walker, labdarúgó edző vette fel az első kosárlabdáját, és még korai edzés is tartott neki. Amikor még kisgyerek volt, az idősebb fiúk megtanították Jamesnek az első kosárlabda mozdulatait egy telefon rúdhoz szögekkel rögzített teljes ládából készült karika alatt. Ez volt az első karika, melyel James találkozott.
0: Brian Kelker egy labdarúgó ifjúsági edző nélkül James nem lehetett volna az a személy, aki ma. Brian fiatal futballisták után kutatott, és amikor találkozott LeBronnal és barátaival, felkérte, hogy vegyenek részt egy lábversenyen. James 15 yarddal nyert, és ekkor még csak 9 éves volt, amikor beszervezték az East Dragons ifjúsági labdarúgó csapatába.
1: Jamesnek 3 éves korától középiskolás koráig élete majdnem 2/3 állandóan otthon nélkül töltötte. Néhány havonta átköltöztek az anyjával egyik barátjuk lakásából a másikba.
0: 4. osztályban James majdnem 100 iskolai napot hagyott ki. Szintén 4. James és anyja körülbelül 6 alkalommal költözött. James megviselte az állandó költözés, nem volt ideje barátokat szerezni, ami miatt körülbelül 100 iskolai napot hagyott ki. Jamesnek nehéz gyerekkora volt, családja szegény, apja pedig börtönben.
1: 18 évesen az NBA draft első választottjaként a Cleveland csapatához került, és még az NBA beli debütálása előtt egy 100 millió dolláros cipőszerződést köt a Nike-val. Utána jelentkezett a Miami Heat-be.
0: James 4 évig volt a Miami Heat csapatának tagja, és mind a 4 évben kikerültek a nagy döntőben. 2013-ban a San Antonio Spurs csapatával találkoztak, ahol a döntőben 4-1-re alul maradtak. Miután elveszítették a döntőt, James átigazolt az egykori csapatához, a Cleveland Cavaliershoz. 2016-ban bajnoki címet szerzett, miután a nagy döntőben legyőzték a Golden State Warriors-t is, köszönhetően LeBron James és Kyrie Irving összjátékának.
1: James kétszeres olimpiai bajnok, 3-szoros NBA győztes, 4-szer lett az NBA MVP, azaz a legértékesebb játékos, és 3-szor nyert All-Star MVP címet. Jamesnek azóta lett családja 3 gyermeke, Bronny, Bryce és Zuri James, és egy szép felesége, Savannah Jones.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Gondoltátok volna, hogy mennyi érdekes dolog van Ausztráliában? Most 10 ilyen tényt mondunk el nektek, amik akár hasznosak is lehetnek, ha odautaztok.
1: Az ausztrál emberek minden évben kapnak egy kimutatást, hogy a kormány pontosan mire használta fel az előző évben befizetett adójukat.
2: Ausztráliában majdnem minden meg akar ölni. Ausztráliában remekül ismerjük, hogy sok vérszomjas pók van, de más is van. Vérszomjas dingó, cápa, mérges kígyók. Ha pedig ezek közül egyiknek sem sikerül megölnie, akkor még ott van a nap, aminek 10-szer magasabb az UV-sugárzása, mint bárhol Európában. Így akár már fél óra séta a napon is bőrrákot okozhat.
0: Az ausztrál Alpokban több hó esik, mint egész Svájcban. Mersiniben utoljára 1836-ban láttak havat, ettől függetlenül van olyan hely Ausztráliában, amit minden évben hóborít. Az Új Dél-Wales és Victoria államban található ausztrál Alpok például éppen ilyen hely. A síszezon itt júniustól októberig tart.
1: Ausztrália egyes útjai olyan hosszúak és monotonok, hogy táblák figyelmeztetik a vezetőket, hogy szórakoztassák magukat valamivel vezetés közben.
2: Innen származik az ágcsizma. Bár az ágmárkát az amerikaiak szabadalmaztatták, a bárányből csizma ötlete valójában Ausztráliában született.
0: Ausztrália minden negyedik lakosa külföldön született. A legfrissebb statisztikák szerint az ausztrálok 28,5%-a született külföldön. A legtöbben Nagy-Britanniából, Új-Zélandról, Kínából és Indiából vándoroltak ide.
1: Ausztráliában kiemelkedően magas a szociális támogatás. Egy nagyobb, 4-5 gyermekes család olyan sok támogatást kap, hogy a szülők tulajdonképpen akár fel is mondhatnának a munkahelyükön, és akkor is könnyedén képesek lennének eltartani a családjukat.
2: Majdnem minden parkban van nyilvános, elektromos vagy gázos grillező, annak esetére, ha nincs otthon grillezünk.
0: Ausztrália az óriás szobrok hazája. Az országban körülbelül 150 óriás szobor található, melyeket csak turista csapda néven emlegetnek a helyiek. A szobrok mögött tulajdonképpen nem rejtőzik semmilyen komolyabb tartalom, csak egy céljuk van, hogy utazásra ösztönözik a turistákat.
1: Az ausztrál papírpénz műanyagból készül. Ausztráliában 1988 óta a bankjegyeket nem papírból, hanem egy speciális polimeranyagból készítik. Bár a műanyagpénz előállítási költsége drágább, mint a papíré, az élettartama is hosszabb, így végső soron gazdaságosabb.
3: A te rádiód!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. Röpképtelen madarak a szárnyuk ellenére. Nem minden madár tud repülni. Attól, hogy madár, még nem biztos, hogy repülni is tud. Az evolúció során kialakultak olyan fajok, amelyek szárnya nem alkalmas a szárnyalásra. Ezen fajok többsége napjainkban a kihalás szélén áll, mivel a ragadozók elől nem tudnak elmenekülni, így az emberek és kísérő állataik megjelenésével ezek a madarak voltak leginkább veszélynek kitéve.
1: Ilyen például a kamber része. Ezek a kis récék éjszakai életmódot folytatnak, és rovarokkal táplálkoznak. A faj kihalástól közvetlenül veszélyeztetett, sőt, egyszer már azt is hitték, hogy kihalt, a szigetre behurcolt vándorpatkány ténykedése következtében. Egy másik szigeten találtak egy kisszámú túlélő populációt, amelynek megmentéséért indult erőfeszítéseket úgy tűnik, hogy siker koronázta.
0: Majd a kakapó vagy bagolypapagáj. Ez az új-zélandi papagáj a világ egyetlen röpképtelen papagája. Ráadásul éjszakai állat, ami igen egyedülálló a papagájok körében. Az ember megjelenése előtt Új-Zélandon nem voltak emlősök, a behurcolt ragadozóknak köszönhetően viszont csak nem kihalt a kakapó. A világ egyik legritkább madara, manapság alig több mint 100 példánya él a földön.
1: A következő a titikakavöcsök. Ez a röpképtelen vöcsök Peruban és Bolíviában él elsősorban a Titikaka-tavon, de néhány környező vízen is. Repülni nem, de úszni kiválóan tud. Sajnos ez a faj is veszélyeztetett, leginkább azért, mert a horgászok hálóiban fennakad, a nagyon száraz években pedig több kisebb tó is kiszáradt.
0: A legismertebb talán a kivimadár, Új-Zéland nemzeti szimbóluma. Egészen pontosan 5 kiwi madárfaj létezik, mindegyik őshonos a szigeten. A ragadozók, így a macskafélék állandó jelleggel veszélyeztetik a fajok fennmaradását. Csökevényes szárnyuk szinte már alig látható, méretükhöz képest a világ legnagyobb tojását tolják. Éjszakai életmódot folytató félénk madarak kiváló szaglással.
1: A következő a Guamiguvat. Az 1960-as években még nagy számban éltek Guam szigetén, de egy véletlenül behúzolt barna kígyó alaposan megtizedelte az állományt. A madár a talajon fészkel, és mivel repülni sem tud, könnyű préda a ragadozóknak. Az 1980-as évekre gyakorlatilag kihalt. Hála az elszánt zoológusoknak, az állatkertekben sikerült szaporítani és visszatelepíteni a természetbe. 2010 novemberében 16 egyedet elingettek vissza, és úgy tűnik sikeresen megtalálták helyüket.
0: A kazuárok. A kazuárok kisé ijesztő külseje, 3 faj takar, sisakos kazuár, Bennett kazuár és északi kazuár, mindegyik őshonos Új-Gvineában és Ausztráliában. Nagyon erős, jól fejlett lábai vannak, kiváló a rugó ereje. Rendkívül gyorsan tud futni is, úgyhogy nem jó vele újat húzni.
1: A csökött szárnyú károkatona. Ez az igen hülye nevű madár a világ egyetlen károkatonája, amelyik nem tud repülni. A csillogó kis szárnyak köbő 3-át teszik ki annak, amekkora szárnyal repülni tudna. Izmos, erős lábát használja az úszáshoz, így úgy tengeri táplálékához. A világ egyik legritkább madara kizárólag a Galapagos szigetek 2 szigetén él.
0: Majd a veka. A veka egy nagy, barna, röpképtelen madár, roppant szemtelen és kíváncsi természettel. Sokkal gyakrabban lehet hallani, mint látni. Előszeretettel lopkod el apró dolgokat és ételt, hogy aztán elbújva vizsgálgassa a zsákmányát.
1: Majd a Tasmania mocsáritjuk. Ilyenkor nyilván beúlik egy mocsárban élő koszos házityuk, és az a helyzet, hogy nem is annyira különbözik egymástól a kettő. A tasmániai mocsáritjuknak fekete és hosszú lába van, de ennyi. Ennek a madárnak különös módon jót tett az ember megjelenése, jól érzi magát a mezőgazdasági környezetben. Szereti az alacsony füvet, itt táplálkozik rovarokkal, levelekkel, magokkal. Villámgyorsan fut, úgyhogy annyira nem zavarja, hogy nem tud repülni. Néhány egyedből álló csapatokban él, meghatározott területen tartózkodnak, amit rendbe tartanak.
0: A takahe. Az új-zélandi takahéről azt hitték, hogy kihalt, de 1948-ban újra felfedezték. Megmentése érdekében számos egyedet áttelepítettek egy ragadozóktól mentes szigetre, de még mindig kihalás fenyegeti, kevesebb, mint 300 példányáról tudunk. Meglehetősen nagy termetű madár, erős csőrrel. A párok egész életre választják egymást.
1: Van még az óriás gőzhajó réce. Vajon pöfékkel, mint egy gőzhajó, vagy a gőzhajón fedezték fel a fajt? A válasz, hogy amikor úszik és mindent belead, pont úgy fest, mint egy lapátos gőzhajó, ami lenyűgözőnek tűnik, hiszen mégiscsak egy madárról van szó. Harcias, agresszív viselkedése és termete távol tartja a ragadozókat is.
0: Végül az Atlantis guvat. Megközelíthetetlen szigeten élni azért előnyös, mert a ragadozók sem tudnak megközelíteni. Így gondolkodhatott a guvat is, amelyik a hatalmas sziklákkal körbevett elérhetetlen szigeten él. A világ legkisebb röpképtelen madara Tristan de Cunha távoli szigetén él, a Dél-Atlanti óceánon. Ebben a paradicsomban ő a király rovarok, férgek és füves bozótos területek között.
2: 97.5. All the time.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk a középkori kínzóeszközök. A középkori egyházi és világi bíróságok nem ismertek kegyelmet, sem határokat, ha vádlottak szóra bírásáról volt szó. Kínzóeszközök és vallatási metódusok végeérhetetlen sorát alkalmazták, brutálisabbnál brutálisabb módon a szerencsétlen gyanúsított megtörésére. Sok jellegzetesen középkoriként ismert kínzó technika azonban nem a korabeli emberek találmánya, hanem az ókorból örökítették át.
1: A legismertebb középkori vallató eszköz a kínpad, ami eredetileg az ókori görögöktől származik, és Nagy Sándor is szívesen alkalmazta ellenfelé kínzására. Az áldozatot egy négyzete alakú fakertbe, mely egy deszkára fektették, végtagjait kifeszítették és fújókhoz erősítették. A kötelekkel mozgató görgök segítségével az áldozat végtagjait elkezdték ellentétes irányba, lefelé-felfelé húzni, és az illető az eszméletlen fájdalom közepette sem volt halandó vallani, addig feszítették a testét, amíg ellen pattantak az izmai. A vádlottakkal gyakran végignézették a társaik kínzását, így a szíj és terror hatására a szerencsésebbek már az alatt megtörtek és vallani kezdtek, mielőtt a kínpadra kerültek volna.
0: Az eretnek villát a spanyol inkvizíció használta előszeretettel. Ezt a rendkívül brutális módszert, melyben egy mindkét végén helyes villát feszítettek nyakör segítségével az áldozat állának, illetve mellkasának. Amikor az illető elaludt és a feje előre csuklott, a villa két vége belefúródott a testébe, átszúrva a torkát és a mellkasát. Nem csoda, hogy a kínzást elszenvedők többsége inkább az alvás megvonásba halt bele.
1: Az ókori Kínában és a középkori német-római birodalom területén népszerű, rendkívül egyszerű, de annál undorítóbb és kegyetlenebb kínzási módszert alkalmaztak, amelynek során az áldozat csupasz hasára egy pattányokkal teli vödöt tettek a szájával lefelé, majd a zajért melegíteni kezdték. A forróság hatására a csapdába esett rágcsálók pánikba estek és menekülni próbáltak. Az egyetlen esélyük a szökése pedig az volt, hogy átrágják magukat a szerencsétlen ember hasán.
0: A középkori igazságszolgáltatás egyik legkedveltebb kivégzési módja a kerékbetörés volt. Ezt a módszert gyakran alkalmazták Magyarországon is. A bűnözőket széttárt végtagokkal egy nagy kocsi kerékhez kötözték, majd csontjaikat a hóhér egy hatalmas pöröllyel széthúzta, a kivégzésben összegyűlt tömeg szeme láttára. A kerékbetörést gyakran alkalmazták visszaeső bűnözőkön, kegyetlen gyilkosokon vagy uralkodók merénylői ellen, példát statuálva ezzel a nép előtt.
1: Az ókor egyik legkegyetlenebb találmányát, a bronzbikát Polaris Turanos vetette be először, méghozzá magán a szerkezet feltalálóján. Az üreges bronzbika egyszerű, ám annál látványosabb kivégző eszköz volt. Az elítélteket a bika belsejébe zárták, tüzet gyújtottak alatta, és élve megsütötték az illetőt. A kivégzés közben az áldozat agóniája úgy hallatszott, mint egy felbőszült bika bőgne dühösen, miközben az orjukain távozó füst tovább erősítette ezt a hatást.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentősége volt, az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró, misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk ijeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Általában az emberek nagy része nem is emlékszik arra, hogy mit álmodtak az éjjel, pedig mind álmodunk, és egy adott éjjel akár többször is.
1: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban értelmezése és jelentése mind a mai napig vita tárgya a tudósok körében. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhető. Íme néhány gyakori álomtípus és azok jelentései.
0: Mint a kutatásokból kiderült, egész központi szerep hárul a vízre, mert az, hogy épp hogyan viselkedik álmunkban az érzelmeink, illetve a tudatalattink letükröződését mutathatja. Például, ha tiszta a víz, amit az álmunkban látunk, az nyugodtságot sugall, viszont a zavaros, háborgó víz már zaklatottságot és stresszt jelenthet. Emellett az álmokban megjelenő víz állapota szimbolizálhatja azt is, hogy mennyire tudjuk kezelni az érzelmeinket.
1: A járművek megjelenése álmainkban azt mutathatják, hogy érzésünk szerint milyen irányba halad az életünk. Itt persze számít a sebesség, illetve hogy milyen irányba megy a jármű, és hol ülsz benne. Ha te vezetsz, az azt jelenti, hogy kontrollban, irányító szerepben érzed magad, míg mondjuk egy anyós ülés a kocsiban, vagy a hátsó ülésen már a kiszolgáltatottságot mutatja. Amellett, hogy az életünk irányát, illetve az irányításunk mértékét vetíti elénk, az életcélunkat és az akadályokat is mutathatja egy ilyen álom.
0: Elég gyakori álomkép az is, amikor hirtelen az iskolában találod magad, és vagy dolgozatot írsz, vagy a táblánál kell megoldanod valamilyen feladatot, amire persze nem tudod a megoldást. Ez az álom bőven azután is előjöhet, hogy már nem jársz iskolába, sőt, ez a gyakoribb eset. Elég stresszes helyzet tud lenni, és nem hiába, ugyanis elméd így próbál rámutatni valami olyan leckére, amit a való életben kellene megtanulnunk. Általában ez a lecke valami olyan dolog, ami már megtörtént velünk, de még mindig nem sikerült tanulni belőle. Az elméd többek között így könyörög neked, hogy ne kövesd el ugyanazokat a hibákat, amiket korábban. Az ehhez hasonló álmok a diákoknak még kellemetlenebbek lehetnek, mivel a felébredés előtt könnyen azt hiheti a tanuló, hogy a való életben követette baklövést az iskolában.
1: Az álmok gyakran hasonlítanak a valóságra, de mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy a legfontosabb dolgok akkor történnek, amikor ébren vagyunk.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. Miért olyan nehéz a nyelvtanulás? A nyelvtanulás sokak számára nehézséget okoz, de vannak, akik könnyen veszik ennek akadályait. A spórolás és a fogyókúrák mellett a nyelvtanulás is minden évben ott van az újévi fogadalmak top listáin. Tisztában vagyunk vele, hogy fejlődnünk kellene, egy ideig motiváltak vagyunk, aztán mégis hajlamosak vagyunk elveszíteni a lelkesedésünket.
1: Nyelvi blokkoktól az emlékezetes állásinterjúkig. Egy nyelviskola vezető tanára fordítója szerint a kommunikáción áll vagy bukik a sikerünk. Egyes nyelviskolák olyan készségeket fejlesztenek, amelyekkel nem csak angolul vagy németül, de saját anyanyelvünkön is sokkal jobban kifejezhetjük önmagunk. Olyan komplex megoldásokkal segítik a nyelvtanulókat, amelyek nem csak a nyelvi tudást fejlesztik, de annak prezentációját is. Hiszen nem csak az számít, mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk, például egy fontos állásinterjú.
0: Nyelvtanulás másképp. A nyelvtanárok szerint, ha már sokatszor futunk neki a nyelvtanulásnak, akkor lehet, hogy nem jó módszerrel tanulunk. Mert maga a nyelvtanulás is sokféle lehet. Van, akinek nyomasztó, ha nyelvtani ezekkel stresszelik, míg mások szívesen tanulnak könyvből, és mérik fel tudásukat ilyen módon.
1: Melyik nyelvet választjuk? Az is előfordulhat, hogy korábban olyan nyelven volt tapasztalatunk, ami nem a legszerencsésebb a számunkra ideális tanulási stratégia szempontjából. Ha valaki már sokat szóra kezd neki egy nyelvek, de nem fejlődik, akkor az is lehet, hogy érdemes másik nyelvvel próbálkoznia.
0: Egy toborzás és karriertanácsadó szerint azt is érdemes ízben tartanunk, hogy különböző iparágakban és pozíciókban különböző nyelvekkel lehet jobban érvényesülni. Az angol egy nagyon jó alap, szinte bárhol érvényesülni lehet vele. Sok cég keresi azokat az embereket, akik nagyon jól kommunikálnak angolul. Emellett a német nyelvtudás fontossága kiemelkedő lehet a logisztikában, kereskedelemben, export-importban. Vannak nagy német autógyártók és áruházláncok, ahol szintén kell a német tudás. Sokat beszéltek régen az oroszról, mondván, hogy újra fontos lesz, egyelőre úgy látom, nincs túl sok orosz nyelvtudás igénylő állás, de külkereskedelemben és diplomáciában jól jöhet. Jelenleg angol és német nyelvet tanulok, de nemrég spanyol tanulásom is megkezdtem. De milyen nyelvet választanál szívesen?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teobald Timi, szép laki Emma és Szkő Barnabás. Földrengés biztosabbá lehetne tenni világunk? Legalábbis a házakat, építményeket. Ezen gondolkodnak a tudósok a Törökországban történtek után. Mostanra már többen is megállapították, hogy ugyan brutális erejű rengés rázta meg a területet, ha a két ország épületeit ellenáróbra tervezték volna, akkor a tragédia sem lett volna ennyire súlyos. Törökország nagy részét magán hordozó anatóliai kőzetlemezt harapófogóba szorítja északról az eurázsiai lemez, délről és keletről az afrikai, valamint az arab lemez, melyeknek a mozgása nagy technotikai törésvonalak mentén arra kényszeríti Törökországot, hogy az szép lassan a földközi tenger irányába araszoljon. Vagyis az ország a föld egyik legaktívabb földrengési övezetében található, és hiába léteznek elvileg törvények, erőírások, fejlesztési tervek arra vonatkozóan, hogyan kell a területen az épületeket földrengés biztosabbá tenni, a jelenlegi pusztításról készült megrázó felvételek alapján elmondható, hogy mindezt nem sikerült a gyakorlatba átültetni.
1: A magasabb épületeket nem szokványos fából kellene építeni, hanem főleg acél és vasbetonból, ahol az elemek találkozási pontjait úgy alakították ki, hogy ezek elnyeljék a földrengés energiáját. A csomópontokra olyan anyagot és olyan szerkesztési szabályokat választanak, amely nagy alakváltozást tud elszenvedni, és ahol a felgyülemlett alakváltozási energia nem töréshez vezet, hanem inkább hővé alakul. Országunkban, például Budapesten működne ez a stratégia?
2: Ez egy kényes probléma. Magyarországon a földrengésre való méretezéssel kapcsolatban az első előírások a 70-es évek végén, a 80-as évek elején jelentek meg, és azok is csak bizonyos, kiemelt funkciójú épületekre vonatkoztak. A tűzoltóságok kórházak esetében tartották fontosnak, hogy földrengés biztosak legyenek. Teljes körű földrengésre való méretezés 2010 óta van Magyarországon, mikor is kötelezővé vált az európai tartószerkezeti szabványok alkalmazása. A korábbi épületek nagy része nincsen földrengés teherre méretezve itthon.
0: Jelenleg a Budapest és Magyarország épületállomány általában sérülékeny, de például a panelházak számítanak a legkevésbé sérülékenynek a földrengés szempontjából. Hiába nem túl jó minőségűek, nagy, egymáshoz erősített betonlapokból állnak, redundáns szerkezetűek, szétoszlik az erőhatása sok elemen. Egy 100 éves bérház már kevésbé ellenálló, de ahol elég sok fal van és eléggé szabályos az elrendezés, ott kedvező lehet a viselkedés.
1: A statisztika az elmúlt néhány száz évből, amióta részletesebb történelmi feljegyzések vannak, azt mutatja, hogy a tendencia ezen a területen, miszerint körülbelül 50-60 évente van egy nagyobb földrengés, annak az epicentruma egyre északabbra vándorol. Mivel 1956-ban volt az utóbbi erős 5-6-os földrengés, úgy jön ki a matek, hogy lehet, hogy közeljövőben lehet egy újabb itt az északi térségben.
3: Táska Rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Hedlik Mira és Kovács Réka, az Arctic Monkeys. Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult Angliában, Sheffieldben. A banda műfaja leginkább indie rock, de vannak dalaik, vagy akár egy egész album is, ami inkább pszichedelikus vagy alternatív rocknak minősíthető. Érdekes, hogy ők az egyik első zenekar, akik interneten keresztül robbantak be a köztudatba.
1: Először a Beat You Look Good on the Dance Floor című kislemezt adtak ki, ami rögtön első helyre is került az angol kislemez eladási toplistákon. Az első teljes albumnak a Whatever People Say I Am That's What I'm Not a Brit történelem leggyorsabban fogyó lemezévé vált.
0: A második nagy lemezük, a Favorite Worst Nightmare 2007-ben jelent meg, és több mint 225 ezer példányt adtak el belőle. De a nemzetközi sikert mégis az AM album hozta meg nekik, ami 2013-ban jelent meg.
1: Az erről kiadott Do I Wanna Know kislemez 4 Billboard sláger listának az első helyezettje lett, és az Egyesült Államokban platina minősítést kapott.
0: Hazudik stúdióalbumuknak, a Tranquility Base Hotel and Casino-nak kicsit más hangulata van a zenekar korábbi albumaihoz képest, mivel az egész zongorán alapul. Ez az album annak okán, hogy a zenekar korábbi hangzásával szinte teljesen szakít, eléggé megosztotta a hallgatókat.
1: A szakértők vélemények szerint ez egy inkább Alex Turner központú projekt lett, és elvonatkoztattak a korábbi albumoktól. A legújabb 2022-es albumuk a The Car az előző album hangzásvilágát követi. Igaz ez, a The Car jobb kritikát kapott, mégis sokan hiányolják a zenekar korábbi átütő energiáját.
0: Albumaik összességében elég kísérletezőek, és az egész munkásságuk változatos hangzásvilágú, úgyhogy érdemes az összes albumot meghallgatni. 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Színészi és szinkronis szerepekkel kezdte, ezt követően az egyik legismertebb műsor, legfiatalabb műsorvezetője lett. Ha eddig nem tetted volna, ismerd meg velünk Miller Dávidot.
1: A 26 éves színész, énekes, műsorvezető és média személyiség a hangszerek és a sportvilágában is otthonosan mozog. 5 éves kora óta dobol és zongorázik. 18 éves koráig versenyszerűen úszott, vízilabdázott és több küzdősportot is kipróbált.
0: Gimnáziumi éveit Budapesten a Madách Imre gimnáziumban kezdte, majd a Csík Ferenc gimnáziumban érettségizett. Színészetet a London School of Dramatic Arton tanult, ahol 2016-ban végzett.
1: Meg annyi színészi és szinkroni szerepe volt. Legelső filmes szerepe 2017-ben a Csupó Gábor által rendezett Papa Pia volt. Majd egy amerikai kém thrillerben a Vörös Verében szerepelt. Láthattuk őt még a Tanárban, a 201. randiban, a Mellékhatásban, a Jó fiúkban és az Alvilág című krimi sorozatban is. De feltűnt 2022-ben a Hotel Margaretben és a Séf meg a többiekben is.
0: Szinte biztos vagyok benne, hogy szinkron hangját már egyszer legalább hallottad, ugyanis eddigi feljegyzések szerint közel 70 szinkron szerepe volt. A Csókfülke filmekben Lee Flynn a főszereplő hangját kölcsönözte, az Aladdinban ő volt az Aladdin ének hangja. De szinkronizált még a Jumanji-ban, az Egy kutya négy útjában, a Démonok között 3-ban és a Köszi Simonban is. A Kívánság sárkányban vagy épp az Undi pofikban a főszereplő magyar hangját adta.
1: Dávidnak jelenleg 3 dala van. A 2021-ben kiadott Süt a nap, mely a Rádió 1 Top 50 című műsorában több alkalommal is elfoglalt dobogós helyezést. 2021-ben a 10. X-faktorban első élőadásban került bemutatásra a Szombat című száma. Ez a dal volt az első élő műsorba jutott versenyzők és Miller Dávid közös produkciója. A Csend című száma az X-faktor 10. évad elődöntőjébe került bemutatásra.
0: RTL klubos pályafutása során 2020 márciusától a reggeli egyik műsorvezetője lett. Az év végén pedig az állarcos énekes zenés műsor második évadában egy banánjelmezben aratott győzelmet. Az ezt követő évadban már vendégnyomozóként tért vissza. 2021. decemberétől a Most mit nézel című online sorozat kibeszélőjének lett a műsorvezetője. 2021 őszén ő lett az X-faktor 10. évadának műsorvezetője, ezzel a magyar X-faktor történetének eddigi legfiatalabb műsorvezetője címet is magáénak tudhatja.
1: Nagyon tehetséges és pályájukban elismert felmenői vannak. Miller Lajos a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas opera énekes unokája. Édesapja Miller Zoltán és édesanyja Ullmann Mónika pedig ismert színművészek. Dávid a saját tehetségének és kitartásának köszönhetően ért el ilyen kimagasló sikereket. 97.5

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A Beheló megint elnöki ügyekkel foglalkozik. Sikeres Szent Györgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exobolygóról. A mikrofonnál Bali Villő. Megérkezett a Beheló meghatározó lemeze, az elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Beheló sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu vedd meg, vagy a Sokszor volt már így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként elérhető felvétel is felcsendül. Az Emlékszem Sopronban, a Gyere és táncolj, a Késő már és a Város szemei. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges Cloudy Blue színű bakerit lemezen lesz elérhető. Nagy nemzetközi elismerésben részesült Szent Györgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Az Egyke című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsánerfilmfesztiválja, az október 8-án kezdődő Szitgeszi Filmfesztivál. A Besugó című sorozattal nemzetközi hírnevet szerzett rendező legújabb alkotása a világ legizgalmasabb új műfaji moziaival együtt mutatkozik be Katalóniában. A szakmában és a filmrajongók körében egyszerűen csak a zsánerfilmek kányaként emlegetett Szitgeszi Fesztivál a nemzetközi filmvilág abszolút csúcsát jelenti. Az 1968-ban alapított rendezvény már a világ legfontosabb és legnagyobb presztízsű tematikus seregszemléjévé nőtte ki magát. Habár továbbra sincs bizonyíték a földön kívüli életre, a tudósok folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. A Harvard and Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata pedig most egy izgalmas újdonságot jelentett be. Egy olyan rádiójelet észleltek, amely közvetlenül egy exobolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik, írja a Science Alert. Még mielőtt azonban sokan azt hinnék, hogy az Arxivon elérhető kutatás szerzői intelligens élet nyomaira bukkantak, jelezték, hogy másról van szó. Ezek az exobolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, a légköri és mágneses térviszonyokkal kölcsönhatásba lépve, energiát szabadítva fel. A Földnek is vannak aurórái, amelyek északi és déli fényként jelennek meg. Megújult és visszakerült a helyére a Jávor Ottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a Városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhat az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós, időjárásálló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávor Ottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött. Összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és U16 korosztály országos bajnokságán. Legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérváriaké.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a szél élénk lehet. Délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka, Virághalmi Lilla, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Petrucki Gergely, Szűcs Vitos Koppány és Kovács Jászmin.
1: Ma a Táska Rádió egyik legrégebbi tagjával, Klok Balog Péterrel beszélgetünk, aki bevezet minket a média világába és elmeséli rádiós tapasztalatait.
2: Hány évesen kezdted a rádiózást?
3: 13.
4: Mi volt a legjobb élményed a rádiónál?
3: Nem tudom, melyiket mondjam. Mi nagyon sok mindenben vehettünk részt annak idején. Nagyon sok rendezvényen, eseményen voltunk kint, tehát hogy azon túl, hogy itt műsorokat készítettünk, városi rendezvényeken kitelepültünk, műsorokat vezettünk, illetve mindig voltak különös, különleges interjú alanyaink, itt voltak zenészek, például a Freddy egyszer eljött, aki egy énekes, meg talán ami egy nagy kedvencem volt, a Cseh Tamás programot szoktam mindig emlegetni, az egy olyan pályázat volt, hogy a rádió kapott pénzt, és akkor ezért cserébe olyan műsorokat kellett készítenie, amiben feltörekvő zenekarokat mutat be, olyan zenekarokat, akik ennek a Cseh Tamás programnak a részesei, és mi hétről hétre interjúztunk ezekkel a zenészekkel, és ezek olyan zenészek voltak, akiket akkor még senki nem ismert, most meg rengetegen, köztük volt például a Margaret Island, a Lóci Ácik, a Bagosi Brothers Company, de még sokan sorolhatnám sokáig, és például ez egy nagyon jó élmény volt, hogy interjút készítettem ezekkel a zenészekkel, aztán pár év múlva meg tízezrek mentek a Budapest Parkban, meg a fesztiválokra, meg mindenhova a koncertjeikre, illetve nagyon élveztem itt a rádióban a továbbképzéseket, amikor jött valaki hozzánk, valaki külsős ember, és akkor csináltunk mindig valami extrát, amit máskor nem szoktunk. Aztán amikor élőztünk, élő rádióműsorokat vezettünk, bejöttünk reggel 6-ra, és akkor a Vekkert élőben vezettük. Ezek mind ilyen jó eufórikus élmények voltak, és amikor ezeket csináltuk, akkor mindig azt éreztük, hogy tényleg így különlegesebbnek éreztük magunkat.
5: Miért döntöttél úgy, hogy a rádiózással szeretnél foglalkozni?
3: Ez szerintem valamikor 3-4 éves koromban dőlhetett el. Mikor megtanultam beszélni 2 évesen, akkor már be nem állt a szám. Folyamatosan mondtam a mondókákat és a verseket, és én azt játszottam gyerekkoromban, hogy élő rádió műsort csináltam, hogy játszottam CD-ről a zenéket, és közben meg felkonferáltam őket, és akkor ezt a fél utca hallgattam, mert hogy így üvöltött kifele a hangfal, és nagyon tetszett ennek a dolognak a varázsa, hogy benn lenni egy stúdióban, és mások hallgatnak, és hozzájuk szólni, közben zenéket játszani. Aztán amikor jött a hír Fehérváron, hogy elindult a Táska Rádió, hogy van egy ilyen új dolog, amit diákok készítenek, és ide lehet jönni, nem volt kérdés, hogy eljövök.
6: Hány éve rádiózol?
3: Hát számoljunk, figyelj, 2011-ben jöttem ide, akkor az 11. Finomítok a válaszomon, mert én sajnos az utóbbi években nem rádióztam, ezért nem mondhatnám ki azt, hogy 11 éve rádiózom, mert az utóbbi években csak mozgóképpel foglalkoztam, de egyébként hiányzik nagyon a rádió, és lett is volna most az utóbbi hónapokban majdnem rádiós munkám, de aztán ilyen szervezési dolgok miatt nem sikerült.
5: Hogyan befolyásolta a későbbi karrieredet a rádiózás?
3: Mindent ennek köszönhetek igazából, mert itt olyan alapokat tanultam meg a Tamáséktól is, meg a mentoroktól is, akik külsőleg jöttek nekünk segíteni, amiket nagyon sokan csak az egyetem után sajátítanak el.

0: 95.5 Társkádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Flesti Zsófia és Maros Sándorka. A varázslat értelmetlen hobbi gyilkolászás, vagy valami komoly szakma? Rengeteg ember azt gondolja, hogy a varázslat csak arról szól, hogy az emberek hobbiból lövöldöznek le állatokat, mindez teljesen tájékoztatlanul, ebből következhetően hibásan.
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy miért nem hagyjuk elszaporodni a vadállatokat, mert milyen jó lenne, ha bejönnének a városokba. Milyen kis cuki. Igen, ezzel csak az a baj, hogy egyrészt akkor a vaddisznók rendszeresen bejárkálnának a városokba, feltúrnának minden kertet, aztán a többi állattal egyetemben megcsúcsálnák az összes növényt a veteményesekben, és bengarázdálkodnának mindenhol. Másrészt pedig megennék a termény nagy részét, amiből az fog következni, hogy akkor minden a négyszeresébe fog kerülni. Egy kenyér nem 400 forint lesz, hanem több mint 1500 forint.
0: Gondolom, sokan feltezik ezt a kérdést, akkor mire jó a vadászat? A válasz egyszerű, először is a vadászok az állatok túlszaporodását akadályozzák meg, betegségek kialakulását és azok elszaporodását, másodszor, mivel Magyarországon nincsenek nagy ragadozó fajok, például medvék, farkasok, és mi emberek vagyunk a csúcsragadozók jelenleg, nekünk kell egyensúlyban tartani az egyedek létszámát, nehogy túlszaporodjanak.
1: Sokszor hallani azt a tévhitet, hogy a vadászok csak kimenek lövöldözni, az kész. Ez egy nagyon is komoly szakma, mivel egy élesített fegyvert tartasz a kezedbe, ami egyáltalán nem gyerekjáték. Egyáltalán ahhoz, hogy fegyvert tarthass a kezedbe, nagyon alapos pszichológiai vizsgálat szükséges, hogy nincs semmi olyan késztetésed, hogyha mérges vagy, nekiáll és lemészárold a fél falut. Nagyon sok gyakorlat kell hozzá, hogy tud használni. Nem árt, ha pontosan eltalálod a célpontot. Ráadásul nagyon sok felelősséget igényel. Az sem mindegy, hogy hova, milyen távolságról lősz.
0: A varázsok mindig törekednek az állat gyors halálára, hogy minél kevesebbet szenvedjen. Még egyszer, itt nem a kínzás a lényeg.
1: A vadász szakma nem keverendő össze az orvadászattal. A vadászok az említett túlszaporodás elkerülése végett vadásszák le az állatokat, nem meg a húsukért. Elég csak a szarvasmarhákra, a sertésekre vagy a baromfikra gondolni, hisz ott is egy célból ölik meg az állatokat. Viszont az orvadászok nagy része csak az állat bőréért, vagy rosszabb esetben ők tényleg játékból vadásszák le őket. Azok az emberek, akik elítélik a vadászatot, remélem egyúttal a horgászatot is, hiszen ott sokkal kegyetlenebb módon ölik meg szegény halakat.
0: Illetve bárki is felvetné azt, hogy miután megölik az állatot, tisztességtelenül bánnak a holttestével, elmondanám, hogy az állat másik helyre juttatása után a vadászoknak van egy rituálénak vagy szokások nevezhető tevékenységük, melyen megtisztelik az állatot és békés életet kívánnak nekik. Például ilyen az, amikor az őz esetében a halála után a szájába tesznek pár levert és egyéb zöldeket, hogy élelemmel küldjék a más világra. Ez egy iratlan, de betartandó szabály.
1: Így összevetve szerintem ez az egész vadászellenes dolog nagyon túl van tolva, úgyhogy bele se gondolnak. Még soha nem betemű szakma ez. Sőt, egész hasznos. Te hogy vagy vele?
0: Szerintem is kicsit tájékozottabbak is lehetnének az emberek, mielőtt ilyen hazugságokat feltételeznek.
1: Reméljük, rátok is hatása volt ez a beszélgetés.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Wittner Márton és László Vivien. 2013-ban a Dél-afrikai Köztársaság első színesbőrű elnöke, Nelson Mandela, 95 évesen elhunyt. Emberek százezrei borultak gyászba, de a világ más részein valami furcsa dolog kezdődött. Rengeteg ember megesküdött volna, hogy Mandela a 80-as években a börtönben elhunyt, sokan a temetésére és felesége beszédére is emlékeznek, holott ezek egyértelműen nem történhettek meg. Fiona Broom, paranormális kutató már 2010-ben felfigyelt erre, hogy egymástól távol élő emberek osztoznak ugyanazokban a téves emlékekben. A jelenséget végül elnevezte Mandela effektusnak.
1: Gondolom, sokan emlékeztek a Star Warsból az egyik leghíresebb mondatra.
2: Luke, én vagyok az apád.
1: És mint tudjuk, C-3PO teljesen aranyborítású. A Monopoly játék emblematikus figurája monoklit visel. Pikachu farka fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 4 ember ült a kocsiban. Ha ezeket te is így gondoltad, akkor ezt nagyon rosszul tudtad. Darth Vader sosem mondta, hogy Luke, én vagyok az apád. C-3PO egyik lába ezüst. A Monopoly játék figurája sosem hordott monoklit. Pikachu farka sosem volt fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 6-an ültek a kocsiban. De mi állhat a Mandela effektus mögött?
2: Különböző magyarázatok vannak erre. A legegyszerűbb, hogy az emlékeink eltorzulnak az évek során, annyit emlegettük, láttuk a téves emlékeket, hogy azok maradnak meg bennünk.
0: Egy másik felvetés szerint a jövőben már feltalálták az időutazást, és ezt kihasználva az emberek visszajönnek a múltba, és így akaratlanul is megváltoztatják azt. Mi pedig az eredeti történésekre emlékszünk, és nem a módosítottakra.
2: Sokak szerint ez az effektus bizonyítékul szolgálhat a párhuzamos világok létezésére. Lehet, hogy a mi Földünk csak egy milliárdnyi másik bolygó közül, és ezen univerzumok között tudtunk nélkül is átjárunk fekete lyukak segítségével, tehát a hibás emlékeink nem is hibásak, csak nem ebben a világban történtek meg.
1: A legabszurdabb magyarázat az az, hogy a világunk és teljes létezésünk egy számítógépes szimuláció, mint minden programban, ebben is vannak hibák, és ezek idézik elő ezt az effektust. Nagyon sokak szerint szinte biztos, hogy egy ilyen szimulációban élünk. Ha belegondolunk, lassan a mi technikánk is elér egy olyan szintet, ahol lehetetlen megkülönböztetni a valós és a számítógépes világot.
0: Az is lehet, hogy a fizikai valóságban élők több szimulációt hoztak létre, majd a szimulációkban is létrejöttek szimulációk. Ezt a gondolatmenetet követve több milliárd szimulált világ is létezhet, és csak egy tényleges valóság. Ezek szerint valóban egy felsőbb erő irányítása alatt állunk, de ez nem egy Isten, hanem egy programozó, aki a saját képére formál minket. Minden, amit teszünk, előre le van programozva, csak egy játék részei vagyunk, ahol minden jó és rossz, csak illúzió.
2: Mi lenne, ha igazunk lenne, és nem húsvér emberek vagyunk, hanem csak programkódok?
1: Bármi is legyen a Mandela effektus mögött, ezt nagy valószínűség a mi életünk során nem fogjuk megfejteni, de amint sikerül, gyökeresen meg fog változni a világunkról és saját magunkról alkotott képünk. Ti mit gondoltok? Szerintetek igaz ez?
2: Azért nem igaz, mert milyen faj lenne az a programozó?
1: Bárki, aki fölöttünk áll.
2: Isten?
1: Akár.
2: De azt mondta, hogy nem Isten.
1: Én nem gondolnám, hogy egy programozó. Én Istenben hiszek, de igazából bármi lehet.
3: Valami biztos, hogy irányít minket. Én hiszek ebben, csak nem abban, hogy egy programozó vagy valami Isten, hanem valami más ilyen felsőbbrendű valaki.
2: Ilyen kis dagadt ember, aki ülés számítógépet.
1: Én viszont abban nem hiszek, hogy egy számítógépes rendszer vagyunk, azt teljesen képtelennek tartom.
2: Sims.
1: De az csak egy játék.
2: Hát programozás.
1: De mi nem hinném, hogy azok vagyunk.
3: Viszont én abban hiszek, hogy több világ van a rajtunk kívül, hogy vannak más bolygókon is élet.
1: Abban én is, hogy egy ilyen párhuzam van ezek a világok között. Írd meg te is, hogy mit gondolsz a Mandela effektusról. Szerinted mi okozhatja? 97.5 Táskará.

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Salfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a Gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfog elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktis, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.

0: 97 Társ Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 10 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került. Amiért 132.000 forintot kéne kifizetnie napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es siker, 7-3-as siker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet, ami még így is elég lassú egy emberhez képest a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centit halad másodpercenként. Te gondolkodtál már azon, hogy megdöntsél egy világrekordot, például pizza evés, palacsinta evés, esetleg más?
1: Hát ezen még nem gondolkodtam, de hogyha már pizzáról van szó, akkor szívesen lennék az első gyerek, aki rengeteg pizzát sütött meg egy óra alatt, ugyanis én nagyon szeretek sütni. És te?
0: Nekem van egy Guinness rekordos könyvben, amiben megláttam, hogy egy férfi 4 M&M-szet pakolt egymásra. Először azt gondoltam, hogy ez egyszerű, mert végül is csak 4, nem 200, mint ahogy a többi rekordban van. Nem tudom, hogy nehéznek, ezért kértem párat a testvéremtől, és elkezdtem próbálgatni, de nem nagyon jött össze. Nekem csak 2 sikerült. Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.

0: hogy maradjál.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. Mi olyan jó a horrorfilmekben? Az agyunk számára valamiért elmosódott a vonal a valóságos és a mesterséges félelem között, ezért nem tudja megkülönböztetni azt. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugyanúgy reagál arra, ha egy filmben előugrik egy eszemengyilkos és elkezdi üldözni a főszereplőt, mintha az a valóságban történt volna meg.
2: Miért van az, hogy néhány ember még az előzetes sem tudja végülni egy horrorfilmre, míg mások rezenéstelenül végig tudják nézni magát a filmet? Nos, ez annak köszönhető, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, különböző toleráló képessége a félelem és szorongás iránt.
1: Sok ember azért szereti ez a fajta filmeket, mert a horrorfilmek által keltett feszültség elmúlása eufórikus állapotot eredményez. Magyarán az emberek azért néznek horrorfilmeket, és érzik közben rosszul magukat, hogy utána jól érezhessék magukat.
2: A pszichológiai jellemzők és a horrorfilmek élvezeti értéke között több összefüggést is találtak. Minél alacsonyabb az empatikus képességen, azaz minél kevésbé tudod magad egy másik ember helyébe helyezni, annál jobban fogod bírni a horrorfilmeket szorongás nélkül. Bár sok esetben így van, azért természetesen vannak a szabály alól kivételek.
1: Legtöbb esetben a férfiak jobban reagálnak a horrorfilmek által kreált tényezőkre, mint a nők. Ez azt is jelenti, hogy a nők empatikusabbak tudnak lenni, persze ez sem szentírás, itt is vannak kivételek. Habár a férfiak ezt ki is használják, hiszen az első randira előszeretettel választanak horrorfilmet, mert a nők az ijesztőbb filmek alatt jobban keresik a fizikai kapcsolatot, és így a férfiaknak van lehetőségük megvillogtatni a bátorságukat.
2: Arra, hogyan viszonyulsz az ilyen filmekhez, a gyermekkorod is hatással van. Ha átértél nagyobb traumát, valószínűleg nem tudod olyan jól elviselni az e fajta filmeket, hiszen a félelemhez rossz élményed kapcsolódik. Ha viszont a családoddal, barátaiddal sok ilyen filmet néztél, azt jelenti, hogy valószínűleg jól viszonyulsz az ilyen filmekhez, hiszen jó élményeid vannak velük kapcsolatban.
1: A horrorfilmek kedvelői nem azért néznek meg egy filmet, hogy féljenek, hanem azért, hogy megijedjenek. Hiszen ilyenkor a szervezetünk adrenalin termel. Ezért sok embernek olyanok a horrorfilmek, mint az extrém sportok más emberek számára, hiszen ugyanazt a hatást érik el. Adrenalin termelnek, ami egy egészséges energialöketet ad a szervezetet számára.
2: Viszont a horrorfilmek szerelmesei is csak akkor élvezik az ijesztgetést, ha tisztában vannak vele, hogy az nem a valóság és biztonságban vannak. Pontosan ezért nem szabad kisgyerekekkel ijesztő filmeket nézetni, hiszen egy 5-7 éves gyermek számára még az a valóság, amit lát, és így túl sok szorongás okozna számára egy ilyen film. Viszont ha gyereket nevelsz, azt sem szabad elhanyagolnod, hogy a már kicsit idősebb gyermekeknél is csak óvatosan szabad adagolni az ilyen filmeket. Egy kutatás kimutatta, hogy azok az egyetemisták rosszabbul alszanak és többet szoronganak társaiknál, akik már 14 éves koruk előtt sok ilyen filmet láttak.
1: Mivel teljesen máshogy viszonyulsz ahhoz, amiről tudod, hogy nem valóság, ezért van annyi ember, aki mindezek ellenére rajong a horrorért. Lehet, hogy te is pont ilyen vagy, de az is lehet, hogy nem. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk, különbözően éljük meg ezeket a helyzeteket, ezért nem is szabad elítélned a másikat, hiszen mindenki máshogy tűri a stressz helyzeteket és a félelmet.
3: Ne is beleférsz! Táskarádió!

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos és Varga Villő. Alter, mint zenei stílus és a Carson Coma együttes története.
1: Az alternatív rock az 1980-as években megjelenő zenei irányzat, melynek atya az indie rock. Ez a műfaj általában realista szemléletű, témájában a mindennapi általános dolgok kerülnek elő. Ezek általában társadalmi problémák, de lehetnek szerelmi témák is, vagy egyéb érzelmi állapotok.
0: Ismertebb magyar alter előadók többek közt a 30Y, Queen Bee, Kispál és a Borz, Kaukázus és a Carson Coma. Az utóbbi 2018-ban alapított magyar alternatív rock együttes. Zenéjükre jellemző a pozitív üzenet, a humor és a fiatalos bohóság. A Carson Coma 6 srácból Giorgio, Peti, Barni, Bálint, Zsoma és Atiból áll.
1: 2019-es debütáló albumok a Corduroy Club mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. A HVG, az Index és a Recorder is az év legjobb albumai között említette a zenekar bemutatkozó anyagát. Ezért vált a Carson Coma gyorsan Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rock zenekarjává. A banda nagyon ismert lett ez alatt a 4 év alatt, végig jó irányba fejlődtek, egyáltalán nem szállt a fejükbe a hírnév.
0: A Carson Coma sorra tör fel a ranglétrán, 3. nagylemeze márciusban jelent meg az eddigi legerősebb pozitív visszhanggal. Másodjára töltötték meg Budapest legnagyobb koncerthelyszínét, a Budapest Parkot, majd április végén saját koncertfilmet mutattak be róluk.
1: 2018 óta kihoztak 3 albumot rengeteg zenével, közülük több dal milliós megtekintéssel bír. A zenekar pályafutása során több díjat is bezsebelt, többek közt a 4. magyar klip szemlefő díját. Fonogram díj is illette őket az év hazai felfedezettje minősítés miatt. Valamint az év junior könnyű zenei alkotói közösségének díját is hazavihették.
0: Ők másabb, különlegesebb dalokat játszanak, mint a megszokott mai zenék. A tavalyi évtől kezdve szinte csak teltházas koncertjeik vannak. És miért szeretik őket ennyire? Mert a Carson Coma nem követ trendet, nem követ divatot, nem slágerzenéket gyárt. A dalszövegeknek mondani valója van, és lelke, ami megérinti a hallgatót. Lehet, kimondja, amit te is érzel, de sohasem tudnád ilyen jól megfogalmazni.
1: Te ismerted őket? Ha igen, írd meg nekünk, melyik a kedvenc dalod tőlük.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vas Eszti és Schuller Vivi. Ha nincs kedved a sportoláshoz, lehet, hogy hallgatnod kell a tested üzenetére.
1: Általában lelkesen jársz edzeni, ám egyszer csak elmegy a kedved. Nem biztos, hogy a kényelmet tart vissza. A túledzettség jellegzetes tünetekkel jár, ha észreveszed magadon, fontos a pihenés.
2: Hirtelen változás. Ha egy ideje rendszeresen sportolsz, és olykor kihagysz egy alkalmat, szinte hiányozni fog a következő edzés. Előfordul, hogy időhiány miatt kénytelen vagy szünetet tartani, vagy egy fárasztó nap után el sem tudod képzelni, hogy belépj az edzőterembe. Egy ilyen eset még nem azt jelenti, hogy lusta vagy. Egyszerűen csak megengeded magadnak, hogy ne legyél maximalista.
0: Szeretnéd eldönteni, hogy ez csak múló kedvtelenség, vagy tényleg túlhajtottad magad? Tegyél egy próbát. Vedd rá magad, hogy mégis neki kezdesz az edzésnek. Mit érzel, amint eltelik az első 10-15 perc? Ha kezdesz belejönni, fokozódik a lelkesedésed és kitartásod, és a végén örülsz, hogy mégsem hagytad ki ezt az alkalmat, akkor jól tetted, hogy legyőzted a lustaságot. Ezzel szemben, ha az edzés folyamán egyre fáradtabb vagy, nehezebben hajtod végre a gyakorlatokat, és arra vársz, mikor hagyhatod már abba, akkor valószínű, hogy a túledzettség csapdájába estél.
1: Több ok állhat a túledzettség hátterében. Lehet, hogy a szükségesnél gyakrabban sportolsz, nem hagysz pihenőnapokat az egyes alkalmak között. Előfordulhat, hogy súlyzós edzés esetén nagyon gyorsan növeled a súlyokat vagy az ismétlés számot. Ha csoportos aerobik órákon veszel részt, lehet, hogy nem az állóképességednek megfelelő óratípust választottál. Futóknál gyakori a megtett távok túl gyors növelése. Betegség utáni lábadozáskor legyen megfontolt a visszatérés az edzéshez. Ne ugyanott folytasd, ahol abba hagytad, hanem lépj vissza egy kicsit a tempóban és a gyakoriságban.
2: Hogy milyen jelei vannak a túledzettségnek? Állandó izomláz, nehezen gyógyuló sérülések, folyamatosan emelkedett púzusszám, kedvetlenség az edzéssel kapcsolatban, krónikus fáradtság, álmatlanság, rossz kedv vagy ingerlékenység, és még sorolhatnánk. Ha ezeket éleket tapasztalod, és nincs egyéb magyarázata, akkor ideje átgondolnod az edzés és a pihenés arányát.
0: Hogyan nyerd vissza régi önmagadat? A túledzettség kezelhető állapot, feltéve, ha komolyan veszed. Most ne a teljesítménykényszer hajtson, mert visszájára fordulhat az erőltetés. Legalább 2 hétig ne is gondolj az edzésre. Ez természetesen nem mozdulatlanságot jelent, de a séta, a könnyű jóga bőven elegendő.
1: Fokozottan figyelj a táplálkozásodra, fogyassz vitamindús, sok nyers ételt tartalmazó fogást. A feldolgozott táplálékokat mindenképpen felejtsd el. A szervezetednek most minden támogatásra szüksége van, amit képes vagy megadni neki.
2: Ha teheted, iktasd be szaunát, masszázs vagy talpmasszást. Ezek segítenek visszanyerni az energiát, relaxálnak, beindítják a szervezet öngyógyító képességét. Amikor úgy érzed, csökkenek, majd eltűnnek a túledzettség tünetei, akkor fokozatosan, megfontoltan tér vissza az edzéshez, és figyelj, hogy ne kövesd el újból a korábbi hibákat. A tested az a hely, ahol laksz. Érdemes vigyázni rá. 97.5

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos futón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-éig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Délután a 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mikor nyit meg először a könyvesbolt?
2: Ezelőtt 9 évvel nyitotta a Dóri, akkor még Pagony könyvesbolt volt, most pedig már önállóak vagyunk, a könyves már vártalak. Szonda Györgyinek hívnak. Nálunk itt a könyvesboltban mi hárman dolgozunk, és mindannyian ilyen mindenes kis könyvesjátékos, táborosztató, gyermekfoglalkoztató, mindenes lányok vagyunk. Úgy hívnak minket, hogy a könyves lányok.
3: Mi található a könyvtárban?
2: Nem könyvtár, hanem könyvesbolt, semmi probléma. Képzeld, a kis vásárlóink is nagyon sokszor azt mondják, hogy jövünk a könyvtárba. Leginkább gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek, viszont most már felnőtteknek szóló könyvek is vannak, és számtalan sok játék.
4: Mik a legnépszerűbb könyvek, és miért?
2: Nagyon-nagyon népszerű az egész piciknek szóló könyvek, ez az 1-2 évesek, azért, mert ugye az anyukák akkor kezdenek el a gyerekeknek könyveket mutatni, aztán a valószínűleg a ti korosztályotok, aki szeret olvasni, az jár hozzánk, és nagyon sok könyvet el tudtok már olvasni ebben a korban, és nagyon-nagyon sok könyv, tehát heti új megjelenések vannak, és folyamatosan próbáljuk az újdonságokat. Nem tudnék olyat mondani, hogy melyik a legnépszerűbb könyvünk, más a fiúknak, más a lányoknak, nagyon-nagyon sok könyvből tudtok nálunk válogatni.
5: Ön mit ajánl a 12-14 éves korosztálynak?
2: Ennek a korosztálynak mindenképpen nagyon izgalmas könyveket szoktunk ajánlani. Olyan nagyon népszerű, ami nyomozós könyv, amiben esetleg van valami plusz, nem csak egy regény, amit olvasunk, hanem mondjuk van benne egy kis extra kutakodó munka, illetve ez a 12-14 éves korosztály, a csajok már szeretnek olvasni ilyen szerelmi történeteket, a fiúk pedig a fantasyt szerintem, és ami egy kicsit a számítógép világába kalauzol.
6: Szerettek-e a könyvesbolttal foglalkozni?
2: Azt hiszem, te tudod a legjobban, mert elárulhatom, hogy édesanyád a kolléganőm, nagyon szeretünk itt dolgozni, ez nekünk egy csodálatos család.
7: Milyen korosztálynak készülnek a könyvek?
2: Nálunk 0-tól 100 éves korig találni könyvet, úgyhogy mindenkinek egészen az apró gyerkőztől a nagyszülőkig tudtok könyvet találni, úgyhogy teljes a lefedettség.
4: Lesz-e könyvbemutató mostanában?
2: Igen, nagyon jó a kérdés. Már is akkor elmondanám, hogy legközelebb szeptemberben, szeptember 19-én Jakubcsek Gabriella jön hozzánk, és egy nagy közös beszélgetést fog Dányi Hajni kolléganőm vele tartani, és bemutatja a legújabb könyvét nálunk.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambölgyi Glória Bella. A mai adásban a nyelvtanulás előnyeiről lesz szó.
1: Küszködés a nyelvtanulás. Ha idegen nyelveket tanulsz, a sokféleképpen teheti jobbá életedet azon kívül, hogy jól mutat az önéletrajzodban. Okosabbá és határozottabbá tesz, segít megelőzni az időskori demenciát, növeli a kreativitást és sok ajtót kinyit előtted.
0: Jobb nyaralási lehetőségek. Ha egy olyan országba utazol, aminek a nyelvét beszéled, azzal értékes tapasztalatokra tehetsz szert. Nincs is jobb, mint a helyiekkel kommunikálni, navigálni a saját utadat a városnézés során, vagy csak egyszerűen nyugodtan társalogni velük. Az idegen nyelvek elsajátításának nagy előnye, hogy sokszor nem csak az anyaországban beszélik, hanem sok egyéb területen is. Például spanyolul beszélnek Spanyolországban, Mexikóban, Kolumbiában, Argentínában, Peruban, Chilében, Kubában és még jó néhány más országban.
1: Csökken az Alzheimer-kor és a demencia esélye. Számos vizsgálatot végeztek az idősödő korosztály tagjai között, hogy felmérjék a pénz, a nem, az iskolázottság, a családi állapot és nyelvtudás vajon hatással van-e az időskori demencia kialakulásában. Az eredmények egyértelműsítették, hogy eltérő mértékben, de valamennyi komponens befolyásol. A legnagyobb eltérést a nyelvtudás területén tapasztalták. Azoknál az embereknél, akik csak az anyanyelvüket beszélték, 71 éves korban jelentkeztek az első tünetek, míg a két vagy több nyelvet beszélőknél 75 és fél éves korban.
0: Jobb tanulóvá válsz. Ha már elsajátítottál egy idegen nyelvet, akkor a tanulási mechanizmus megjegyzi az agyad, így egy további nyelv megtanulása sokkal egyszerűbb lesz. Sőt, képes arra is, hogy a mechanizmus egy részét más ismeretek elsajátításánál felhasználja, hatékonyabbá téve ezáltal a tanulást.
1: Élvezd a kultúrát és változatos életet. Ha beszélsz egy idegen nyelvet, akkor lehetőséged nyílik a műalkotások megtekintésére eredeti nyelven is. Nem kell néha kétes minőségben szinkronizált filmeket nézned, vagy lefordított könyveket olvasnod. Megízlelheted az eredeti mű szépségeit, legyen az akár a Star Wars 8 trailer, vagy éppen francia rap, a legjobb verzióban élvezheted azokat.
0: A fejlődés boldoggá tesz. Ha az ember elmondhatja magáról, hogy valamit megtanult, tehát jobbnak és többnek érzi magát, mint tegnap vagy tegnap előtt, akkor az feltétlenül gazdagítja lelki életét, hiszen a boldogság egyik legfontosabb kritériuma a folyamatos fejlődés. A nyelvtanulás lehetővé teszi, hogy elkönyvelhess olyan kisebb sikereket, mint hogy megint megtanultál egy új szót, le tudsz írni egy tökéletes mondatot, vagy jól meg tudod oldani a házi feladatod. Ugyanakkor a fejlődés soha nem áll meg, és egy napon azon kapod magad, hogy sikeresen megértesz egy mozifilmet, feszengés nélkül kommunikálsz az adott idegen nyelven, vagy gondolkodás nélkül írsz levelet. Ilyenkor az ember önbecsülése is automatikusan megemelkedik, ami a boldogság fontos tényezője.
1: Frissen tartja és fejleszti az agyat. Számos kutatás bizonyítja, hogy a nyelvtanulás még idősebb korban is nagyon hasznos, ugyanis olyan idegpályákat ingerel, melyek használatával javul a memória. Ha belegondolunk, ez teljesen logikus, hiszen a nyelvtudáshoz rengetegféle készségre van szükség. Először is a memóriára, a szavak és szabályok izben tartásához, azután a nyelvtani szabályok helyes alkalmazása logikát és kombinációs készséget igényel. Úgyhogy biztos lehetsz benne, hogy a nyelvtanulás agyad egészségéhez is hozzájárul.
0: Hobbiaidat új szintre emeli. Bármely idegen nyelv, de főként az angol esetén érvényes, hogy hobbiaiddal kapcsolatban információk végtelen tárához juthatsz az interneten. Gyakran előfordul, hogy a számodra szükséges információt olyan szakkönyvben vagy szaklapban találod, mely magyarul nem jelenik meg. Ilyenkor felbecsülhetetlen, ha legalább konyha nyelven beszélsz, és így egy szótár segítségével már egész jól kimazsolázhatod a téged érdeklő részeket.
1: Új kultúrákba nyerhetsz bepillantást. Abban a pillanatban, hogy idegen nyelv tanulására adod a fejed, egy teljesen új világ nyílik ki előtted. A legtöbb tankönyv ugyanis középpontba helyezi az adott nyelvhez tartozó kultúra megismerését, továbbá egy anyanyelvi tanár ugyancsak hiteles és érdekes információforrás. Számomra mindig is ez volt az egyik legnagyobb vonzereje az angolnak, a franciának, a spanyolnak, sőt még a németnek is. A nyelven keresztül sokszor úgy éreztem, hogy az adott nép gondolkodásmódjába és szokásaiba is betekintést nyerhetek. Minél több információhoz jutottam, annál éhesebb lettem az újabb és újabb érdekességekre.
0: Könnyebb kapcsolatteremtés és tartás, hatékonyabb kommunikáció. Akadozó, kétértelmű kommunikációval elég nehéz kapcsolatokat létesíteni és ápolni. Ha viszont megfelelően beszéljük az adott nyelvet, akkor mindjárt máshogy tudjuk megértetni magunkat, akár a munkahelyen, akár egy internetes fórumon. Például egy francia főnök nagyon is tudja értékelni, ha az ember franciául próbál vele szót érteni, ahelyett, hogy angolul kellene beszélnie. Ráadásul, ha több nyelven beszélsz, biztos, hogy sokkal több munkalehetőség tárul majd fel előtted, hiszen manapság nagyon keresettek a sok nyelven beszélő emberek. Főleg, ha az angolon kívül még tudsz valami különleges nyelven is, ahogy nem mindenki tud. Például francia, kínai, koreai, portugál, stb.
1: Segít, hogy barátokra lállj. A nyelvtanulás folyamán lehetőséged van hasonló, vagy éppen teljesen más érdeklődésű, korosztályú emberekkel megismerkednek. Ez pedig rengeteg lehetőséget rejteget új barátságok kialakítása szempontjából. Ha pedig már kezdesz a kiszemelt nyelven beszélni, akkor eljött az idő arra, hogy az adott ország vagy országok szülötteivel is felvedd a kapcsolatot. A lehetőségeid tényleg végtelenek. Levelezés, online chat, internetes fórumok, külföldi nyelvtanfolyamok és Magyarországra érkező külföldiek. Nem csodálatos belegondolni, hogy egy idegen nyelv elsajátítása mennyivel több potenciális barátot eredményez.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Hogyan választ nyelvvizsgafajtát? Először győződj meg róla, hogy biztosan meg szeretnéd csinálni, mert semmi értelme, ha nincs kedved az egészhez. Alapból van, akinek nagy erőfeszítéseket kell tennie, hogy rászánja magát a tanulásra, ezért is ajánlom, ha egyedül ellustulod, akkor fordulj nyelvsulihoz vagy magántanárhoz. Nekem a nyelvsuli teljes mértékben bevált, ugyanis sokszor nem volt motivációm, de ott a tanfolyamon nem volt más választásom, be kellett mennem.
1: Elérkeztünk a következő ponthoz, a nyelviskola kiválasztásához. Nem egyszerű feladat, ugyanis függ a környezettől, tanároktól, tananyagtól. A legjobb, hogyha beülsz egy órára és kipróbálod, rögtön tudni fogod, ha mégsem ez a te helyed. Lassan azon kapod magad, hogy mennyit fejlődtél, és megdöbbenve konstatálod, hogy megvan az ára a belefektetett energiádnak. Ha netán valami gondod akadt volna, nyugodtan megkérdezheted a tanáraidat, ők pedig szívesen segítenek. Érdemes az iskolai tanáraddal is beszélgetni, mert nem mindenki magyaráz ugyanúgy, szóval könnyen meg lehet, hogy megérted azt, amit ezelőtt másnál nem.
0: Most hadd térjek rá a lényegre. Hogyan válasz nyelvvizsgafajtát? Ez nem egyik napról a másikra történik. Idő kell és sok türelem, mire végignézed a nyelvvizsgatípusokat, mert tényleg rengeteg van. A szintet egy egyszerű teszt kitöltésével határozhatod meg, amelyet bárhonnan letölthetsz a netről. És hogy milyen akkreditált nyelvvizsgák vannak? ECL, Origo, BME, EuroXM, DEXAM vagy társalkodó. Nagyon egyénfüggő, kinek melyik válik be.
1: Ha már ott vagy és izgulsz, akkor amíg van egy kis szünet, játssz a telefonoddal, mert az elvonja egy kicsit a figyelmedet, vagy vihet stresszlabdát is. Én ilyenkor elő se veszem a tananyagot, mert az nem fog semmit sem segíteni, sőt, rontani fog a helyzeteden. Lazulj el, amennyire tudsz, és vágj bele!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A legveszélyesebb madarak a világon. Több mint 10 000 madárfaj él a világon. Legtöbbjük repülni képes, de persze sok van, ami nem, például a csirke vagy a kiwi madár. Sokan úgy vélik, hogy a madarak nem jelentenek nagy veszélyt, de valójában vannak nagyon agresszív és veszélyes madárfajok, amelyekkel jobb, ha senki sem találkozik.
1: Az első az afrikai struc. Ez a legnagyobb madár a világon, elsősorban nyílt szavannákban és félsivatagokban él. Magyarországon annyira nem fordulnak elő, szerencsénk különben nem a kakas lenne híres a rossz természetéről és a magabiztos kergetéséről. Egy strusz, ha megerőlteti magát, akár 70 km/h sebességet is képes elérni. A rugásával pedig képes úgy lecsapni egy oroszlánt, hogy az hetekig szopránt vonyítson, már ha túléli. Az afrikai strucok gyakran megtámadják az embereket is, hogy megóvják területüket vagy a csibéiket. Ha eddig csak kakas előfutottál, gondolj bele, milyen lehet egy kakasnál 5-ször nagyobb, ítélkező pillantású, túl nagyra nőtt, mután zsiráf csirke elől loholni.
0: A szalagos bagoly. Ez a fajta bagoly az egyetlen olyan bagolyfaj, ami gyilkosnak nevezhető, ugyanis egy karolinai nőt lelökött a lépcsőn egy különösen agresszív példány, amitől a nő ott helyben meghalt. A szalagos bagoly trópusi és vegyes erdőkben is megtalálható. A madár fő fegyverei az extra éles karmai. Ezek segítségével az állat könnyen megbirkózhat rágcsálókkal és kismadarakkal. Voltak esetek, amikor a szalagos baglyok hegymászókat támadtak meg és összetörték a kamerákat, amelyeket a természettudósok telepítettek.
1: A bütykös hattyú. A hattyú nagyon kecses és gyönyörű madár a fehér tollaival és büszke fejtartásával, és még nálunk is előfordul. Megkergeti a kutyákat, halálra ijeszti a bajusz sziszegésével és ijesztő szemeivel a gyerekeket. Nem csoda, hogy félnek tőle, ugyanis a hattyú akár 180 cm hosszú is lehet. A szárnyak és a fejlett csőr segítségével pedig a madár harcba lép az ellenséggel. Ami néhány esetben pont a kutya vagy a gyerek. Elég forró fejűek, főleg a párzási időszakban, vagy főleg, ha rossz kedve van.
0: A következő a hóbagoly. Ezek a baglyok leginkább északon élnek, ott, ahol van hó, így mi csak képeken láthatjuk őket. A nőstények nagyobbak, mint a hímek. A felnőtt test hossza elérheti a körülbelül 70 cm. Ez a bagoly is a karmaival támad, bár az övé közel sem olyan vagány, mint a szalagos bagoly.
1: A következő a sisakos kazuár. A nevét a fura fejdíszéről, a sisakjáról kapta. Ez a madár Új-Guinea és Ausztrália északnyugati részének esőerdőiben található meg. A sisakos kazuárok 80 kg súlyúak is lehetnek, és másfél méter magasra nőhetnek meg. Az agresszív, de színes kinézetű állatokat nagy karmokkal vértezik fel, amit a ragadozók elriasztására használnak. Nem is értem, miért kell nekik. Ha csak a ragadozók egy pillantást is vetnek az őrült madárra élénkik nyakkal, piros nyakkendővel és mutáns fejjel, és nem rohannak el, akkor azok az állatok kiérdemlik a világ legbátrabb ragadozói címet.
0: A vándorsólyom. A solymok családjának ez a képviselője az Antarktisz kivételével minden kontinensen elterjedt. Az állat vékony csőrrel és éles karmokkal van felfegyverkezve. A látásuk 30-szor jobb, mint az emberé, ráadásul három felé is látnak vele.
1: A következő a vörös farkú öjv. Ragadozó madár, Észak- és Közép-Amerikában él. Az állat kis ráksarok, hüllők, madarak és kételtőek zsákmányait ragadozza. A vörös farkú öjv széles szárnyakkal és hegyes csőrrel rendelkezik. Egy fürge madár villámsebességgel támadja a zsákmányát. A vörös farkú öjvnek egy izgalmas, recsegős kiáltása van, mely úgy hangzik, ahogy egy ragadozó madár hangja kell, hogy felcsendüljön. Legalábbis ezt gondolják a hollywoodi filmrendezők. Valahányszor egy öjv vagy egy sas jelenik meg a képernyőn, függetlenül attól, hogy milyen faj, mindig a vörös farkú öjv visító hangját használják a hangfelvételen.
0: Az utolsó, az ezüst sirály. Ez a nagyon erős és agresszív madár Nyugat-Európában elterjedt. Egy ezüst sirály legfeljebb 1,5 kg súlyú. Az állat test hossza 60 cm. A sirály család képviselői nagy bajt okozhatnak az emberek számára. Ételhiány miatt a sirályok gyakran támadnak rá halászokra vagy az arra járó turistákra. Az áhítatlan madarak nem csak ételt lophatnak el az emberektől, hanem akár meg is sebesíthetik őket. Ezeknek a sirályoknak is fura hangja van, csak visítás helyett kacagnak és sikítoznak. Hát nem sokkal jobb.
2: Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibaris Járd. Most a beilleszkedési zavarról fogunk beszélni. A beilleszkedési zavar a szociális képességek alulfejlettségére vagy kommunikációs problémájára vezethető vissza. Csoportos, közösségi helyzetben fellépő nehézség, amely miatt a csoport átlagos szabályainak való megfelelési törekvések is kudarcba fullhatnak.
1: Magatartászavarok, megjelenési formái és okai változatosak lehetnek. Kialakulhat másodlagos tünetként, mintegy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például a nem megfelelő anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat. Érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak.
0: Magatartászavarhoz vezethet, ha nem megfelelő a többségi társadalom számára, nem elfogadhatóak a család által közvetített minták, mint például életvitelszerű bűnözés a családban. Problémát okozhat főleg a kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, amikor a rossz társaságba keveredik a gyerek. Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos életlensége, mint például a hipermotilitás esetében. Előfordulhatnak magatartási problémák az osztály közösségben, kialakulnak a csoportdinamikai jelenségek hatására. Ilyen például a bűnbakképzés vagy az ellenállás.
1: Többféle módon lehet kezelni a magatartászavarokat. Természetesen a kezelésnek igazodnia kell a magatartászavar okához. Az idegrendszer életlensége következtében közvetlenül kialakuló magatartászavar jól kezelhető mozgásterápiával. A mozgásterápia szintén célra vezető lehet, ha a magatartászavar másodlagos tünetként alakul ki, ráépül a tanulási nehézségekre. Ilyenkor, mivel egyre könnyebbé válik a tanulás, egyre kevesebb kudarc éri a gyereket, a problémát kiváltó ok szűnik meg. A sikerélmények hatására lassan megváltozik a viselkedése is. Enyhülnek a magatartási tünetek. Ebben az esetben célra vezetők lehetnek a különböző stresszoldó technikák is, amelyek segítenek feldolgozni a korábbi kudarcok hatásait, és ezáltal meggyorsítják a viselkedésben bekövetkező pozitív változásokat.
0: A családi szocializáció problémáját, a korai negatív tapasztalatok hatását szintén jól enyhíthetjük a stresszoldó technikák segítségével. Bizonyos esetekben célra vezető lehet a családterápia vagy a gyermekek egyéni pszichoterápiája. A család által közvetített negatív normarendszert, a kortárs csoport káros hatásait, illetve bizonyos esetekben családi szocializációs problémát is enyhítetjük, azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék a konfliktusokat. Fejlesztjük empátiás készségüket, és segítjük őket abban, hogy kialakuljon felelősségérzetük, megtanuljanak szembenézni a problémáikkal.
1: A csoportdinamikai jelenségek kezelése megtanulható, ezért ha valaki ilyet tapasztal a környezetében, csak próbáljon meg tekintettel lenni a másik problémáira. Megfelelő segítséggel hamarosan változást tapasztalhatunk majd.
2: 97.5.
3: All the time.
2: Táskorát.

0: Gyümölcs. A sárkánygyümölcs egy egzotikus finomság, amit ma már sok helyen lehet kapni. Az íze először furcsa az európai embereknek, de érdemes megkóstolni. Nálunk is lehet kapni a boltokban, amiből akár saját növénykét is nevelhetünk házilag.
1: A pitaja vagy más nevein kaktuszgyümölcs, sárkánygyümölcs az oszlopos kaktuszok nemzetiségébe tartozó kaktuszfajok termése. A hullámos kúszó kaktusz termését termesztik a trópusokon, és a téli szezonban ebből kerül a hazánkba is.
2: Fajtól és fajtától függően külseje változatos. Lehet sárga színű, nagy dudorokkal tarkítva, vagy erősen piros vagy zöldes árnyalatú, lengoló, pikkelyekkel tarkítva, nem meglepő dragon fruit sárkánygyümölcs elnevezése. A sárga héjú változat gyümölcshúsa fehér, fekete magokkal, a piros-zöld héjú változaté pedig piros vagy fehér, szintén fekete magokkal. Állaga hasonlít a kivéjéhez, puha, lédús, íze frissítő, kissé savanykás. Nyersen magában vagy gyümölcssalátába keverve fogyasztható.
3: A sárkánygyümölcs állítólag az alábbi gyógyhatásokkal is rendelkezik. Erősíti az immunrendszert, csökkenti a koleszterin és vércukor szintet, rák megelőző hatású, a bőrünk és hajunk egészségét elősegíti. A hullámos kaktusz május-júniustól kezdve folyamatosan virágzik, majd augusztustól egészen decemberig tart a szüret.
1: A sárkánygyümölcs íze. A sárkánygyümölcsnek különleges íze van, ami miatt elég megosztó. Kicsit olyan, mintha a kivét és az uborkát keresztezték volna.
3: Sárkánygyümölcs ára. A sárkánygyümölcs itthon nagyobb hipermarketekben kapható, nem olcsó, mert messziről hozzák. Általában darabos kiszerelésben lehet kapni, körülbelül 1000-2000 forintot kérnek itthon egy-egy darab áráért.
4: Sárkánygyümölcs termesztése házilag. A sárkánygyümölcs megvetéssel vagy dugványozással szaporítható, akár otthon is próbálkozhatunk nevelésével. Mossuk ki a gyümölcshúsból az apró fekete magokat, majd nedves homokos talajra szórva, meleg helyen pár nap alatt megjelennek a kaktuszhajtások.

0: Itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A Stranger Things és a Zenel a Holm sztárja, Millie Bobby Brown a Damsel című filmben ezúttal kardot ragadt. A Nők napján bemutatott akciófilm nagy sikert aratott, amit a főszereplőnek közölhet. A filmben Elodie, azaz Millie Bobby Brown házasságra készül egy elragadó herceggel, amikor a lányt áldozatul felajánlják egy tűzokádó sárkánynak.
1: Ami azt illeti, a vélemények nagyon különbözőek. A Millie fanoknak nagyon tetszett, főleg a színésznő brilliáns játéka miatt. Ám azok az emberek, akik főleg a történetet figyelik, nincsenek elragadtatva.
0: A legtöbb kritikus azt mondta, hogy a film jó és érdekes, csupán annyi a baj vele, hogy lassú. Ez röviden annyit jelent, hogy lassan mennek benne a történések. Először is fél óra elmegy a bevezetéssel, és amikor előzőt bedobják a verembe, izgalmassá válik a történet, ám ez nem tart sokáig. Onnantól már csak húzzák az időt, mondta ezt az egyik kritikus.
1: Aki Millie több filmjét is lát, annak feltűhet, hogy a színésznő szemében nem megjátszott a félelem. A főszereplő azt nyilatkozta, hogy néhány jelenetben nem csak színészkedett, hanem ténylegesen félt a sárkánytól. Igazából a színfalak mögött egy nagy bábot alkalmaztak, ám a hangja mély és hátborzongató volt.
0: Millie kutyája több forgatáson is részt vett a színfalak mögött. Winnie, a pudli keverék nagyon intelligens, sőt a színésznő elmondása szerint a kutya azt is tudja, hogy Millie mikor van szerepben és mikor nincs. Ám amikor Elodie-t bedobták a verembe, elvileg Winnie nagyon megijedt és elkezdett keservesen ugatni, viszont Millie rögtön megnyugtatta.
1: A színésznő a mai napig szorgalmasan dolgozik, mivel nem csak ezen a filmen dolgozott, hanem eközben az Enola Holmes 3-on, valamint a Stranger Things 5. évadán is. Sőt, saját márkája, a Florence, mindeközben piacra dobta a ruha kollekcióját.
2: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedvig Mira és Vörös Csenge. Bár a nagy fináléra még várni kell, öröm nézni, ahogy a szemünk előtt felnőtté váló gyerekcsapat ismét megmenti a világot. Továbbra is maximális hőfokon ég a valaha készült egyik legkreatívabb sorozat. Ez a nap is eljött végre, május 27-én felkerült a Netflixre a Stranger Things várva várt negyedik évada. Alig ha nem, soha korábban nem volt annyira aktuális, az ólomlábakon jár az idő kifejezés, mint most. Elvégre 2019-ben láthattuk utoljára az álmos amerikai kisváros Hawkins vicces gyerekcsapatát, amint a Stephen King regényekből szökött szuperképességekkel rendelkező tini lány, a magyar verzióban Tizinek elkeresztelt Eleven, Millie Bobby Brown segítségével legyőzik a förtelmes világ förmedvényeit. Más néven a helyen lefele szörnyetegeit.
1: Pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 2016-ban egy olyan sorozat látott napvilágot a Netflixen, amelyet sokan, köztük én is, nem nagyon tudtak hova tenni, pláne értelmezni. Sci-fi horror gyerekszereplőkkel a 80-as évek elején? Hát már akkor sokan sejtették, hogy ebből vagy nagyon nagy bukta lesz, vagy akkorát fog szakítani, amely meghozza a várva várt Rivalda fényt az, akkor még pályafutás elején járó streaming szolgáltatónak. Nos, mindenki nagy szerencsére az utóbbi jött be, hirtelen mindenki a Netflixet nézte, mi pedig olyan sorozattal lettünk gazdagabbak, amelyek egyszerűen vétek lett volna kihagyni. De mitől is működött ennyire a Stranger Things? Egészen egyszerűen olyan tökéletes egyveleget kaptunk, amelyet minden korosztály képes volt magába szippantani, már a főcímtől kezdve. Ami utána jött, arra, meg egyszerűen nem voltunk felkészülve. De tényleg...
2: A gyerek szereplők zseniálisak voltak. A hangulat és zene pazar volt, a 80-as évekbeli feeling, és a számos popkulturális utalás pedig akkora löketet adott az egész produkciónak, hogy már pár epizód után érezhető volt, hogy akár a végtelenségig is képes lettem volna nézni, de gondolom ezzel nem voltam egyedül. Egy igazi mesterművel volt dolgom, amelyben a legapróbb részletek is olyan műgonddal voltak kidolgozva, hogy szerintem ilyet szériában még nem nagyon láttam. A második évad aztán tovább mélyítette a történetet, a srácok is nagyobbak lettek, így más és más problémákkal kellett megküzdenünk az életben, ám ami rájuk várt, arra egyszerűen nem lehettek felkészülve, mégis ügyesen vették az akadályt. A harmadik, szerintem egyértelműen a legjobban sikerült évad pedig mindezt még jobban megfejelte, és már az utolsó részek közben megfogalmazódott bennem a gondolat. Ezt hogy hova lehet még fokozni?
0: Nos, lehet, vagyis lehetett, és még a negyedik évad záró darabjai hátra vannak, amelyek már most látom, hogy ki fogják sütni az agyunkat, csak győzzük kivárni. A Stranger Things harmadik évada eléggé kuszán ért véget, úgy is lehet fogalmazni, hogy a nagy csata utáni levezetésben eléggé megkavarták nekünk a szálakat a készítők. A brigád szétszélett, lényegében két különböző államban tengődnek, így érdekes lesz majd látni, hogyan találnak újra egymásra. Szóval Tizi, Millie Bobby Brown, Bill Noah Schnapp és úgy az egész Byers család Kaliforniába tették át székhelyüket, míg a többiek Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Steve, Robin és Erika maradtak Hawkinsban, ahol elsősorban a gimi és a felnőtté válás nehézségeivel próbálnak megküzdeni. Közben Joyce Byers, Viona Ryder egy rejtélyes csomagot kap Oroszországból, amelyből ő is végre megtudja, amit mi már rég tudtunk, hogy Jim Hopper, David Harbour életben van.
1: Eközben az új szereplők is leteszik a névjegyüket, köztük a legérdekesebb figura Eddie Manson, Joseph Quinn például egy olyan szörnyűségnek lesz a szemtanúja, amely tovább borzulja a kedélyeket a mostanra a tragédiák központjába váló Hawkinsba.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Az árnyak hangja. Az árnyak hangja L. K. Patricia első megjelent könyve. A fantasy főszereplője Sorel, a lobbanékony nő, aki a családjáért küzd. Az apja súlyosan megbetegszik, miután meghűlt egy viharban, és az egyetlen esélye Sorel, aki nem tétovázik, minden esélyt megragad, hogy segítsen. Egy félelmetes boszorkány kunyhajába is bemer menni, aki a segítségért cserébe egy férfit és egy könyvet akar. Egy bizonyos férfit és egy bizonyos könyvet. Sorel elindul, hogy megszerezze, de vajon mennyi ideje van, miközben az apja bármelyik percben meghalhat?
1: Útja során a már elfogott bizonyos férfitől is segítséget kell kérni. De vajon Kilian tud neki segíteni, miközben a saját múltja is démonjai elől menekül több-kevesebb sikerrel? A férfi egyre jobban megkedveli a kitartó Sorelt, aki nem mond neki teljesen igazat, míg a nő is megkedveli az idegesítő Kiliant, de semmit sem tud róla. Sorel óvatosan próbálkozik, de Kilian pajzsát csak nehezen lehet áttörni. Sorelnek megvan hozzá az elég kitartása, de vajon érdekli eléggé, hogy küzdjön? Sikerrel járhat egyáltalán, miközben ezernyi más gondja is van, miközben az idő szorít és a vonzalom egyre inkább lángra lobban.
0: Az árnyak hangja egy sötét tündérmese, ami tökéletes bevezető a fiatalabb korosztály részére is, a kitalált, mágikus és lebilincselő világok univerzumába. Remekül átadja az érzelmeket, a mágiát, a humort és a bátorságot, miközben a történet végig söpör az ember szívén. Sorel fájdalommal, reménnyel és haraggal teli útját kísérhetjük végig, és le sem lehet rakni közben a könyvet.
1: Kilian és a lány külön-külön is elképesztően jól megformált karakterek. Mindketten tele fájdalommal, de rengeteg erővel és mágiával. Együtt viszont az egész világot tudnák uralni. A vége kissé kérdéses, ezért valószínűleg lesz második része. A rajongók már alig várják, hogy megtudhassák, hogyan folytatódik Kilian és Sorel kapcsolata, a mágia örvénye, vagyis ez az elképesztően jó történet. Ha te is kíváncsi vagy rá, a könyvesboltokban megtalálod, és reméljük nem sokára a második részét is.
2: 97.5.

0: utca.
1: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
2: 2026. szeptember 24-én megújulva került vissza a helyére a Jávorottó téri selfie pont. Ismerkedő látogatáson járt Székesfehérváron Szlovénia nagykövete. Kezdődik a sport és szabadidő park építése. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Megújult és visszakerült a helyére a Jávorottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhatta az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós időjárás álló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávorottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban. Székesfehérvár és Krajn gazdasági kapcsolatainak szorosabbra fűzéséről, a városok, illetve az egyetemek közötti együttműködések erősítéséről és az Erasmus programban rejlő közös lehetőségekről is szó esett Ejszén Frankre szlovén nagykövet hétfői látogatásán, akit Cserpalkovics András polgármester és Lerner Zsolt alpolgármester fogadott a városházán. A korábban Szlovénia nyugat-balkáni külön megbízottjaként is dolgozó követ hivatalosan 2025. szeptemberétől lett Szlovénia magyarországi nagykövete, ám a követség átalakítása is más fontos teendők miatt csak most jött el az ideje a hivatalos országjáró körútnak, melynek első állomásaként, amiként hétfőn ő maga is fogalmazott, mindenképpen a királyok városát szerezte volna felkeresni. A város történelmének bemutatását követően, amelyen a vendégek megismerkedhettek többek között a Szent Korona hiteles másolatával és a koronázási palást történetével, illetve az arról készült és a városházán látható festménnyel is érdemi megbeszélésekkel folytatódott a találkozó. A követ elmondta, nagyon sok jót hallott elődjétől Székesfehérvárról, most pedig már konkrét ötletekkel érkezett a városba. Ezek egyike, hogy amiként a szlovénok nagy nemzetközi költőinek szobra mellett Krányi Park La Kiotba 2023. március óta Petőfi Sándor mellszobra is ott áll, ugyanis szeretnék, hogy Székesfehérváron is egymás társaságában emlékezhessünk a két nép két nagy költőire, akik mindketten 1849-ben haltak meg. Székesfehérvár polgármestere üdvözölte és támogatásáról biztosította az ötletet. A részletekkel kapcsolatban azonban még további egyeztetések szükségesek, hívta fel a figyelmet. Munkaterület átadást tartottak hétfőn a Bébic utcában, azon a nagy zöld területen, ahol kezdődik a sport és szabadidő park építése. A közgyűlés döntése nyomán tavaly augusztusban építési tilalom alá vett terület komplex fejlesztése valósul meg azzal, hogy futópálya, kerékpáros pumpapálya, kosárlabdapálya és ivókút kerül kiépítésre a következő két hónapban. A munkaterület átadáson részt vett Szontágné Kovács Erika önkormányzati képviselő. Hosszú idő után rendeződik a Bébic utcai zöld terület sorsa. Az érintett rész jogi besorolását a közgyűlés tavaly augusztus 19-i ülésén módosította. Így az beépítési tilalom alá került. Elsőként kiépítenek egy 600 méter hosszú, 1,5 méter széles, rekordtán burkolatú futópályát, amely magában foglal egy 100 méter hosszú sprint szakaszt is. Létesül egy 37x20 méteres alapterületű kerékpáros pumpapálya, továbbá egy kosárlabdapálya is. A látogatók kiszolgálására egy új ivókút is vizes blokk is készül, mondta a helyszínen Szontágné Kovács Erika, Fekete-hegy Szárazrét önkormányzati képviselője, aki köszönetet mondott minden közreműködő munkájáért. Hozzátette, a terület az elkészültek után egy olyan hely lesz, ahol a lakók ki tudnak kapcsolódni, szabadidős tevékenységet tudnak végezni. Ez lesz az első ütem, amelyet remélhetőleg további fejlesztések követhetnek a jövőben, szintén a lakók igényeihez igazítva. A kosárpályához a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szabadtéri programjai keretében térítésmentesen biztosítja a 238 négyzetméteres Sportkört Power Game kültéri burkolatot és egy professzionális palánkot. A pályához szükséges alépítményt pedig Székesfehérvár Kaposvár önkormányzata saját költségen önerőből építi meg. A teljes beruházás költsége közel bruttó 130 millió forint. A hétfői munkaterület átadáson jelen voltak a kivitelező Útéppark Kft. Képviselői, munkatársai is. Elhangzott, hogy elsőként a futópálya, majd a pumpapálya, végül a kosárlabda pálya kerül kiépítésre. A kivitelezésre 60 nap áll rendelkezésre, melynek idejére a környékbeliek türelmét kérik. Az elkészülő sport és szabadidőpark nyitott, és bárki számára látogatható lesz. Benyovszky Móricz születésének 285. és halálának 240. évfordulója alkalmából ünnepélyes keretek között adták át a Benyovszky Nívó díjakat hétfőn a Városházán. A Benyovszky Társaság alapította elismerést a Benyovszky a Szabadság szerelmese című musical létrejöttében és sikerében nagy szerepet játszó alkotók, támogatók vehették át. Az évforduló kapcsán a Benyovszky Társaság ünnepi programokat szervez egész évben. Ennek egyik kiemelt állomása volt Székesfehérvár, ahol ünnepélyes keretek között adták át a Benyovszky Nívó díjakat. Amint azt G. Németh György, a társaság elnöke elmondta, fontosnak tartják, hogy a kalandos életutat élt Benyovszky életét a tudományos megközelítések mellett a nagy közönség közvetlenül nekik szóló művészi alkotásokban is megismerje. Ennek egyében született meg a Benyovszky a Szabadság szerelmese című musical, melyet nagy sikerrel mutatott be a Vörös Marti Színház társulata a 2024-25-ös évadban. A Benyovszky gazdag és igen változatos életének történéseit bemutató mű, amelyet olyan nagy formátumú alkotók jegyeznek, mint Nagy Tibor, Magnusz zeneszerző és Bradányi Iván szövegíró, az eredeti szövegkönyvet jegyző Posgai Zsolt, valamint a darab rendezője Szikora János nem csak a fehérvári közönséget kápráztatta el.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Szombaton délután a lecsófőző vigasságok alatt átadták a városi nyugdíjas klubok 8 fős csapatai részére rendezett sportvetélkedő díjat is. Az Icsi Liget színpadán tartott ünnepélyes ceremónián kiderült, hogy a nők között az örök mozgó tóvárosi nyugdíjasok, míg a vegyes csapatok közül a Vörös Marti Mihály lakótelepi sportegyesület nyerte a jó hangulatú versenyt. A 2026-os női döntő nyertese az örök mozgó tóvárosi nyugdíjasok csapata lett, külön díjat kapott Török Béláné. A női döntő második helyén a Videóton nyugdíjas szervezetén csapata végzett, külön díjban részesült Cuk Jánosné, míg a harmadikként a Székesfehérvári Szívegyesület csapata zárt, ahol külön díjat kapott Kis Antalné. A 2026-os vegyes verseny győztese a Vörös Marti Mihály lakótelepi sportegyesület csapata lett. Külön díjat kapott Csók Imréné és Somogy Foki László. A második helyen a Székesfehérvári Szívegyesület csapata végzett, ahol külön díjat nyert Bognárné, Kalincsák Julianna és Málics János. Míg a harmadik helyet a Videóton nyugdíjas szervezetének gárdája szerezte meg. A külön díjasok Kovács Jánosné és Mag Flórián lettek.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Leo és Farkas László. Lehet tanulni mobillal. A mobiltelefonok és tabletek rohamos fejlődése rengeteg iparágban megkönnyíti a munkát. Miért ne lehetne ez így az oktatásban is?
1: Az LG, a Microsoft, a Google és az Apple is azon dolgozik, hogy a telefonokat iskolabaráttá tegye. Magyarországon a legtöbb iskolában tiltott a mobil használat. A döntés az iskolákra van bízva, de a HVG adatai szerint a szülők nagy része nem támogatná a mobiltelefon iskolákban való felhasználását.
0: Megkérdeztünk erről néhány tanárt is, az eredmény igazán meghökkentő lett. Ön támogatna mobiltelefon iskolákban való felhasználását?
2: Ha a kultúrát mobiltelefon használatra megtanítanánk a gyerekeket, hogy ilyen módon is lehet, akkor azt gondolom, hogy a tanórák is számukra is talán még élvezhetőbbé és színesebbé tehetőek.
3: Igen, támogatnám, de nagyon leszabályozva gondolnám azt, hogy be lehet nevezetni a gyerekeknél.
4: Igen, olyannyira, hogy volt is már alkalom, hogy énekórán elővettük a mobilokat. Magyar órán is használtunk már e-tananyagot, például a Learning Apps vagy a Redmenta oldalakat rendszeresen használom. Ott a magyaros osztályaimmal van osztálymappánk, és különböző tananyag részekhez ott tartalmakat tudok megosztani a tanítványokkal. Ők ezt megoldják, és én egy statisztikában látom, hogy milyen eredménnyel, milyen sikerességgel oldották meg a feladatot, miben van segítségük további, vagy szükségük további segítségre részemről.
5: Hát vannak olyan körülmények, amik mellett természetesen támogatnám, hogyha ennek a háttere adott lenne.
1: A legtöbb szülő azért fél ettől az ötlettől, mert nem nagyon kontrollálható, hogy gyereke mit csinál a készülékén. Megkérdeztünk egy-két gyereket, hogy ők vajon játszanának-e órán.
6: Nem hinném, mert félnek, hogy lebukok, és akkor büntetést kapnék.
7: Én is elkockulnék, mert én is félek attól, hogy lebukok, és nem szeretek büntetést kapni.
8: Hát én nem kockulnék újra, mert azt a csúnya gyerekek csinálják.
9: Kész vagyok a feladattal, akkor lehetséges, viszont megpróbálnék nem játszani.
10: Nem, én nem.
11: Én, hogyha engedélyezte a tanár, akkor igen.
12: Biztosan nem játszanék.
9: Van hátránya is, meg előnye is. Azért lenne hátránya, mert hogyha ezen tanulnánk, akkor sokan nem a tanulásra használnák szerintem a telefont. Viszont előnye meg az lenne, hogy nem kéne cipelni a hátizsákokat, hanem csak egy telefon lenne a zsebünkben.
13: Hát szerintem nem lenne olyan jó, mert hát simán lefagyhat például a gép.
12: Összetörik, lejted, eltörlődik. Hát nem lenne jó.
14: Szerintem az az előnye, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy nem hozzuk el a tankönyvet, és nem tudunk órán dolgozni, meg hát tudunk vigyázni egy tabletre 12 évesen szerintem.
11: Szerintem igen, hiszen ugye, hogy nem kell munkafüzet, se füzet.
13: Szerintem igen, mert az már egy kicsit hát jobban hatna a jövőnkre.
11: Hát szerintem részben jó ötlet lenne, viszont vannak olyan emberek, akik ezt nem tudják megfizetni.
0: Én mindenképp sokkal szívesebben tanulnék onnan, hiszen ahogy egy-két tanár is mondta, vizuális dolgokat, ha látunk, akkor azt sokkal jobban meg tudjuk jegyezni. Nagyon sok információt szeretnénk nagyon gyorsan megkapni. Ezt az interaktív oktatás is az e-tananyag nagyon jól elősegíti.
1: Tehát a mobilon, tableten való tanulás pár év múlva már teljesen megszólott lesz a világon.
0: Felmerültek aggályok a szülők és a tanárok részéről is az órán való odafigyelésről. Bár a diákok elmondásuk szerint nem játszanának órán, mégis szükség lenne valamilyen szoftverre, ami megakadályozza ezt. Ilyenek már léteznek, használták őket korábban például céges gépeken is.
1: Szabályozható, hogy a gyerekek óra alatt milyen funkciókat érhetnek el eszközeiken, és egy képernyő monitorozó szoftver is áll a tanárok rendelkezésére.
0: A Prometheus nevű márkát már biztos ismeritek, a legtöbb iskolában található minimum egy ilyen interaktív tábla. Ez a cég olyan iskoláknak ad el tulajdonképpen tantermeket, akik már e-tananyagot használnak.
1: Egyelőre csak az Egyesült Államokban és a Skandináv félszigeten gyakori az ilyen iskola, de a többi ország is majd vélhetően alkalmazza ezt a módszert.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Hogyan ne legyél áldozat?
1: Iskolai zaklatás. Rendszeresen hallunk a kifejezésről, mégis félelemmel beszélünk róla. Azonban mit is takar ez?
0: Középpontban egy csendes, visszahúzódó, általában az osztály népszerűségi listáján utolsóként helyet foglaló diák. Ő az áldozat. A másik oldalon pedig az a lány vagy fiú, aki kicsit önteltebb a vártnál, és lenézi mindazokat, akik kevesebbek, mint ő. Függetlenül attól, hogy ez természetesen nem igaz, a szavaknak súlya van, ezáltal képesek elhitetni velünk azt, hogy nem vagyunk elég jók.
1: Ilyenkor általában azt kapjuk meg egy felnőttől, hogy ne vegyük komolyan a minket ért támadásokat, és hogy a gyerekek majd elhagyják ezt a szokásukat. A megoldás ugyan nem könnyű, de garantáltan megtarthatod a tekintélyed vele, beszéld meg! Akár szóbeli, akár testi bántalmazás, egy sem történik ok nélkül. Azok a tinédzserek, akik valakit leszólnak a kinézete, esetleg tanulmányai miatt, azok általában nincsenek megelégedve saját magukkal, de lehetséges azonban az is, hogy a családi hátterük instabil, és abban lelik örömüket, hogyha mást megszólnak valami miatt.
0: Az igazság az, hogy egy-egy eset felhozásáért nem kell messzire menni, ugyanis itt Székesfehérváron is történt hasonló eset. Egy 17 éves fiú társai folyamatos kegyetlenkedése miatt akart véget vetni az életének. A székesfehérvári Árpád szakképző iskola aulájába vetette le magát a legfelső emeletről. És hogy mi a legszomorúbb? Hogy ez csak egy a sok közül, ugyanis az UNICEF jelentése szerint ma Magyarországon minden tizedik magyar fiatal szenved az iskolai erőszak valamilyen formájától. A fiú további állapotáról sajnos nem tudni, azonban reméljük, hogy maradandó sérülés nélkül megúszta a történteket.
1: Rátérve a lényegre, ne kertelj, állj oda azok elé, akik bántanak, és tisztázd velük a helyzetet. Törekedj a gyűlölet és erőszakmentes életvezetésre. Lebegjen a szemed előtt, hogy semmivel sem vagy kevesebb a társaidnál.
2: Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szilil Barnabás és Széplaki Emma. A jackfruit Magyarországon még nem elterjedt trópusi óriás gyümölcs, a jákafa termése. A jákafa és a jackfruit származását tekintve Indiában őshonos, azonban a világ trópusi övezetében szinte mindenhol termesztik azt. A jackfruit népszerű mezőgazdasági, élelmiszeripari termék Sri Lankán, Dél-Kelet-Ázsia térségében és szigetvilágában, mint például a Fülöp-szigeteken, de termesztik azt a Karibi térségben és Kamerunban is. A jackfruit a trópusi tavasz és nyár gyümölcse. Évente társségtől függően 6-9 hónapon keresztül szüretelhető.
1: A hatalmas jákafa akár 20 méter magasra is megnőhet. Egy jákafa évente 150-200 darab 20 és 40 kg közötti súlyú gyümölcsöt terem. Ezzel a jackfruit kiérdemelte a világ legnagyobb gyümölcse címét. Mérete változó, azonban nem ritkák az 1 méteres példányok sem. Jellegzetes megjelenését nem csak hatalmas méretének, hanem extravagáns külsejének is köszönheti. A héja sárgás zöld, árnyalatú, egész felületén rücskös, kifejezetten figyelemfelkeltő jelenség.
0: Fogyasztása történhet éretlen formában, mivel ebben az érési fázisban a gyümölcs szálas textúrája a húsra emlékeztet, illetve érett gyümölcsként is. Az érett jackfruit íze azokat, akik már kóstolták, leginkább az őszi barack, a mangó, az ananász és a banán furcsa keverékére emlékezteti, azonban megvan a sajátos, egyedülálló aromája is. Az éretlen jackfruit ízvilága nem kifejezetten gyümölcsös, az érett ízénél sokkal tompább, visszafogottabb, ezért egyszerűbb ízesíteni azt. Különösképpen fűszeres, sós főételek készítése során.
1: A frissen szüretelt jackfruit vaskos héját viszonylag könnyen ki lehet bontani, nem kell csontkeménységű védeburokra számítani. Belseje rózsákra szedhető, ezekben a húsos rózsákban találhatóak a jackfruit magjai. A magok között fehér, ragacsos növényi részek találhatóak, ezek miatt a kibontáskor érdemes lehet kesztyűt húzni, hiszen makacs szennyeződést hajtanak magok után. Jackfruit fogyasztásra alkalmas része a magokat körülölelő gyümölcshús, amelyeket a fent leírt módon érett és éretlen állapotban is felhasználhatunk.
0: Mindemellett népszerű eleme a vegán barbecue ételeknek és gyakori szendvics alapanyaga, a pulled pork szendvicsek vegán megfelelője.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Sikeresen vizsgázott az első önműködő termőföld.
1: A két mezőgazdasági vállalkozás együttműködésével megvalósult projekt részben a brit kormány finanszírozta. A Hands Free Hatchery elnevezésű kezdeményezés célja az volt, hogy kizárólag önműködő járművek és drónok használatával vessenek be, gondozzanak és végezzék el a betakarítást egy termőföldön. Ezzel a módszerrel 4,5 tonnányi tavaszi árpánk lett betakarításkor, ami valamivel kevesebb az előzetesen becsült 5 tonnánál. Mindez ugyanakkor jól bizonyítja, hogy egy egész termesztési ciklus lebonyolítható anélkül, hogy az embernek közvetlenül ki kelljen mennie a földre dolgozni. Mondta az egyik projektfelelős, hozzátéve, hogy a világ első projektben közreműködő csapat most egy téli növénnyel készül megismételni a tesztet.
0: A munkálatokat egy sor különböző gép végezte. Egy könnyű súlyú traktor felállt a permetezésért és a talajkezeléséért. A betakarítást egy aratógép végezte. A termőföldről drónok készítettek légi felvételeket, a talajszinten pedig egy apró jármű videózott és gyűjtötte be a mintákat. Egy mezőgazdasági szakember a beérkezett adatok alapján döntött el, hogy hol és milyen vegyszereket kell alkalmazni, valamint, hogy mikor kell megkezdeni a betakarítást. A projekt összköltsége valamivel kevesebb, mint 268 000 dollár, vagyis 71 millió forint volt.
1: Maradjunk a földeken, lapátok nélkül is energiát termelnek a jövő szélerőművei.
0: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a szélturbinák a világ megújuló energiafordulatának jelképeivé váltak. Tény, hogy az egyre magasabb épített, óriási lapátokkal felszerelt létesítmények hatalmas technológiai fejlődésen mentek át az első telepítésektől kezdve. Az ikonikus tornyok a szárazföld mellett a tengereken is mind nagyobb számban jelennek meg, és a legelső offshore szélfarmot szolgálati idejének letöltése után épp idén nyugdíjazták. Ezek helyett a turbinák helyett nagyobb teljesítményű és korszerűbb szerkezetek kapcsolódnak be az energiatermelésbe. Az is könnyen lehet, hogy a jövő széltornyaira már lapátot sem szerelnek.
1: A lapát nélküli szélturbinák ötlete ezúttal nem Kínából, az Egyesült Államokból, a Brit-szigetekről vagy más innovációban élejáró országból származik. A spanyol Vortexnél gondolták úgy, felkavarják a szélerőművek állóvizét, amelyben lassan minden hétre jut egy újabb szélfarm átadás. A cég ugyanis forradalmi átalakulást hirdetett a lapátoktól és lehetőleg minden mozgó alkatrésztől lecsupaszított szélenergia kitermelés érdekében.
0: A Vortexnél azt a célt tűzték ki, hogy a jövő szélturbinái minden eddignél kevesebb mozgó alkatrészt tartalmazzanak, és csökkentsék a felhasznált anyagok mennyiségét is. Az új megoldások kidolgozásától azt várják, hogy a nem csak halkabbak lesznek, de csökkenne a karbantartásukra fordítandó költség is. Bár az offshore lebegő széloszlopok már arra is képesek, hogy a tenger hullámzása alapján automatikusan optimalizálják flexibilisre tervezett törzseiket, a lapát nélküli termelők új alapokra helyezhetik a hatékonyság kérdését.
1: A társalapító azt mondja a cég törekvéséről, hogy azzal a lakosságot célozzák meg. Nem ez az első kezdeményezés arra, hogy a megújuló energiák hasznosítására olyan eszközök készüljenek, amelyeket a lakosság részére biztosítva az emberek közvetlenül megtermelhetnék a környezetbarát energiát otthonaik számára. Egyébként Afrikában is támogatják a környezetbarát energia kitermelést, ahol kompakt napelemes rendszert fejlesztenének az energiaellátó hálózatokra nem csatlakozók számára.
0: Viszont nem a spanyol vállalat az egyetlen, amely új megoldásokat keres a már bevetnek számító eljárások megújítására. Egy brit vállalat speciális szélsárkányokkal próbálja energiatermelésre fogni a szelet, de újra a figyelem középpontjába került az a fejlesztés is, amely minden idők legmagasabb gigászi széltornyának elkészítésére irányul.
2: Táska Rádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Pál Péter és Bognár Lilla. Miért jobb alkohol nélkül bulizni?
1: Egy tucatnál is több fellépő, kábulatos fénytechnika, LED falak, sztárparádé, buli és tánc. Bármelyik nagyszabású parti plakátján szerepelhetnek ezek az összetevők, amelyek természetesen elengedhetetlenek egy önfelett szórakozáshoz. Elengedhető viszont a drog, az alkohol és a cigi. Vannak azok a szerencsés, magabiztos emberek, akiknek nincs szükségük alkoholra ahhoz, hogy felhőtlenül táncra perdüljenek egy buliban. De sokaknak mindig kell némi muníció ahhoz, hogy leperegjen róluk mások lesújtó pillantása egy-egy béna táncmozdulat bemutatása közben. De valaki kipróbálta, milyen CEO-zanul bulizni, és rájött, hogy eszméletlenül király.
2: Mindenre emlékszel. Valakinél az alkoholfogyasztás sokszor filmszakadással is járt. Biztosan megtörtént már veled, hogy az adott bulit követő napon képeket találtál a fotógalériádban, de nem jutottak eszedbe a selfie készítés körülményei. És az sem rémlett, hogy vajon beszélgettél-e velük.
0: Higgadtan tudod kezelni a helyzeteket. Míg részegen csak félrelöktél a pofátlanul rádakaszkodó, nálad is részegebb bulizókat, akik sokszor felháborodtak, addig józanul, udvariasan el tudod magyarázni, hogy szálljanak le rólad.
1: Jobban tudsz vigyázni magadra. Eddig te voltál a legnagyobb partiart a társaságban, mert az alkoholnak köszönhetően a megfontoltságodat rendszerint vakmerőség váltotta fel. Amikor vasembernek képzelted magad, mindig a tömeg közepére vágytál, és az sem zavart, hogyha eltaposnak. Ahogy az sem, ha rád borítanak fél üveg pezsgőt, mert ha buli van, hát akkor bizony buli van. Józanul viszont, ha meghúzódsz a sarokban, jobban, biztonságban vagy.
2: Kevesebb dohányzás, mint általában. Az estén maximum 2 szál cigaretta fogyhat el. Máskor fél, akár egy egész doboz is elmehet. Akár masszív dohányos vagy, akár csak particig is, mindenképp átgondolandó, hogy alkohol nélkül kevésbé mérgezed a szervezeted.
0: Egy tavalyi kutatás szerint az alkohol a közösségi megmozdulások gyakori szere, sajnos már az általános iskola felső tagozatában is. Amíg csak szociális ivásról van szó, talán nem olyan nagy probléma. Azonban azt is megkérdezték a felmérésben, hogy az elmúlt hónapokban hányszor érezte úgy a fiatal, hogy berúgott. Összességében igen magas számot kaptak.
1: Szerintetek mennyire lenne jó dolog, hogy megpróbálják fokozottan visszaszorítani az alkoholfogyasztást a bulikban? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Sarfjanka és Bali Villő. A világ leghosszabb neve. Tudtátok, hogy Billie Eilish teljes neve Billie Eilish Pirate Bird O'Connor? Vagy hogy Pablo Picasso-t valójában Pablo Diego José Francisco de Paulo Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz y Picasso-nak kéne nevezni az anyakönyvi kivonata alapján. De ez még semmi, a világ leghosszabb nevű embere simán lepipálja őket, írta a Guinness World Record a honlapján.
1: Az Ausztráliában élő Lawrence Watkins 1990 márciusában névváltoztatásra szánta el magát, úgyhogy felvett 2253 nevet, ezzel pedig bekerült a Guinness rekordok könyvébe a leghosszabb személy név kategóriában.
0: Több mint 20 percbe telik neki felolvasni a teljes nevét, és eddig ő is csak egyszer hallotta. Kíváncsi vagyok, vajon a barátai szoktak-e azzal viccelődni, hogy random neveken hívják.
1: Mindig is lenyűgöztek azok a furcsa, szokatlan rekordok, amelyeket egyesek megdöntöttek, és én nagyon szerettem volna részese lenni ennek a világnak. Elkezdtem olvasni a Guinness rekordok könyvét az elejétől a végéig, hogy lássam, van-e olyan rekord, amit megdönthetek, és az egyetlen esélyem az volt, ha több nevet veszek fel, mint az addigi rekorderé.
0: A rekorder férfi akkoriban a városi könyvtárnál dolgozott, és könyvekből, valamint munkatársai ajánlásai alapján választott neveket. Van, amelyiket neki is nehezére esik helyesen kiejteni, ilyen például az egyik kedvence a Kalvakamataautó.
1: Ezt a rekordot se volt olyan könnyű megdönteni. A számítógépek akkortájt még nem voltak annyira elterjedtek, így Watkins végül fizetett valakinek pár száz dollárt, hogy begépelje a 6 oldal hosszú névsorolást. Első körben elfogadta az ügyben döntő hivatal a névváltoztatási kérelmét, majd egy felsőbb szinten elkaszálták, úgyhogy a férfi az új-zélandi legfelsőbb bírósághoz vitte az ügyet, ahol végül nekiadtak igazat. Új-Zélandon ugyanakkor már nem döntik meg a rekordját, nem sokkal a neve bejegyzése után két törvényt is módosítottak az országban, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő.
0: Neki is kihívás ilyen névvel élni, főleg, ha hivatalos dolgot kell elintéznie. Nem meglepő módon, semmelyik igazolványán nem tudják feltüntetni a teljes nevét, csak egy bejegyzést írnak oda, hogy a keresztnevek listáját lásd az oldalakon.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. A mai adásban Macaulay Culkint ismerhetitek meg.
1: Macaulay Carson Culkin, amerikai színész és zenész, 1980. augusztus 26-án Manhattan, Yorkville nevű körzetében született. Anyja Patricia Brentrap és apja Kit Culkin egy korábbi, a Broadway-en nagy karrierbe futott színpadi színész. Nagy családban nőtt fel, ugyanis rajta kívül még négy fiú és két lány is született.
0: A korai gyermekkorában a család csak egy kis házat engedhetett meg magának. Az anyja telefonközpontos, az apja sekrestés volt a helyi katolikus templomban. Ír katolikusként nevelkedett, vallásos iskolába kezdte meg tanulmányait, tanult még balettet is az amerikai balettiskolában.
1: Legismertebb alakításai gyerekszínészként nyújtotta a Reszkessetek betörők 2 elveszve New Yorkban és a Richie Rich Ross John Befort című filmek főszereplőjeként. Pályafutása csúcsán a legsikeresebb gyerekszínésznek tartották Shirley Temple óta. Ezt erősíti meg az is, hogy a VH1 csatorna minden idők 100 legnagyobb gyerekszálya között a második helyet foglalja el.
0: Első színészi élménye 4 évesen volt, amikor megjelent a Bach gyermek című színpadi produkcióban, mely a New York-i filharmonikusokkal készült. A 80-as években folytatta szereplését színpadon, tévében és filmekben. Ebben az időszakban fontos szerepet játszott egy népszerű sorozat, az Equalizer, melynek egyik részében egy gyermekrablás áldozatát játszotta. Szerepelt még a Belevaló papa pótló című filmben, amiben az általa megformált karakter a főhős után nyomozott, azzal az alappal, hogy gyerek vagyok, ez a dolgom.
1: Culkin akkor tett szert nemzetközi hírnévre, amikor Kevin McAllistert játszotta az 1990-ben bemutatott Reszkessetek betörők című filmben, ahol újra együtt dolgozott a Belevaló papapótló írójával és rendezőjével John Hughes-zal. Az 1992-es folytatásban tért vissza Kevin szerepébe a Reszkessetek betörők 2 elveszve New Yorkban című filmben, amely szintén nagy siker lett.
0: Ebben az időben kötött barátságot Michael Jacksonnal, a Black or White című klipjének forgatása közben. Jacksonnal több nyarat együtt töltött, például Bermudán vagy Disney Worldben, és rendszeresen tartózkodott az énekes Neverland nevű birtokán is.
1: Főszerepet játszott még a Diótörő megfilmesített változatában is, mely az 1954-es New York-i balettrendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy a Madame Melville-beli szereppel, mely az 1954-es New York-i balettrendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy Madame Melville-beli szereppel, melyet a londoni West End színházban adtak elő. 2003 tavaszán vendégszerepet vállalt az NBC egyik tévékomédiájában, a Will és Grace-ben. Karen Volker válási ügyvédjének szerepe ígéretes meghallgatásokat hozott számára.
0: 2003-ban ismét a mozgókép felé fordult. A Parti szörnyekben ugyanis egészen más szerepet játszik, mint amikről megismerhettük. Egy parti reklámozót, aki drogozik és elítélték gyilkosságért. Hamarosan egy mellékszereppel folytatta a Rosszak Jobbak című filmben, ahol egy tolószékes ateista tanulót játszik egy konzervatív keresztény iskolában. Habár a film csak mérsékelt sikert aratott a jegypénztárakban, Culkin mégis pozitív visszajelzéseket kapott, és jó következtetéseket vonatott le a felnőtt színészi pályájának jövőjéről.
1: 15 éves volt, amikor szülei elkezdtek harcolni a felügyeletért, és ez ahhoz vezetett, hogy Culkin legálisan függetlenedhetett családjától. Az apja lett a menedzsere. 1998-ban feleségül vette Rachel Minert, akitől 2000-ben el is vált. Bár egy ideig római katolikus hitben nevelkedett, Macaulay mára inkább azt vallja, hogy nem vallásos, de hisz Istenben. 2002-től kezdve randevúzatott Mila Kunisszal, és már 2006-ban a rajongók azt találgatták, hogy tervezik a házasságot, de 2010-ben ez a kapcsolat véget ért. Mostani élettársa Brenda Song, akivel 2017 óta van együtt.
0: 2004. szeptemberében letartóztatták kábítószer birtoklás miatt, de kiengedték 4000 dolláros óvadék ellenében. Hamarosan azonban ismét vádat emeltek ellene különböző kábítószer visszaélések miatt. Az ügyvédeinek sikerült lefaragni a büntetését 3 évről 1-re, valamint részt kellett vennie egy intenzív elvonó kúrán is. Ma Los Angelesben él, de még mindig sok időt tölt New Yorkban. Imádja a profi birkózást, és számos ilyen eseményen megjelenik.
1: Szerintetek is a Reszkessetek betörőkben volt a legjobb? Írjátok meg nekünk Facebookon!
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter. A mai Hellóban arról lesz szó, hogy szereted vagy utálod a K-popot. Az embereknek a K-popról alkotott véleménye igencsak megoszlik, de vajon kik vannak többen? Azok, akik szeretik, vagy azok, akik a falra másznak tőle?
1: A K-pop, vagyis koreai popzene a nyugati hangzásvilágot használja, többek között a pop, rock és az elektronikus zene műfajait bővíti ki. A K-popot többször érte kritika túlzottan amerikai hangzásvilága miatt. Egyes kritikusok egyenesen úgy vélik, hogy a K-pop nem tesz mást, mint a nyugati mintákat majmolja. Néhányan úgy gondolják, hogy a dalszövegek felszínesek és élettelenek, valamint érthetetlen szlenggel és angol szöveggel vannak tarkítva. A K-pop igen fontos eleme a vizuális élmény, vagyis jól megkoreografált táncok, divatos és stílusos ruhák és valamilyen szinten egységesség jellemzi. Nagyon sok híres K-pop együttes van. Többségében fiúbandák, de akadnak vegyes, illetve lány együttesek is. A leghíresebb K-pop formációk talán a Super Junior, a Big Bang, a Girls' Generation, az EXO és a BTS.

0: laptopról az emberek véleménye háromféle lehet. Van az abszolút elutasító, aki semmilyen szinten nem szereti ezt a műfajt, sőt, egyenesen rühelli. A második az az ember, aki csak elviseli, vagy néhány számukat szereti, de különösebben nem érdeklődik iránta. Az utolsó pedig a tipikus fangirl vagy fanboy, akiket Koreában saseng-nek neveznek. Ők az extrém rajongók, akik már-már megszállottan követik nyomon kedvenc bandájuk minden lépését. Sokan a végletekig hajlandóak elmenni azért, hogy egy fotót készíthessenek biasaikról, vagyis kedvenc idoljaikról. A saseng-ek a zaklatástól sem riadnak vissza. Volt olyan, hogy GPS adóvevőt szereltek kedvenceik kocsijára, hogy követni tudják őket, de számos telefonos zaklatás és csoportokban követés is előfordult már, vagy otthonukban rontottak rá szerencsétlen énekesekre. Már számos híresség fakadt ki saseng rajongók miatt, ugyanis nem mindenki nézi szívesen, hogy betörnek a saját házába szuvenírek után kutatva.
1: Kérdezzük meg az embereket, hogy ők mit gondolnak a K-popról.
2: Hát én nem szeretem, mivel olyan a hangjuk, mintha egy macskát megnyúznának.
3: Nagyon szeretem őket, jók a táncok, a dalok és a kinézetük is.
1: Melyik a kedvenc bandád?
3: A kedvencem a BTS, de nagyon szeretem még az EXO-t is, és az összes bandától hallgatok zenét.
1: Mit gondolsz a K-popról?
4: Azt se tudom, mi az.
5: Így a zenéket nem nagyon ismerem, de ahogy hallottam egy pár zenét, szerintem ugyanolyan rossz, mint a többi amerikai zene is, mert hát értelmetlen szövegük van, ilyen sláger zenék.
1: Mit gondolsz a K-popról?
6: Hát én nagyon szeretem, a kedvencem az a BTS, közülük a V, őt imádom. Igazából a számuk az is nagyon tetszik, a koreográfia nagyon földobja, meg egyszerűen olyan cukik, legszívesebben beletúrnék a hajába.
0: Alapvetően az általunk megkérdezett embereknek kétféle véleménye van. Valaki nagyon imádja, és valaki nagyon utálja. Átmenet nagyon nincs is. Maja, te hogy állsz ezzel?
1: Én nagyon szeretem. A kedvencem a BTS. Szerintem fantasztikus zenéjük van, nagyon jól táncolnak, és hát nagyon jól néznek ki. Te ezt mit gondolsz?
0: Hát én először úgy voltam vele, hogy egy-két számukat meghallgattam, mert ti nagyon fanatizáltatok, és engem is eléggé belevittetek ebbe a dologba, de most már igazából nekem is nagyon tetszik.
1: Hát én úgy kezdtem, hogy iszonyatosan utáltam. Nem szerettem őket, elidéltem, fikáztam, és semmit nem tudtam.
0: Ezt
1: majd
0: nem is tudtam.
1: Egyszer csak meghallgattam egy számukat, és így teljesen így bele. És így, oh.
0: Azt hittem, hogy már úgy születtél, hogy kijöttél, és elkezdted énekelni valamelyiket.
1: Persze.
0: Te hogy állsz a K-pophoz? Írd meg nekünk Viberen, hogy a véleményedet belerakhassuk a legközelebbi műsorunkba. 97.5 All the time.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-éig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Délután a 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Volt valaha fogalmad róla, mennyire fontos az, hogy kihez, hogyan kötődünk?
1: A kötődési mód vagy viszony határozza meg, hogy hogyan viszonyul a gyermek elsődleges gondozójához, általában az anyjához, illetve a későbbiekben embertársaihoz, és milyen képet alkot önmagáról, illetve másokról. A gyerek és gondozójának kapcsolata válik a későbbiekben minden kötelék mércévé, mintájává, melyeket majd nagy valószínűséggel továbbad az ő gyermekeinek.
0: A felnőttek körülbelül fele biztonságosan kötődik. A bizonytalanul kötődők nagyjából 20%-a szorongó, 25%-a elkerülő és 5%-a szervezetlen.
1: Tehát 5 különböző kötődési módon különböztetünk meg, ebből az első a biztonságos kötődési mód. A biztonságosan kötődő személy fájdalmas tapasztalatai ellenére is képes tárgyilagosan értékelni a valóságot. Megbízik másokban, és mások is megbíznak benne. Elfogadja a szeretetet, viszonylag könnyen közel kerül másokhoz. Nem fél a meghittségtől, és nem esik kétségbe, ha mások eltávolodnak tőle. Képes függeni anélkül, hogy függővé válna. Nem jelent gondot számára segítséget kérni, vigasztalást keresni másoknál. Kapcsolatait, valamint céljait, feladatait egyaránt fontosnak tartja. Kapcsolatai jellemzően kölcsönös előnyökön alapulnak.
0: A második a bizonytalan kötődési mód. A bizonytalanul kötődő ember fájdalmas tapasztalatai nyomán hajlamos elferdíteni a valóságot. Baljóslatú hiedelmeket alakít ki magáról és vagy másokról. Ha gondozója nem fogadja előtt, feltételek nélkül, a gyermek úgy hízi, a szeretetet azért nem kapja meg, mert ő nem elég jó, illetve mások nem megbízhatók. Ha a szülő nem következetes, kiszámíthatatlanul viselkedik, például egyszer szeretetteljesen, másszor közönösen vagy elutasítóan, gyermeke nem lehet biztos benne, hogy feltétel nélkül elfogadják. Felemás érzéseket táplál gondozójával szemben, szorong, aggodalmaskodik. Ellenséges érzését elfoltja, vagy túlhangsúlyozza.
1: Ha a szülő közönösen vagy elutasítóan viselkedik, gyermeke érzelmileg úgymond leválik róla, eltemeti érzéseit. Elhatározza, hogy többé nem kerül kiszolgáltatott helyzetbe. Maga veszi kezébe sorsának irányítását. Senki ez sem, csupán önmagához ragaszkodik, csak is magában bízik. Érzelmileg eltávolodik másokról, hogy megvédje magát a csalódások fájdalmától. Nem találja helyét a világban. Érzelmei gyakran és hirtelen változnak, de inkább erősebb, negatívabb érzéseket táplál mások iránt. Dühöt, elégedetlenséget, féltékenységet. Kapcsolatai jellemzően rövid életűek.
0: A harmadik a szorongó kötődési mód. A szorongóan kötődő személy jellemzője a szeretetészség, mohó ragaszkodás, a bizalmatlanság és bizonytalanság, és a meghittségtől, valamint az elhagyástól, elutasítástól, szégyentől való rettegés. Erősen függ másoktól, hajlamos a rászoruló, tehetetlen gyermek szerepét alakítani. Jellemzően másoktól várja a segítséget, a vigasztalást. Hajlik a kapcsolat eszményítésére, fontosságának túlhangsúlyozására, céljai és feladatai rovására. Kapcsolatai jellemzően kizsákmányoló jellegűek.
1: Szüntelenül alakoskodik. Eleinte szórakoztató, később bosszantó, sőt elviselhetetlen. Mások jóváhagyását általában befolyásolja, például csábítás, erőszakoskodás, gyermetegravasság, indulatkitörés, követelőzés szerzi meg. Bizalmatlansága és bizonytalansága miatt nem lehet őt megnyugtatni, észrevekkel megszállottan hajszolja a ragaszkodást tanújeleit. Igyekszik irányítani és próbára tenni kapcsolatait, ezzel azonban előbb-utóbb elidegeníti szeretteit. Életútját kudarcok sorozata, ismétlődő kapcsolati válság, nagyszámú szerelmi kaland, szakítás és válás jellemzi.
0: A negyedik az elkerülő vagy elutasító kötődési mód. Az elkerülő személy nem bízik másokban, a meghittséget folytogatónak érzi, és fél az elköteleződéstől, érzelmek gyakorlatilag elérhetetlen. Szüksége van személyes térre és szabadságra. Nem akar másoktól függeni, és nem akarja, hogy mások függjenek tőle. Hajlik a kapcsolatok leértékelésére, előnyben részesíti céljait, feladatait. Kapcsolatai jellemzően felszínesek, másoktól nem vár el semmit, és rendszerint nem kér segítséget, vigasztalást.
1: Az utolsó szervezetlen kötődési mód. A szervezetlen kötődési mód viszonylag ritka. Az ilyen módon kötődő személy ellentmondásosan viselkedik. A szorongó, például rászoruló vagy ragaszkodó, és az elkerülő, azaz távolságtartó módot válogatja aszerint, melyiket tartja adott helyzetben megfelelőnek. Szeretne közel kerülni másokhoz, de fél, hogy elutasítják, elhagyják. Heves érzelmei elárasztják, ezért igyekszik elszakadni tőlük. Nincsenek határozott céljai, feladatai.
0: Te magadra ismertél? Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Most mindent megtudhatsz egy igen híres színészről, Paul Walkerről. Paul Williams Walker 1973. szeptember 12-én született Kaliforniában. Elsősorban angol, valamint német, svájci és ír felmenőkkel rendelkezett. Édesanyja divatmodell volt, édesapja Paul William Walker pedig csatornaépítő vállalkozó és egykor amatőr boxoló, aki kétszeres Golden Gloves bajnok volt.
1: Paul Walker már 2 éves korában 1975-ben szerepelt egy Pampers pelenka reklámban. Egész gyermekkorát végig kísérték a reklámfilmek. Még javában iskolába járt, amikor 2 különböző szerepet is eljátszott a Highway to Heaven című sorozatban, amit 1 évvel később már egy mozifilm, a Monster in the Closet, majd újabb esztendő múlva a programet To Kill követett. 1991-ben érettségizett, ezután tengerbiológiát is tanult, 2001-ben lett igazán ismert a Vin Diesel mellett a Halálos Iramban című filmben.
0: De még sok más filmben is játszott, például a Halálos Iramban valamennyi részében, vagy Tammy és a T-Rex, a Börtönpalota, vagy még a Bobby Z élete és halálában is. Ezen kívül még sok más filmben is játszott. Lánya Made of Ryan Walker modell. 2013. november 30-án egy általa szervezett jótékonysági estén vett részt a kaliforniai Valenciában. A rendezvényt követően egy barátja új autójával egy piros 2005-ös kiadású Porsche Carrera GT-vel próbálkörre vitte a színészt. A sofőr elvesztette az uralmát a kocsi felett, és a jármű először egy lámpaoszlopnak, majd egy fának csapódott és kigyulladt. Mindketten a helyszínen életüket vesztették.
2: Ne is beleférsz! Táskarádió!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ki ne szeretne repülőn utazni, érezni a szabadságot, és azt, hogy amikor legközelebb földet ér a lába, már egy teljesen másik ország, vagy akár egy teljesen másik kontinens földjét tapossuk. Miért le lennénk ezzel így mi és kiskorú társaink? A következő pár percben pedig azt is megtudhatjátok, hogyan utazhat egyedül egy kiskorú egy hatalmas repülőn. Itt van pár légitársaság, amit választhattok utazásotokhoz.
1: Wizz Air. A Wizz Air egy igen népszerű légitársaság, és mi sem tehetné népszerűbbé, mint hogy 14 év felett már egyedül is utazhatunk, sőt, 16 év felett már legfeljebb 10 gyerek kísérője is lehetünk.
0: Jó alternatíva lehet utazásunkhoz a LOT is, mert már 5 éves kortól is várják utasaikat. De megnyugodhatnak a szülők, ugyanis vannak erre a célra alkalmazott embereik, akik bármiben segítenek gyermekeiknek. 5 és 12 éves kor között kötelező ez a szolgáltatás, 12 és 17 között pedig opcionális.
1: Emirates. Az Emirates légitársaság neve hallatán, aki hallott már róla, annak a kedves stewardessek, a luxus és a finom pezsgő jut eszébe, ugyanis ennek a légitársaságnak vannak a leghíresebb első osztályai. Sőt, akár gyermekként is 5 éves kortól várnak minket az Emirates gépei és személyzete, ugyanis itt is elérhető a fizetett kísérő szolgáltatás. 12 éves kor alatti gyermekeknek kötelező, azonban itt csak 15 éves korig van rá lehetőség. Ha a gyermeknek át kell szállnia egy másik járatra, akkor a maximális csatlakozási idő 4 óra, kivéve Dubajban, ott ugyanis rendelkezésre állnak gyermekgondozásra specializálódott szakemberek, így az ott megengedett csatlakozási idő 8 óra. 16 éves kor alatt abban az esetben nem utazhat a gyermek. Ha utazása során éjszaka kell átszállnia, vagy repterek között kell utazniuk, kivéve ha az átszállás helyszínén van egy előre kijelölt 18 év feletti kísérő, aki elviszi egyik reptérről a másikra.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Salfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poseidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. A következő pár percben az agresszióról lesz szó. Az agresszió egy önvédelmi mechanizmus, ennek a megléte teljesen normális, a teljes hiánya még problémát is okozhat. Azonban, ha valaki a reakcióit túl hevesnek ítéli meg, akkor pszichológushoz kell fordulnia. Mentális munkával ezt az érzelmet megfelelő mederbe lehet terelni. Ez az úgynevezett impulzuskontroll.
1: Bizonyára mindenkinek volt már, meg tudnám folytani érzése. Ezek ijesztők is lehetnek. A médiában is találkozhatunk már ilyen agresszív tettekkel. Ezeknek a cselekedeteknek az az oka, hogy hiányzik az impulzuskontroll, így a harag egészen tetlegességig fajul. Ezek az agresszív késztetések ijesztőek is lehetnek. A fizikai bántalmazásnál valamivel jobb, ha szóban vezetjük le a haragunkat. Ugyan testileg nem bántunk senkit, ebben az esetben a kiabálás és sértések mindenfélnek lelki sérüléseket okozhatnak. A veszekedések közben kimondott szavak mérgezik az emberi kapcsolatokat, bár kibékülhetünk, a kimondott szavak nem válnak semmissé. Ezek rombolják az önbecsülést, és a felgyülemlett harag idővel tönkreteszi a kapcsolatot a másik féllel.
0: Ugyan a legtöbb ember számára az agresszió negatív tulajdonság, azt kevesen tudják, hogy saját magunk megvédéséhez, rivalizációs helyzetekben, jobb pozíció megszerzéséhez szükséges az agresszió. Vagyis az agresszió nem csak rombol, hanem építeni is lehet a segítségével. Sokat kell dolgozni azon, hogy megfelelően tudjuk használni az agressziónkat. Persze ez nem váltja fel a munkát.
1: Tudattalan szinteken a haragunk veszélyesnek is ítélhetjük meg. Mert érzelmileg távolabb kerülünk a szeretteinktől. Ha haragszunk valakire, ott akarjuk hagyni, távol kerülni tőle. Lehet ez az oka annak, hogy nehéz olyanra haragudnunk, akit szeretünk, mert a tudatunkba kerülés előtt elhárítjuk ezt. Tudattalanunk nem tud különbséget tenni az érzések és a tettek között, a haragot pedig rombolónak tekinti, ezért nem engedi tudatosulni. Ez egy úgynevezett védekező mechanizmus, számos ilyen mechanizmus működtetünk.
0: Az agressziónak több kiváltó oka is lehet. Ez lehet egy másik személy cselekedete, valami, amit el szerettünk volna érni, de nem ment, meg akartuk nyerni azt a versenyt, de megelőztek minket, baráti viccelődés, ami túl messzire ment, vagy egy túlságosan stresszes szituáció. De sokan vannak, akik az alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatására válnak agresszívabbá. Ilyenkor jobb az ilyen embereket elkerülni, hiszen nincsenek teljesen tudatuknál, veszélyesek lehetnek.
1: Összességében az agressziónak van jó és rossz oldala is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy meddig engedjük ezt szabadjára, és kikkel szemben.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Biztos, hogy téged is foglalkoztat a kinézeted, aminek az egyik fontos eleme a haj. Nem véletlenül mondják, hogy a haj a megjelenés koronája, mert hiába a szépség és hiába a legmodernebb ruha, ha a hajad fénytelen, ápolatlan, netán zsíros, akkor nem nézhetsz ki jól.
0: Pedig a hajápolása nem ördöngösség. Most megtanulhatjátok, hogy hogyan tegyétek ragyogóvá és erőssé gyorsan a hajatokat, anélkül, hogy bármi megerőltető dolgot tennétek vele.
1: A puha tapintású, csodálatos tartású hajért egy késhegynyi zselatinport, amit sütemények elkészítéséhez vásárolunk, keverjünk a samponunkhoz, és ezzel mossunk hajat. Hagyjuk a hajon 3 percig, hogy hason, majd bővízzel alaposan öblítjük le.
0: Sok modell a hajmosás után 1 liter szénsavmentes ásványvízzel öblíti le a haját. Ez nem tartalmaz meszet, így a haj gyönyörű, fényes és sima lesz.
1: Egy citrom kifacsart levét vagy egy kanál almaecetet 1 liter meleg vízzel keverjük el, és ezzel öblítjük le mosás után a hajunk. A savas kém hatás segít a fejbőrhám rétegének optimális működésében, megakadályozza a korpa képződését. Az eredmény tükörfényes haj.
0: A vizes hajat mindig szárítsuk elő, mivel vizes állapotban sokkal érzékenyebb, sérülékenyebb a haj, a formázás túlságosan megterheli. Először a hajszárító csak közepes fokozaton legyen. Lehet, hogy erős fokozaton hamarabb megszáradna, de minél forróbb, annál károsabb. És az ujjainkkal lazítsuk fel a hajunk, borzoljuk össze. Amikor a haj 90%-ában már száraz, csak akkor alakítsuk a frizurát kefével a kívánt formára.
1: A hajszárító hideg levegő fújás funkciója aranyat ér. A hajszárítása hideg levegővel megnyugtatja a fejbőrt, nem fog izzadni, a haj befülledni, mert ez a halála a dúshatású hajnak.
0: Akármennyire is ragaszkodunk hosszú fürtjeinkhez, a haj érdekében 6-8 havonta mindenképpen vágassunk belőle, főleg ha a hajvégeink szétnyílnak vagy elkopnak. A végeket gyakrabban is, mert így megelőzhetjük a törést, és reggel sem kell annyi időt tölteni a fürdőszobában a formázással.
1: Ha sütővassal formázzuk a hajunkat, lényeges, hogy teljesen száraz legyen, előtte használjunk hővédősprét. Majd a hullámkészítéshez tincsenként válasszuk le a hajat. A sütést mindig a töveknél kezdjük, majd húzzuk a megfelelő irányba lassan, de erősen. Hajsimító használatánál ugyanezek a szempontok.
0: A hajhabot ne közvetlenül a hajra tegyük, hanem egy sűrűfogú fésűre spricceljük, és egyszerűen fésüljük a hajba. Ezzel a trükkel a habot optimálisan lehet elosztani, és elkerülhetjük, hogy a frizura felén túl sok legyen a hab, és összeragadjanak a tincsek, míg máshol, ahová nem jutott, ott szálas, bolyhos legyen.
1: A lófarkat magasan vagy lent kell hordani. Ez az állvonaltól függ. Ha valakinek hegyes álla van, ahhoz egy magas lófarok jobban illik. A kerekállhoz előnyösebb a nyak fölött összefogott haj.
0: A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étkezés is segít abban, hogy a hajad egészségesebb legyen. Sok folyadékot kell innod, a víz szállítja a sejteknek a különböző tápanyagokat, a keletkezett salakanyagokat pedig elviszi.
1: A mozgás, a sport szintén jelentős szerepet játszik egészséged megőrzésében, és ezzel a haját szépségéért is teszel. Hiszen mozgás hatására fokozódik a fejbőr oxigén ellátottsága, és ez serkenti a haj növekedést.
0: Természetesen megfelelő mennyiségi pihenésre is szükséged van. Ezért bármennyire is nehezedre esik este idejében ágyba menni, gondolj a szépségedre. A bőröd, a hajad sokkal egészségesebb lesz, ha elegendő órát alszol.
1: Sokat tekergeted az ujjad körül a hajad? Esetleg vakargatod a fejbőrödet? Szakíts ezekkel a szokásokkal, mert zsírósak és töredezettek lesznek a hajszálaid.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.

0: Például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntartatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

most nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga, Sagát, Csaba, Fűrjes, Csenge és Hedrik Mira. Miről árulkodik az, ha unatkozol? Most megtudhatod. A mindennapok egyhangúságában sokszor veheted észre magadon, hogy unatkozol. Eddig lehet nem is törődtél ezzel annyira, pedig fontos jelentése lehet a számodra.
1: Az unalom egy pszichológiai jelenség, ami egy olyan helyzetre jellemző, amiben nem vonzódsz be teljesen, és azt érzed, hogy az idő végtelenül lassan telik benne. Ilyenkor azt is tapasztalhatod, hogy nehezen tudsz koncentrálni. Ezek az érzések mások számára is ismerősen csenkednek, hiszen van olyan kutatás, amely szerint a diákok 90%-a egyszer biztosan unatkozik a nap során. De vajon mit jelent az, amikor azt érzed, hogy unatkozol?
2: Az azt jelenti, hogy nem köt le, amivel éppen foglalkozol. Amikor unatkozol, az általában annak a jele, hogy az adott tevékenység, amiben vagy, már nem tud teljesen lekötni. Ilyenkor érezheted, hogy legszívesebben teljesen máshol lennél és más csinálnál. Ha megteheted, ilyen helyzetben érdemes más elfoglaltság felé nézned, ami szórakoztatóbb számodra.
0: Érdemes lehet szintet lépned. Ha azt érzed, hogy egy adott tevékenységhez az unalom érzése társul, az lehet annak a jele, hogy már annyira jól megy a tevékenység számodra, hogy nem tudja fenntartani a figyelmedet. Ha például egyszerűbb angol szövegeket hallgattál eddig, de már kívülről fújod és alig figyelsz rá, azt jelenti, hogy érdemesebb egy nehezebb terepen is tesztelni a tudásodat. Bátran próbálkozz meg ezzel!
1: Új célok felállítására lehet szükség. Amikor felállítasz egy célt és elindulsz a megvalósításának útján, számos érzelmet tapasztalhatsz. Érdeklődést, kíváncsiságot, boldogságot. Ezek az érzések azonban nem tartanak a végtelenségig, ha eléred a célodat, lecsitulnak, és akkor megjelenhet az unalom. Ez ugyanakkor jó jelzője annak, hogy ideje új kihívások elé nézned. Ne félj ilyenkor belevágni valami újba, hiszen hasznos tapasztalatokat gyűjthetsz ezek által.
2: A fáradtság jele is lehet. Hasonló jeleket vehetsz észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Az is előfordulhat, hogy összetéveszted az unalomérzést a fáradtsággal. Hasonló jeleket vehetsz ugyanis észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Ilyenkor, ha teheted, menj ki egy pár percre a friss levegőre, vagy akár csak nyisd ki az ablakot, frissítsd fel magad, újult erővel már nem lesz gondod a figyelemmel.
0: Akárhogy is teszel, érdemes mindig az unalmad mögé nézned, hiszen új dolgokat tudhatsz meg nem csak az adott helyzetben tapasztalt érzéseidről, hanem saját magadról és a céljaidról is.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Míg a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitná a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5 Táskarádió.

0: Itt a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A Velhello megint elnöki ügyekkel foglalkozik. Sikeres Szent Györgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exobolygóról. A mikrofonnál Bali Villő. Megérkezett a Velhello meghatározó lemeze, az elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Velhello sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu vedd meg, vagy a Sokszor volt már így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként elérhető felvétel is felcsendül. Az Emlékszem Sopronban, a Gyere és táncolj, a Késő már és a Város szemei. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges Cloudy Blue színű bakarit lemezen lesz elérhető. Nagy nemzetközi elismerésben részesült Szent Györgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Az Egykö című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsánerfilmfesztiválja, az október 8-án kezdődő Szétgeszi Filmfesztivál. A Besugó című sorozattal nemzetközi hírnevet szerzett rendező legújabb alkotása a világ legizgalmasabb új műfai moziaival együtt mutatkozik be Katalóniában. A szakmában és a filmrajongók körében egyszerűen csak a zsánerfilmek kányaként emlegetett Szétgeszi Fesztivál a nemzetközi filmvilág abszolút csúcsát jelenti. Az 1968-ban alapított rendezvény mára a világ legfontosabb és legnagyobb presztízsű tematikus seregszemléjévé nőtte ki magát. Habár továbbra sincs bizonyíték a földön kívüli életre, a tudósok folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. A Harvard and Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata pedig most egy izgalmas újdonságot jelentett be. Egy olyan rádiójelet észleltek, amely közvetlenül egy exobolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik, írja a Science Alert. Még mielőtt azonban sokan azt hinnék, hogy az Arxivon elérhető kutatás szerzői intelligens élet nyomaira bukkantak, jelezték, hogy másról van szó. Ezek az exobolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, a légköri és mágneses térviszonyokkal kölcsönhatásba lépve, energiát szabadítva fel. A Földnek is vannak aurórái, amelyek északi és déli fényként jelennek meg. Megújult és visszakerült a helyére a Jávor Ottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a Városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhat az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós, időjárásálló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávor Ottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött. Összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és U16 korosztály országos bajnokságán. Legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérváriaké.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a szél élénk lehet. Délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-éig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A szél élénk lehet. Délután a 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A Beheló megint elnöki ügyekkel foglalkozik. Sikeres Szent György Bálint első nagyjátékfilmje. Rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exobolygóról. A mikrofonnál Bali Villő. Megérkezett a Beheló meghatározó lemeze, az elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Beheló sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu vedd meg, vagy a Sokszor volt már így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként elérhető felvétel is felcsendül. Az Emlékszem Sopronban, a Gyere és táncolj, a Késő már és a Város szemei. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges Cloudy Blue színű bakerit lemezen lesz elérhető. Nagy nemzetközi elismerésben részesült Szent György Bálint első nagyjátékfilmje. Az Egyke című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsánerfilmfesztiválja, az október 8-án kezdődő Szitgeszi Filmfesztivál. A Besugó című sorozattal nemzetközi hírnevet szerzett rendező legújabb alkotása a világ legizgalmasabb új műfaji moziaival együtt mutatkozik be Katalóniában. A szakmában és a filmrajongók körében egyszerűen csak a zsánerfilmek kányaként emlegetett Szitgeszi Fesztivál a nemzetközi filmvilág abszolút csúcsát jelenti. Az 1968-ban alapított rendezvény már a világ legfontosabb és legnagyobb presztízsű tematikus seregszemléjévé nőtte ki magát. Habár továbbra sincs bizonyíték a földön kívüli életre, a tudósok folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. A Harvard and Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata pedig most egy izgalmas újdonságot jelentett be. Egy olyan rádiójelet észleltek, amely közvetlenül egy exobolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik, írja a Science Alert. Még mielőtt azonban sokan azt hinnék, hogy az Arxivon elérhető kutatás szerzői intelligens élet nyomaira bukkantak, jelezték, hogy másról van szó. Ezek az exobolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, a légköri és mágneses térviszonyokkal kölcsönhatásba lépve, energiát szabadítva fel. A Földnek is vannak aurórái, amelyek északi és déli fényként jelennek meg. Megújult és visszakerült a helyére a Jávor Ottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a Városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhat az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós, időjárásálló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávor Ottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött. Összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és U16 korosztály országos bajnokságán. A legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérváriaké.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a szél élénk lehet. Délutánra 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az esemény sorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-éig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgató hogy tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 20 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A Beheló megint elnöki ügyekkel foglalkozik. Sikeres Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exobolygóról. A mikrofonnál Bali Villő. Megérkezett a Beheló meghatározó lemeze, az elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Beheló sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu vedd meg, vagy a Sokszor volt már így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként elérhető felvétel is felcsendül. Az Emlékszem Sopronban, a Gyere és táncolj, a Késő már és a Város szemei. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges Cloudy Blue színű bakerit lemezen lesz elérhető. Nagy nemzetközi elismerésben részesült Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Az Egykö című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsánerfilmfesztiválja, az október 8-án kezdődő Szidgeszi Filmfesztivál. A Besugó című sorozattal nemzetközi hírnevet szerzett rendező legújabb alkotása a világ legizgalmasabb új műfaji moziaival együtt mutatkozik be Katalóniában. A szakmában és a filmrajongók körében egyszerűen csak a zsánerfilmek kányaként emlegetett Szidgeszi Fesztivál a nemzetközi filmvilág abszolút csúcsát jelenti. Az 1968-ban alapított rendezvény már a világ legfontosabb és legnagyobb presztízsű tematikus seregszemléjévé nőtte ki magát. Habár továbbra sincs bizonyíték a földön kívüli életre, a tudósok folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. A Harvard and Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata pedig most egy izgalmas újdonságot jelentett be. Egy olyan rádiójelet észleltek, amely közvetlenül egy exobolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik, írja a Science Alert. Még mielőtt azonban sokan azt hinnék, hogy az Arxivon elérhető kutatás szerzői intelligens élet nyomaira bukkantak, jelezték, hogy másról van szó. Ezek az exobolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, a légköri és mágneses térviszonyokkal kölcsönhatásba lépve, energiát szabadítva fel. A Földnek is vannak aurórái, amelyek északi és déli fényként jelennek meg. Megújult és visszakerült a helyére a Jávor Ottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a Városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhat az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós, időjárásálló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávor Ottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött. Összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és U16 korosztály országos bajnokságán. Legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérváriaké.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 20 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Őszi hangulatú sorozatok. Igaz, még bőven dúl a nyári idő, az iskola már megkezdődött, úgyhogy itt van néhány sorozat, amivel őszi hangulatba kerülhetünk.
1: Az első a Szívek szállodája. Igaz, a címe kissé nyálas, de szerencsére maga a sorozat egyáltalán nem az. A történet egy szingli, fiatal anya, Lorelai és 16 éves lánya, Rory életéről szól. A bonyodalmat az okozza, amikor Rory-t felveszik egy elegáns magániskolába, a Chiltonba, és Lorelai-nek a szüleihez kell fordulnia, hogy ki tudja fizetni a tandíjat.
0: Emily és Richard, a nagyszülők, csak ünnepekkor találkoztak a lányukkal és az unokájukkal egy régi konfliktus miatt Lorelai-jal. Emily ezt szeretné orvosolni, amikor alkut ajánl. Kifizetik a tandíjat, de akkor minden pénteken náluk vacsoráznak.
1: Kérdés, hogy ezzel megoldja Emily az összes problémájukat, vagy csak újabbakat vet fel. Mindenkinek ajánlom a sorozatot, aki egy humoros, jó hangulatú sorozatot keres, amiben szinte állandóan ősz van.
0: Második, a korona. A korona az angol királyi család életét dolgozza fel. A történet második Erzsébet királynő életét kíséri végig. A sorozatban feltűnik az egész család az összes botránnyal és politikai tényezővel együtt. Igaz, azt a Netflix is megerősítette, hogy nem minden esemény 100%-ban valós.
1: Az első két évad Erzsébet fiatalkorát, a koronázást és az uralkodása első korszakait dolgozza fel, míg a későbbi évadok teljesen más szereplőgárdával már a későbbi időszakot jelenítik meg.
0: Egyébként az ötödik, záró évad nemrég jelent meg. A koronát ajánlom azoknak, akiket érdekel a brit királyi család háttere és a fontos szerepük az angol közéletben, vagy azoknak, akik szeretnek brit angolt hallgatni.
1: A harmadik, Downton Abbey. Egy szintén angol kosztümös sorozat, a Downton Abbey, ami egy angol arisztokrata család életét kíséri végig az első világháborún és a 20-as évek elején. A sorozat a család népes személyzetének történetével is foglalkozik, akik szintén nem kevés bonyodalommal szolgálnak. Maga Downton Abbey a család birtoka, aminek megtartásáért folyamatosan küzdeniük kell.
0: Különösen a történet elején, amikor az örökös halála miatt egy távoli, soha nem látott unokatestvér örökli a birtokot. A család nem fogadja szívesen, és ez sok konfliktushoz vezet. Ajánlom azoknak, akik szeretik a drámát, az angol tájakat és a szarkazmust.
2: Minden este 6-tól 10-ig. A Táska Rádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe, az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, a családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Itt tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürésedettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, és egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.
2: Sztorik, pletykák és a te zenéd. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban Regan Bowman-nel ismerkedhetsz meg.
1: Rory Charles Graham művész nevén Regan Bowman 1985. január 29-én született. Az angol nemzetiségű férfi énekesként és dalszerzőként is tevékenykedik. Az énekes Akfieldban, Kelet Sussexben született. Graham először Ringmer King Ring akadémiáján járt, de onnan kitoloncolták, így szülővárosának főiskoláján folytatta tanulmányait.
0: Ezután az énekes Brightonba költözött. Itt egy barátja éppen rapcsoportot alapított, és felkérte Grahamet, hogy csatlakozzon hozzájuk. A rapcsoportnak köszönhetően olyan emberekkel találkozott, akik segítették karrierjének megkezdését. Az elkövetkezendő néhány évben hip-hop műfajokban játszottak. Mivel zenei karrierje az Akfield környéki helyi ifjúsági klubokban kezdődött, Graham továbbra is visszatér a környékre és fellépéseket ad.
1: Most beszéljünk egy kicsit Graham családi állapotáról. Graham 2019. májusában házasodott össze Beth Rue-val. Gyermekük Royben azonban már 2017. szeptemberében megszületett.
0: Első slágerét a Human 2016. júliusában adta ki a Columbia Records. A csúcspont az volt, amikor Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Svájcban is az úgynevezett singles chart, magyarul kislemezlista első helyén állt. A dal Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Svédországban és Svájcban is aranyminősítést kapott. Graham debütáló albuma, ami szintén Human címmel jelent meg 2017. február 10-én lett kiadva. Ez elnyerte a BBC Music Award díját, valamint Grahamet az év művészének is jelölték. A Human máig is Regan Bowman leghallgatottabb zenéje, ugyanis a YouTube-on 992 millió nézettséggel bír.
1: 2017-ben megjelent a Skin című zenéje, amivel nagy sikerre tett szert. A dal inspirációja Grahamtől jött, amikor a Trónok harca egyik epizódját nézte, amiben Jon Snow és Ygritte kapcsolatáról volt szó. A klippet, ami már a 102 milliós nézettségnél jár a YouTube-on, Greg Davenport rendezte.
0: Szintén 2017-ben megjelent a Broken People című zene, ami 39 milliós nézettséget ért el a YouTube-on. Ezt a slágert Logic-kal, teljes nevén Sir Robert Bryson Hall-lal közösen adja elő. A dal Graham Bright című albumában kapott helyet.
1: 2019-ben kiadta legfrissebb számát a Giantet, amit Calvin Harris-szel közösen kollaborált. A dalt a Columbia Records-on keresztül adták ki január 11-én. A Giantot egymást követő héten a második helyen állt az Egyesült Királyság beli listán, valamint a dal a top listák elején állt Belgiumban, Mexikóban és Skóciában.
0: Neked melyik a kedvenc zenéd Regan Bowman-től? Írd meg nekünk a Facebookon!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy a kutyák is tudnak kommunikálni? Kedvenceink egész testükkel kommunikálnak, és nem csak a kutyatársaikkal, hanem velünk, emberekkel is. Bizonyára mindnyájan gondoltunk már arra, hogy hogyan beszélnek a kutyák egymással, és milyen jó lenne megérteni négylábú kedvenceink nyelvét.
1: Ha megértjük, hogyan kommunikálnak egymással a kutyák, sokkal figyelmesebb és jobb gazivá válhatunk. Aki igazán jól ismeri a kutyáját, az tudja, hogy milyen hangulatban van és mit szeretne kedvence. Például, amikor hazaérkezek, látom a kutyámon, hogy mennyire boldog, csóválja a farkát, és lelkesen ugrál és ugat, sőt, néha még nyűszít is izgatottságában. Ha bemegyek a házba, addig nem is hagyja abba az ugatást, amíg ki nem megyek hozzá, vagy el nem viszem sétálni.
0: A kutyák kommunikációja, mint a legtöbb állaté, javarészt testbeszéddel zajlik. Sokan el tudnak mondani egymásnak azzal, hogy hogyan tartják a fülüket, vagy milyen módon mozgatják a farkukat. Az összetett kommunikációjukban viszont néhány hangjelzés is kulcsfontosságú szerepet játszik.
1: Ha a kutya stresszben van, megnyalhatja a száját, lábát vagy mancsait. Ilyenkor ezzel próbálja magát megnyugtatni, vagy ha egyik lábát kissé felemelve ül, az is lehet a stressz jele, bár békítő szándékot is jelenthet. De az ugatásnak is rengeteg fajtája van. Például a kedvencünk veszélyt érez, akkor sokkal gyorsabban ugat.
0: De a kutyák boldogságukban is ugathatnak, például ha meglátják a gazdáját. A morgás nem csak agressziót jelenthet, de a meglepődést is, bár ilyenkor egy kicsit magasabb hangon morog, ami inkább közelebb áll a csaholáshoz. Sőt, akár csak az én kutyám a játék hevében is moroghat.
1: A vonyítás is nagyon gyakori kommunikációs forma a kutyáknál, ami általában azt jelzi, hogy kedvencünk magányos és társa van szüksége. De vannak olyan kutyák is, mint például a legtöbb huskyk, akik szimplán szórakozásból vonyítanak. A nyűszítés is többféle dolgot jelenthet, nem csak a félelem és fájdalom, de izgatottság vagy boldogság is lehet az oka.
0: A legtöbb ember azt hiszi, hogy mikor a kutyák lihegnek, azt csak azért csinálják, hogy testhőmérsékletüket szabályozzák, viszont az is jelenteti, hogy stresszelnek vagy esetleg izgatottak.
1: A kutyák testbeszédjének megismerése minden kutya tulajdonos számára elengedhetetlen. Fontos, hogy megtanuljuk, hogyan kommunikál a kutyánk, amit csak úgy tehetünk meg, hogy odafigyeljünk rá és sokat foglalkozunk vele.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 95.5 Task Radio, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Ha nincs vakbél, nincs Parkinson-kor sem.
1: A féreg nyúlvány korai eltávolításával csökken a Parkinson-kor kialakulásának kockázata. Állapította meg egy tanulmány. Elképzelhető, hogy az idegpusztulásért felelős fehérje lerakódások ebben az alulbecsült fontosságú nyirokszervben kezdődnek.
0: Több mint 1,5 millió svédországi lakos adatainak epidemiológiai elemzésével amerikai és svéd kutatók megállapították, hogy a féregnyúlvány eltávolítása, köznyelvi néven a vakbélműtét, mintegy 20%-kal csökkenti a Parkinson-kor valószínűségét. Ez az eredmény arra utal, hogy a vakbélhez csatlakozó parányi nyirokszerv valamiképpen hozzájárul az agyi idegsejt pusztulással járó betegség kialakulásához.
1: A szerzők kiemelik, hogy a Parkinson-kor meglehetősen gyakori és egyelőre gyógyíthatatlan neurodegeneratív kor, amely óriási terhet ró az egészségügyre és a költségvetésre egyaránt. Csak az Egyesült Államokban, ahol nagyjából 1 millió ember érintett, évente 14 milliárd dollár nagyságrendű egészségügyi költséget emészt fel a betegek gondozása. És a helyzet csak egyre rosszabb lesz, hiszen becslések szerint a Parkinson-korban szenvedők száma az USA-ban 2040-re megduplázódhat, ezért égető szükség volna a betegség menetébe való hatékonyabb beavatkozásra.
0: Korábbi kutatások rámutattak arra, hogy az emésztőrendszeri problémák nem csak gyakori kísérő jelenségei a Parkinson-kornak, de megjelenésük akár 20 évvel is megelőzheti a mozgászavar kifejlődését. A mostani munka során a Parkinson-kor és a féregnyúlvány közti kapcsolatot vizsgálták. Ugyanis az utóbbi szerv nagy mennyiségben tartalmazza ugyanazokat a fehérje lerakódásokat, az alfa-szinuklein nevű fehérje összecsapzódást, amelyeket a Parkinson-korban szenvedő betegek agyában is megtaláltak. A féregnyúlványban kialakuló alfa-szinuklein agregátumok a részletes jellemzés és mikroszkopikus vizsgálat szerint szembetűnő hasonlóságot mutattak a Parkinson-koros agyban kialakuló hasonló struktúrákkal.
1: A szerzők arra a megállapításra jutottak, hogy a vakbélműtét átlagban 19,3%-kal csökkentette a Parkinson-kor kialakulásának valószínűségét. Ez a meglepő összefüggés alátámasztja azt a szakmai berkekben egy ideje már emlegetett sejtést, miszerint a bél és az immunrendszer fontos szerepet játszhat a betegség elindításában.
0: Egy második, 849 Parkinson-kóros beteg adatait tartalmazó adatbázis elemzése azt is kiderítette, hogy az ideje korán végrehajtott vakbélműtét átlagosan 3,5 évvel késleteti a betegség diagnosztikus ismérveinek megjelenését. Vagyis a jelek szerint a féregnyúlvány hiányában lelassul a betegség progressziója. Mivel a Parkinson-kor kezdete semmilyen ma ismert diagnosztikus teszttel nem mutatható ki, a kór ismét legtöbbször csak a betegség nagyon előre haladott állapotában, a mozgási tünetek, például remegés vagy izomremegés fellépte után állítják fel. Eddigre az agynak az akaratlagos mozgásokat irányító egyes területei már súlyos és visszafordíthatatlan károsodást szenvedtek.
1: A vakbélműtét Parkinsonnal szembeni védőszerepe csak akkor mutatkozott meg, ha a féregnyúlvány és
0: vakat irányító egyes területei már súlyos és visszafordíthatatlan károsodást szenvedtek.
1: A vakbélműtét Parkinsonnal szembeni védőszerepe csak akkor mutatkozott meg, ha a féregnyúlvány és vele a benne felhalmozott alfa-szinuklein eltávolítása viszonylag fiatal korban, évekkel a kor várható kialakulása előtt történt. Az agyi korfolyamat megindulása után appendektómia már nem befolyásolta a betegség további lefolyását. A szerzők ebből következtetnek arra, hogy a nyirokszervnek a korfolyamat elindításában lehet szerepe. Szintén nem érvényesült a vakbélműtét rizikócsökkentő hatása a betegek azon mintegy 10%-ában, akiknél a Parkinson-kor valamilyen örökletes génmutáció következtében alakult ki.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna és Tóth Janka. 12 tipp a tanuláshoz. A legjobb menetrend a tanuláshoz. Először nézd meg, miről szól az anyag. Ha vannak fejezetcímek, esetleg összefoglaló, akkor annak alapján képzeld el, mi is lehet az egész tartalma. Próbáld meg felidézni azokat a dolgokat, amiket már tudsz a témával kapcsolatban.
1: Olvasd el az anyagot, jegyzeteld ki a lényeges részekről. Fontos, hogy amiket nem értesz, nézz utána, akár más forrásból is.
0: Jegyzeteid alapján készíts összefoglalót, amit más is megértene első olvasásra. Jó, ha ezután találsz egy partnert, akinek felmondhatod a leckét.
1: Nem hivatalos, de beválik. Készíts puskát minél kisebb papírra. Ez arra kényszerít, hogy a legeslegfontosabb dolgokat újra leírd, minél tömörebben, mégis értelmesen. Ha ezt újra és újra előveszed, majd elolvasod, óhatatlanul újra felidézed az egész anyagot, és annyira bevésed, hogy élesben már nem is kell bevetned a fegyvert.
0: Következő tipp. Kezd a tanulást könnyebb tárgyal bemelegítésként.
1: Biztosíts minél nyugodtabb környezetet, jó íróasztalt, megfelelő székkel, megvilágítással.
0: Fontos, hogy nézd át, megvan-e a tanuláshoz minden, rendszerezd, készítsd össze az eszközöket, jegyzeteket.
1: Ne kezd tanulni közvetlenül főétkezés után. Ekkor a szervezetünk az emésztéssel van elfoglalva, könnyen elálmosodunk. De azért éhesen, szomjasan sem érdemes leülni. Agyunk rengeteg cukrot használ fel működés közben, pici utánpótlás mindig kell.
0: Van, aki nem szeret teljesen csendben tanulni. Hallgass instrumentális zenét, vagy olyat, aminek nem érted a szövegét.
1: Hasonlókat ne egymás után tanulj. Például a német és az angol leckét, mert az nem lesz hatékony.
0: Ha lehet, még aznap tanuld meg a leckét, amelyik napon feladták. Így érteni fogod az órai jegyzetet, emlékezni fogsz a tanár magyarázataira, lesz időd még egyszer átismételni, amikor már leülepedett a tudás.
1: Ha nagyobb anyagról van szó, vizsga, nagy dolgozat, fogj hozzá jóval hamarabb a tanuláshoz, ne egy-két nappal előtte. Szerezd be a szükséges könyveket, nyomtass ki a számítógépről, internetről, amire szükséged lesz, jegyzetelj, cédulázz, készítsd elő az anyagot.
0: A következő tippünk a hatékony tanuláshoz, hogy használj minél többféle segédanyagot. A témába vágott dokumentumfilm, jó novella vagy könyv, vagy éppen más tárgyhoz tartozó memóriakártya, webes térképek, figyelemjavító, nem veszélyes kísérletek elvégzése otthon, mind segíti megérteni a tanulnivalót, fejleszteni a tanulási képességet és élvezetessé teszi a tanulást.
1: Hasznosak a közös programok, például múzeum, kiállítás, kirándulás a tananyaghoz kapcsolódva.
0: Legyen olyan időtöltésed is, ami kedvedre való. A sport, a zenetanulás, a drámaszakkör, a tánc nem a tanulástól veszi el az időt, hanem éppen a hatékony tanulást segíti az agyterületek közötti kapcsolatok erősítésével és azzal, hogy bizonyos helyzetekben fegyelmezettségre, összpontosításra, kreativitásra, együttműködésre késztet.
1: Ne felejtsd el azt se, hogy azt tud igazán jól tanulni, aki amúgy jól van. Legyen időd együtt lenni a barátaiddal, vagy csak egyedül tölteni az időt, miközben nem csinál semmi hasznosat. Ez alatt töltekezik föl a lélek a megpróbáltatásokra. 97.5 All the time. Táska.

0: hét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Briss Boglárka és Kovács Jázmin. Szereted a filmeket? És elgondolkoztál azon, hogy a színészek hogyan érzik magukat a karaktereikben? Akkor ez neked szól. Itt van 5 színész, akiknek nem csak sokáig kellett kényelmetlen jelmezben dolgozniuk, hanem még sokáig tartott megszabadulni a nem kívánt öltözettől.
1: Az első Christopher Harrington, álnéven Kit Harrington, akinek van egy gyereke és egy gyönyörű felesége, Rosé Leslie. Harrington filmszerepekben és színpadon egyaránt játszik. A 36 éves színész a Trónok harca című sorozatban szerepel, ahol megismerte feleségét, Rosé Leslie-t. A színész Jon Snow karakterét alakította, aki a jelenetek többségében szörmebundát viselt, tekintetve a havas területekre. Harrington egyik interjújában árulta el, hogy nagyon nehéz a jelmez, és még mellé borzasztó szaga volt. Viccesen jegyezte meg, hogy szerinte a jelmeztervezők műve, akik minden évadban egyre nehezebbé tervezték ruháját, hogy kellően fit maradjon.
0: A második Orlando Bloom, főként fantasy és történelmi témája.

0: művekben szerepelt, valamint sokan úgy ismerhetik, hogy ő alakította William Turnert a Karib-tenger kalózai filmsorozatban, ám nagyon ismert arról, hogy a Gyűrűk ura filmsorozatban ő alakítja az éles eszű tündért, és emiatt kék kontaktlencsét kellett viselnie. A színész szemét annyira károsította a lencse, hogy csak rövid ideig tudta viselni. A figyelmes nézők észrevették, hogy a jelenetekben hol kék, hol barna szeme volt a tündérnek. Ez nem valami varázslatos képesség egyike, hanem Bloom olyankor teljesen elutasította, hogy viselje a kontaktlencsét.
1: A harmadik a 60 éves Ralph Fiennes. A ma már házas Ralph imádta alakítani a Harry Potter főgonocát Voldemortot, ám jelmezért kevésbé volt oda. Fehér sminket kellett viselnie, szemöldökét latex borítással fették el, és műfogokat is kapott. A színésznek annyira elege lett ebből, és annyira megviselte, hogy egy időben vissza akarta mondani a szerepet, mivel túl sok szenvedéssel járt.
0: A negyedik Jennifer Lawrence, Oscar-díjas amerikai színésznő. A 32 éves színésznő 2012-ben Oscar-díjat kapott, hogy ő a legjobb női főszereplő. Az egyik eléggé ismert filmben, amiben játszott, nem nagyon szerette a karakterét. Lawrence a kékbőrű alakváltót alakítja mind a négy X-Men filmben. A folyamat, amíg a testét festékkel és különböző dombormintával vonták be, 6 órát vett igénybe. A jelmeze ráadásul meglehetősen korlátozta a színésznőt a mozgásban. Lawrence elmesélte egy interjúban, hogy a fürdőszoba használata kifejezetten feladta neki a leckét, hiszen jelmeze miatt nem tudott leülni sehova.
1: Az ötödik és egyben utolsó Angelina Jolie, Oscar és háromszoros Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell, író, producer, filmrendező és az ENSZ menekültügyi főbizottságának külön megbízottja, korábbi jószolgálati nagykövete. A 2014-es Demona című film forgatása során Angelina Jolie minden nap közel 3 órát dolgoztak a sminkesek. A színésznő ezen kívül kontaktlencsét, orr, arccsont és fülprotézist is viselt annak érdekében, hogy még félelmetesebbnek és idegenszerűnek tűnjön. Jolie egy interjúban árulta el, hogy ezek elég nehezek voltak, így a nyaka hamar elfáradt. Továbbá többször is verte be miatt a fejét, és volt olyan is, amikor másokat vert fejbe. Ettől neki nagyon rossz lelkiismeret furdalása lett, anélkül, hogy nem is ő tehetett róla. Ez nagyon megviselte a színésznőt, és félt, hogy valakit úgy megüt, hogy akár komolyabb sérülés is lehet belőle. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestádi Nett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell. A szemkontaktushoz. Ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percre jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult. De bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti show-ja.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az esemény sorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-éig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 20 és 22 fok közötti értéket mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 95.5 rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságosabb kocsiban? És ha nincs? Tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám.
0: Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültségvédelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
0: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
1: A fémixer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémixerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhárítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhárítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Sok szülő bajlódik azzal, hogy mit nézel a gyermekével Halloweenkor. Melyik lenne ijesztő, melyik nem. Mi most ebben segítünk. Első, Hotel Transzilvánia, ahol a szörnyek lazulnak. Dracula gróf ötcsillagos kastélyában a szörnyek kipihelhetik krémes fáradalmaikat. A vámpírok fejedelmének féltvörzött lányának, Mavisnek 118. születésnapja közeledik. Erre készül az egész hotel. De egy ember a hotelbe téved, és ezzel Dracula gróf életét forgatja fel.
1: Második, karácsonyi Liders nyomás. Az ünnepek birodalmában rossz csöndzsek uralkodik Halloween város felett. Az ottani lakók előszeretettel ijeszgetik egymást nap mint nap. Egy nap tudomást szerez karácsonyvárosról, az fogalmazódik meg benne, mi lenne, ha ő uralkodna karácsonyváros felett is, hogy azt a várost is félelemben tartsa.
0: Harmadik, Coco. Egy rossz emlékből fakadóan az egész család megveti a zenét, de Miguelnek mégis az az álma, hogy híres zenész legyen. Egy véletlen folyamán a fiú a holtak világába kerül, ahol már elhunyt családtagjaival találkozik.
1: Negyedik, Boszorkányváros. Meggy élete megváltozik, mikor nagymamája a városba érkezik. Meggy édesanyja rossz kapcsolatot ápol édesanyjával, hogy a városba érkezett, csak ront a helyzeten. Egy este a gyerekek követik nagymamájukat egy buszra, amely elrepíti őket egy csodás helyre.
0: 5. Az Addams Family, a galád család, a mese. Gomez és Morticia New Jersey-ben egy ijesztő hegyen lévő, elhagyatott kastélyba költözik. A hegyet körülvevő köd elrejti a város elől. Utódaik is belepték a kastélyt, a komiszlányuk Wednesday és az extrém fiúk Paxley. Viszont nyugodt, nem hétköznapi életüket felforgatta Margot Needler, műsorvezető, aki át szeretné alakítani az elhagyatott kastélyt, mert nem illik gyönyörű épített házai mellé.
2: Te is belefér.

0: 97.7 a Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Reihert Regina és Darvasi Rebeka. A szinkron korcsolya. Az a sportág, amit a legtöbb ember, ha meghal, azt kérdezi, hogy ilyen tényleg létezik-e. A válasz igen, létezik. Sokan nem tudják, mit jelent, vagy mit takar ez az egész.
1: Ez egy nagyon komplikált és nehéz sportág, mivel arról szól, hogy akár 16 ember mozogjon együtt a jégen. Kívülről nagyon látványos és egyszerűnek tűnhet, pedig nem az. Ehhez a sporthoz nagy elszántság, sok szorgalom és kitartó munka kell, meg persze, hogy tud csapatban dolgozni. Ahhoz, hogy ilyen sokan egyszerre tudjanak egy kürt, programot csinálni, nagyon sokat kell edzeni és gyakorolni.
0: A magyar szinkronkorcsolya válogatott csapata a Team Passion, ahol a lányok egy versenyen 16 plusz 4 fővel indulnak. Kisebbeknél még lehet csak 10 vagy 14-en vannak egy csapatban, de már 8 fővel is lehet versenyezni. Egy versenyen 3 perces programokat mutatunk be, vagy nagyobb kategóriában már van egy rövid program és egy kür. Vannak kötelező, nehéz és akár veszélyes elemek is, mivel a nagyobbak már emelik egymást.
1: Egy ilyen verseny nagy élményt ad a versenyzőnek és a nézőknek is egyaránt, mivel nagyon jó hangulata van.
0: Team Passion, a magyar szinkronkorcsolya válogatott. Igen, ebben a sportágban is van ilyen, és itt vannak a legjobb korcsolyázók. A lányok egy nagyon jó csapatot alkotnak, és nagyon ügyesek. 3 évet vártak arra, hogy végre megtartsák a VB-t nekik.
1: Nagyon nehéz időszak volt ebben a sportban is a Covid, mivel sokan voltak betegek, és megnehezítette ez is a felkészülés nekik. De így is kitartottak és küzdöttek. Idén végre ennyi idő után megtartották nekik is, és indulhattak rajta. Kanadában tartották meg a VB-t, ahol nagyon jól szerepeltek mind a két nap. Végül 8. helyen végeztek, 5. legjobb nemzetként, amire nagyon büszkék voltak.
0: Azóta is keményen edzenek és készülnek az idei szezonra. 2026-ban pedig remélik, hogy ez a sportág is bekerül az olimpiai játékokba. 9, 3,

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigül Barnabás, Szép Laki Emma és Teobald Timi. Furcsa alakzatokat találtak a Marson. Számos olyan rejtély van a Marssal kapcsolatban, aminek megválaszolása még várat magára.
1: Kérdés például, hogy volt-e valaha élet a bolygón, illetve hogy vannak-e rejtett tavak a sarkoknál. Most pedig egy újabb rejtéllyel szembesültek a szakemberek. A NASA egyik legfontosabb marsi eszköze, a Mars Reconnaissance Orbiter nevű űrszonda a Mars északi részén az Arabia Terra régiónál készített felvételeket, amiken azt látni, hogy az ott lévő kráterekben furcsa eloszlású lerakódásokat találni.
2: Ezeken a lerakódásokon vízszintes alakzatokat látni, amelyek lehetnek lerakódások és teraszok is. Az igazi különlegességük azonban az, hogy ezek csak a legalább 600 méter átmérőjű kráterekben jelennek meg, és azoknak is csak a déli részén.
0: A kisebbekben nyoma sincs ilyesminek, írja a CNN. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a kráterek keletkezésükkől 45-60 méteres mélységig hatoltak ott, ahol a felszín alatti víz húzódik meg. Emiatt keletkezésükkor víz öntötte el őket, ami aztán kialakította ezeket a képződményeket.
1: Hogy ez valóban így van-e, azt egyelőre nem tudni, de volt már arra példa a Marson, hogy a szublimáció, vagyis a szilárd anyag gázzá változása megváltoztatta egy kráter kinézetét, ilyen például a Galle, vagy más néven a Happy Face kráter. Ez a kráter az űrből nézve olyan, mintha egy mosolygó arcot látnánk. A szublimáció azonban ennek az alakját is kikezdte. Többek közt egy furcsa szoborra emlékeztető alakút is.
2: Kép is készült róla, amely a rover missziójának 3474. marsi napja volt. A fotóra a Földön kívüli intelligenciát kutató szervezet, a SETI intézet hívta fel a figyelmet a Twitteren. A szélsőséges időjárású Mars légköre nagyon ritka, de korábban valószínűleg kevésbé mostoha körülmények uralkodtak a vörösbolygón. Nem kizárt, hogy egykor akár élet is volt rajta.
0: A Curiosity, ami a Gale kráter kutatja, már többször is megörökítette különleges kőzeteket. Többek közt egy kapu formájút is. Ezek a felvételek segítik a kutatókat abban, hogy feltárják a formáció kialakulásának körülményeit. Ahogy a SETI írta, a szoborhoz és a kapuhoz hasonló alakzatok úgy keletkezhettek, hogy az egykori üledékes kőzetek repedései feltöltődtek, az anyag egy része pedig erózió által tűhetett el.
3: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál a Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor be sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot. Hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét.
1: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes, motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülés 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetet. 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
0: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, értem Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
1: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Bár eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/h. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak beborítva. A háború sok újítást hozott, ilyenek például a fémlemezborítású gépek, vagy a több motoros bombázók. A repülőgépek gyártása gyorsan növekedni kezdett. A háború éveiben Németország többit 48 ezer, Nagy-Britannia 58 ezer, Franciaország 67 ezer, a többi hadviselő pedig több mint 45 ezer repülőgépet épített.
0: A háború után a legtöbb katonai pilóta repülőgépet vásárolt, és vándorcirkuszok tagjaiként népszerűsítették a repülést. Az első légitársaságok a háborúk végével rögtön meg is születtek. Az 1920-as évek elejére már számos légitársaság létezett.
1: A második világháború alatt szintén sokat fejlődtek a katonai gépek. Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utasszállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utasszállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
0: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett. Több mint 100 ellenséges gép lelövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Miért a Z-generáció tagjai a legmagányosabbak? Hiába az internet és a közösségi média rabja a Z-generáció többsége, mégis ez a korcsoport az, amely a legmagányosabbnak érzi magát. De mi köze ennek a közösségi oldalakhoz, és hogyan lehet kikerülni ebből az állapotból?
1: A közösségi médiának köszönhetően már tényleg szinte bárkit, bármikor elérhetünk, a Z-generációt mégis sokszor a legmagányosabbként említik. A magány természetesen nem korfüggő, a Z-generáció tagjai viszont, akiket a leginkább érint ez a probléma, mégis azok.
0: A másokkal való kapcsolat szükségessége az ember vele született evolúciós sajátossága. A magány és az abból eredő szorongás vagy kényelmetlen állapot akkor következik be, amikor valaki szándékot érez arra, hogy kapcsolatba lépjen másokkal. Az érzés az elmúlt években hatványozottan része lett a legtöbb ember életének, a koronavírus járvány miatt ráadásul hosszú ideig szinte mindentől és mindenkitől elszigetelve kellett élnünk a mindennapjainkat, és a magány érzésével is meg kellett küzdeni.
1: A magány érzését nehéz meghatározni, és minden különböző életszakaszban lévő személyre másképpen hat ez az érzés. Valaki a párkapcsolata után érzi magát rendkívül magányosnak, másokat új munkahelyre vagy iskolába bekerülve kap el az érzés. Ezen pedig a társadalom által keltett nyomás sem segít.
0: A magány nem arról szól, hogy nincs senki az életünkben, és hogy péntek este egyedül ülünk otthon. Azok ugyanis, akik egyedül élnek, többnyire nem is vágynak mások után, míg a barátokkal és a szeretteikkel körülvett emberek is érezhetik magukat magányosnak.
1: Ki hinné, hogy az Z-generáció szenvedi meg a legjobban? A magány kifejezés gyakran társadalmi elidegenedéssel, vagy legtöbb esetben az időskorban egyedül maradó személyekhez társítjuk, pedig a probléma még náluk is nagyobb arányban érinti az 1997 és 2012 között születetteket.
0: Az Z-generáció 54%-a és a milleniálok 51%-a arról számolt be, hogy rendszeresen magányosnak érzi magát. Ezek a számok pedig sokkal magasabbak, mint a többi generáció esetében. Épp emiatt volt súlyosan problémás a pandémia és az azt követő időszak, ugyanis nem csak az érzés feldolgozása, hanem a társas életbe való visszatérés is nehéz.
1: A magány megtanít bennünket arra, hogy becsüljünk más embereket és a társaságukat is, de arra is, hogy ne függjünk tőlük a saját boldogságunk érdekében. És hogy valójában nem vagyunk egyedül, mert sokféleképpen kapcsolódhatunk másokhoz.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, a közösségi média nem mindig egészséges a számunkra, azt feltételezhetnénk, hogy a Z-generáció tagjai nagyobb társadalmi beteljesülést tapasztalnak, azonban pont ezek a felületek azok, amelyek hozzájárulnak a magány érzésének kialakulásához.
1: Míg a digitális világot közösségi térnek tekintjük, az ember általában nem kapja meg azokat a mélyebb kapcsolatokat, amelyekre szüksége van a való életben. Ironikus módon ezek a platformok, amelyek célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz az embereket, hozzájárulhatnak a magány érzéséhez, sőt fokozhatják is. Mindez negatívan hat a mentális egészségünkre.
0: A közösségi média túlzott használata emellett elősegítheti az összehasonlítás gondolkodásmódját, illetve a kétségbeesés érzésének kialakulását is. A társadalmi összehasonlítás csapdájának hatására gyorsan megkérdőjelezik az emberek a saját életüket, ami miatt könnyen elégedetlennek érezhetik magukat.
1: Sajnos ez olyan mentális betegségek mögötte soka lehet, mint a szorongás és a depresszió. A fiatalabb generációk számára ezért fontos nyomatékosítani, hogy amit az interneten látnak, vagy amit mások mutatnak, az nem mindig a valóság.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hely.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbara és Fónai Dorka. Dominic Richard Harrison művész nevén Youngblood 1988. augusztus 5-én született Doncasterben. Már 2 éves kora óta érdeklődik a zene iránt, és 10 éves korában pedig elkezdett zenéket írni. Zeneileg nagyban hatott rá a The Clash, Bob Dylan és a Beatles. 16 éves volt, amikor Londonba költöztek, és már 2017-ben kiadta legelső dalát King Charles néven.
1: 2018-ban kiadásra került a Falling Skies című dala is, amely a Netflix nagy sikerű sorozatának a 13 okon voltnak egyik betétdala a második évadban. 2019. júliusában megjelent a teljes album 21st Country Liability címmel, ez volt egyben a legelső albuma is, ami megjelent. Ebben az évben kezdett el rendezvúzni Halsey-val, akivel azóta is együtt van.
2: 2019. január 17-én új dalt tett közzé Loner címmel. Szintén ez év februárjában Youngblood és Halsey kiadta az 11 Minutes című dalt a Blink 128-al és Travis Bakerrel. Youngblood sokkal több figyelmet szerzett a YouTube-on, elősegítve ezzel növekvő rajongótáborát.
1: 2019. május 24-én jelent meg Panasz címmel az új szerzeménye, melyhez júniusban megérkezett a videóklip is. Ez az a dal, amely nagyon sok emberhez eljutott, és ha nem is tudja ki Youngblood, ezt a dalt biztosan hallotta már legalább egyszer. Ezt követte július 29-én a Hope for the Underrated Youth című dala, amiről azt nyilatkozta, hogy nem csak a saját élményeiről szól, hanem azokról az emberekről is, akikkel találkozott, és a dolgokról, amiket tőlük hallott.
0: Erősen támogatja az LMBTQ közösséget, és dalaival buzdítja a fiatalokat arra, hogy fogadják el magukat, és ne féljenek magukat adni.
2: 2019-ben a Sziget Fesztiválon lépett fel. Ekkor járt először Magyarországon. Csupán 1 órája volt körülnézni, de ez alatt is lenyűgözte Budapest szépsége. Érdekesség, hogy a Szigeten törött kézzel gitározva lépett fel.
1: Te ott voltál a koncertjén? Ha igen, írd meg élményedet.
3: A te rádiód. Táskarádió.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bődi Virág Anna, Hedrik Mira és Bakó Tünde. Vendégünk a fehérvári heti betevő csapat.

0: bandának két tagja, Üveges Orosz Kata és Rosta Helga.
1: Akik meséltek a csapat tevékenységeiről, az elfogadásról és a segítség fontosságáról.
2: Mióta van Fehérváron, Eti Betevő?
3: 8 éve, igazából ezt megelőzően a barátaimmal én néha kiálltam az utcára, volt egy ilyen nyis éttermet egy napra mozgalom, és ilyenkor mi kimentünk az utcára, és árultuk ilyen adománygyanánt az általunk készített sütiket, gyümölcsöket, és az ebből befolyt összeget már akkor is rászoruló családoknak adtuk. Volt, hogy egy olyan családnak, akinek leégett a háza, és egyik évben maradt ebből a pénzből, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha ezt nem csak ilyen esetenként csinálnánk, tehát egy-egy alkalommal, hanem hogy ezt csináljuk állandóan, és ez a pénz, ami akkor befolyt a sütikből, ételekből, ez legyen a kezdő, induló tőkéje tulajdonképpen. És akkor én elmondtam ezt több barátomnak, akik teljesen hülyének néztek, hogy ezt nem tartották reálisnak, ábránnak tűnt csak számukra, tehát nem hittek benne, hogy ez megvalósulhat, és én továbbra is nyúztam mindenkinek a fülét, akivel csak találkoztam. Elmondtam az ötletemet, és egyetlen egy ember hitt benne. Őt úgy hívják, hogy Hegedűs László, és sajnos már nincs köztünk, de ő volt az, aki nagyjából így a hátamra csapott, és azt mondta, hogy jó, akkor csináljuk. És akkor így indult tulajdonképpen a betevő, akkor beszéltünk Budapesttel, és elkezdődött ennek az egésznek így a szervezése, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani Fehérváron, mi kell hozzá. Fogalmunk se volt igazából szerintem, és ez volt a szerencsénk, hogy nem tudtuk, hogy mennyi minden problémák is, milyen szervezést igényel egy ilyen osztás, és aztán ennek a szervezetnek a fenntartása, aztán Kata tudja most már a legjobban, hogy az embereket összetartani, stb. Szóval így indult 8 év, és ezt fogjuk megünnepelni, és a 8-ast, ha elfordítjátok, az egy végtelent jelent, úgyhogy ez meg a mi vágyunk, hogy ez így menjen, és akár ti, vagy akár a ti gyerekeitek is ezt így vigyék tovább, ha szükség lesz rá, mert persze az lenne a legjobb, ha nem lenne ránk szükség.
4: Mivel foglalkoztok itt pontosan?
5: Mi 2 hetente osztunk rászorulóknak meleg ételt, és erre van ez a bizonyos csapatunk.
6: Hányan dolgoznak most a csoportnál?
5: A stáb létszám az általában egy olyan 10 fő körül mozog, természetesen folyamatosan változik, hiszen a tagok hol jobban ráérnek, hol kevésbé, illetve az önkénteseink is egy 10-15 főből álló csapat. Ugye ők is attól függően, pláne nyáron, hogy aki ráér, akkor azt tud bejelentkezni a Facebook önkéntes csoportunkba, hogy el tudja vállalni azt az osztást, és tud nekünk segíteni, akár a pékségektől adományt összeszedni, akár az osztáson tevékenykedni, az eszközöket szállítani, és így áll össze a csapatunk.
3: Abban az értelemben mi nem hívnánk ezt dolgozásnak, mert hogy mi ezért nem kapunk pénzt, tehát nekünk nem ez a munkánk, ezt mi a munkánk mellett csináljuk, tehát önkéntes civilként. Tehát, hogy ezért semmiféle juttatást nem kapunk, sőt, se a sütikből, se az ételekből nem ehetünk, vagy nem is eszünk. Ez egy nagyon fontos szabályunk, hogy mi sosem tudjuk igazából, hogy milyen az az étel, amit kiadunk, és ezt megtudták az adományozók, akik minden 2 hétben hoznak nekünk sütit, elkezdték nekünk a sütemény szélét levágni, és külön elcsomagolni, hogy azt mi megehessük. Tehát, hogy külön hozták a rászoruló vendégeknek a süteményt, és külön a betevős civileknek a süti széleket. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kajli és még düddő is, mindjárt adok neki egy mafrás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a mafrás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A Beheló megint elnöki ügyekkel foglalkozik. Sikeres Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exobolygóról. A mikrofonnál Bali Villő. Megérkezett a Beheló meghatározó lemeze, az elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Beheló sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu vedd meg, vagy a Sokszor volt már így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként elérhető felvétel is felcsendül. Az Emlékszem Sopronban, a Gyere és táncolj, a Késő már és a Város szemei. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges Cloudy Blue színű bakerit lemezen lesz elérhető. Nagy nemzetközi elismerésben részesült Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Az Egyke című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsánerfilmfesztiválja, az október 8-án kezdődő Szétgeszi Filmfesztivál. A Besugó című sorozattal nemzetközi hírnevet szerzett rendező legújabb alkotása a világ legizgalmasabb új műfai moziaival együtt mutatkozik be Katalóniában. A szakmában és a filmrajongók körében egyszerűen csak a zsánerfilmek kányaként emlegetett Szétgeszi Fesztivál a nemzetközi filmvilág abszolút csúcsát jelenti. Az 1968-ban alapított rendezvény mára a világ legfontosabb és legnagyobb presztízsű tematikus seregszemléjévé nőtte ki magát. Habár továbbra sincs bizonyíték a földön kívüli életre, a tudósok folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. A Harvard and Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata pedig most egy izgalmas újdonságot jelentett be. Egy olyan rádiójelet észleltek, amely közvetlenül egy exobolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik, írja a Science Alert. Még mielőtt azonban sokan azt hinnék, hogy az Arxivon elérhető kutatás szerzői intelligens élet nyomaira bukkantak, jelezték, hogy másról van szó. Ezek az exobolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, a légköri és mágneses térviszonyokkal kölcsönhatásba lépve, energiát szabadítva fel. A Földnek is vannak aurórái, amelyek északi és déli fényként jelennek meg. Megújult és visszakerült a helyére a Jávor Ottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a Városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhat az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós, időjárásálló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávor Ottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött. Összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és U16 korosztály országos bajnokságán. Legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérváriaké.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 20 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te hallottál már a Bermuda háromszögről? A Bermuda háromszög, vagy más néven az Ördög háromszöge, egy területneve az Atlanti-óceánon, amely repülőgépek és hajók különös eltűnéséről vált ismerté. Bár természeti adottságait tekintve is hírhedt terület, hiszen veszélyes hurrikánzóna és örvények is előfordulnak, leginkább a misztikus elméletek révén írta be magát a köztudatba.
1: Az eltűnésekkel kapcsolatos dokumentációk hiányossága miatt sokan paranormális és természetfeletti jelenségekben vagy éppen földön kívüliek jelenlétében magyarázzák az eseteket, hiszen született számos tudományos alapokon nyugvó magyarázat is. A legkevésbé ismert, de legracionálisabb alapokon álló elmélet szerint maga a rejtény nem létezik. A Bermuda háromszög csupán a tengerész legendák megszokott változatainak egyike, melyet néhány író fantáziája nagyított fel és tett ismerté világszerte.
0: Különösebb jelentősége a második világháborúig nem volt, amekkor harci repülőgépek és hajók tűntek el titokzatos módon. Erre figyelt fel az amerikai sajtó, megteremtve ezzel a 20. század egyik legnagyobb legendáját. Mikor a kutatók elkezdtek foglalkozni a furcsa esetekkel, visszamenőleg is számos érdekességet találtak, többek között Kolumbusz is írt naplójában itt látott azonosítatlan repülőtárgyakról, emellett mások is beszámoltak összezavarodott iránytükről vagy épp eltűnt legénységről.
1: Több hajó is süllyedt már el úgy, hogy túlélő nem maradt, viszont a tragédiáról árulkodó hajóroncsot vagy olajfoltot sem találtak. Néhány esetben a hajó sértetlenül bukkant fel, de a fedélzeten egyetlen ember sem volt. Fordult már elő már olyan is, hogy a hajó fedélzetén tartózkodókat halva találták, viszont külső remény nyomok a halottakon nem voltak. A repülőgépek és a hajók a katasztrófákat megelőző percekben vagy semmilyen jelzést nem adtak, vagy megszakadó kapcsolattal azt közölték, hogy műszereik nem használhatóak vagy össze-vissza jeleznek.
0: Bár 1973. október óta nem történt újabb rejtélyes eset, a világot még mindig lázban tartja a Bermuda háromszög, ezért nem véletlen, hogy igen nagy a kereslet az idevezető hajós, illetve repülős túrákra.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás, Bali Villő és Sarf Janka. A zene. Sok tanulmányban volt már szó a zene testre gyakorolt hatásáról. Például ilyen lehet a libabőr. A borzongás, amit zenehallgatás közben érzel, leginkább annak köszönhető, hogy az agy dopamint szabadít fel, miközben a dal csúcspontját várod. A dopamin egy, az agy által felszabadított vegyi anyag. Ez a vegyi anyag kapcsolódik az eufória érzéséhez, amely a függőséggel és az evéssel is összefügg. A dopamin az, ami lehetővé teszi, hogy az ember az ilyen dolgok okozta örömöket érezze. Egy kizárólag instrumentális zenét hallgató tanulmány bizonyítja, hogy a zenei mámorra való várakozás ugyanolyan reakciókat vált ki az agyban, mint az étel ízének várakozása.
1: A kedvenc dalok gyakrabban kontextusfüggőek, bár sokan gyakran változtatják kedvenc dalukat a legfrissebb kiadások függvényében, bizonyított, hogy a hosszú távú preferenciák elsősorban a dalhoz kapcsolódó emlékekhez való érzelmi kötődésnek köszönhetőek. Ráadásul a zene modulálja a szívritmust, a vérnyomást és a légzést is. A szív- és érrendszer 24 önkéntes bevonásával végzett vizsgálatában a deflatáló decrescendókat és a duzzadó crescendókat tükrözte.
2: Vannak itt még érdekes tények, amikről nem biztos, hogy tudtál. A leggyorsabb repénekes nem Eminem, hanem No Clue. Mindössze 51 másodperc alatt 723 szót sikerült elolvasnia, ami 11,1 szó per másodperc, míg Eminem a Rap God című művében a leggyorsabb részen 10,65 szót tudott kimondani másodpercenként.
0: Az emberi történelem leghosszabb koncertje 2001-ben kezdődött egy német templomban. A tervek szerint 2640-ben készül el. Ha mindez megtörténik, akkor 639 évig fog tartani. Ez John Cage, amerikai szerző darabja As Low As Possible. Miért pont 639 év? Halberstadtban 1361-ben építettek egy orgonát, amit az első modern billentyűs hangszerként tartanak számon. 639 év telt el 1361 és 2000 között, és Cage művét ennek a hosszának megfelelően 639 évre tervezték.
1: A statisztikák szerint a legtöbb rockzenész fiatalon hal meg. Általában körülbelül 25 évvel kevesebbet élnek, mint egy átlagember. Egy 2012-es brit tanulmány több ezer híres zenész életét vizsgálta, és azt találta, hogy a rock és pop zenészek átlagosan 20-25 évvel korábban halnak meg, mint az átlagember. A 27-es klub kifejezés innen ered. Több híres zenész, például Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse 27 évesen halt meg. Az amerikai kutatások is kimutatták, hogy a zenei hírnév jelentősen növeli a halálozási arányt, különösen az első 5 évben, miután valaki híressé válik.
2: A brit hadsereg Britney Spears dalait használta a szomáliai kalózok elriasztására. Több 2013-as sajtóhír számolt be arról, hogy a brit haditengerészet néhány tagja Britney Spears dalait, például az Oops I Did It Again és a Baby One More Time című dalokat használta elrettentésként. A szomáliai kalózok ellen, mivel a hírek szerint a kalózok gyűlölik a nyugati popzenét, különösen az ilyen típusú számokat.
3: Sztorik, pletykák és a te zenét.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplaki Emma, Dórián Boglárka, Óvári Ambrus, Török Marcell, Csókás Dávid, Porkoláb Boldizsár és Gál Zsombor.
1: Ellátogattunk Magyarország egyik leghíresebb cukrászmesteréhez, Damnicki Balázshoz. A műhelyben megtudhattuk, hogyan készül a fagyi. Maga a mester tanított meg minket csokoládét kóstolni.
2: Eközben kisebb csoportokban felváltva mentünk le a fagylalt gyártási üzemébe. A látogatás után ajándék sóskaramellás fagyit kapott az egész csapat. Többek között megtudtuk tőle, hogy mi a kedvenc fagyija, és hogy hogyan került kapcsolatba Will Smith-szel.
3: Hol tanult?
4: Székesfehérváron tanultam itt a kereskedelmi és vendéglátó iskolában. Utána ugyanígy Székesfehérváron érettségiztem, és Budapesten a Corvinus Egyetem mellettem élelmiszermérnök.
2: Mi volt a család véleménye arra, hogy te cukrászmester leszel?
4: Na, ez egy nagyon jó kérdés. Először édesapám nem értett vele egyet. Először azt szerette volna, hogy simán gimnáziumban tanuljak tovább, de én nagyon-nagyon cukrász akartam lenni, úgyhogy később a család beletörődött, de azóta szerintem a család sem bánta meg.
5: Mit szeret a munkájában?
4: Kreatívnak lenni. Nagyon fontos, hogy mindig új dolgokat készíthetünk, és ennek a szakmának az az előnye, hogy örömet adhatunk másoknak, tehát amit elkészítünk, azt más megeszi.
2: Melyik a kedvenc fagylaltja vagy süteménye?
4: Hát, szerintem, amit én nem tudok megunni, az a vörösboros mána, ugye a nagy klasszikusunk, de minden gyümölcsfagylatot nagyon szeretek. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy változó, minden héten más a kedvencem.
6: Mióta dolgozik cukrászként?
4: 1992. december 22 óta vagyok vállalkozó. Tehát gyakorlatilag idén leszek 30 éves vállalkozó.
2: Mi volt a legextrémebb kérés vagy rendelés?
4: Hú, na ez egy jó kérdés volt. Vannak olyan rendelések, mondjuk mostanában már szerencsére nem annyira, ami nem feltétlenül nyomdafestéket tűrő változat. Tehát amikor olyan extrém házi bulikba vittek tortákat, vagy legény leánybúcsúba, amit így, hát még szóban ki se lehet mondani, olyan dolgokat is szoktak kérni.
2: Volt emlékezetes vendég?
4: Nagyon sok. Ugye olyan sok érdekesség fordul elő, hogy az ember így nehéz elidézni őket. Hát szerintem ugyanúgy, mint egy riporternél is, ha megkérdezett, hogyha valaki 20-30 éve a szakmában van, nagyon sok érdekes arc fordul meg. Színész, zenész, sportoló, de mondhatom azt, hogy a Will Smith-nek is készítettünk tortát. Hát tudjátok, hogy kicsoda a Will Smith, azért hát egy A-kategóriás celeb, azért szerintem elég kevés cukrász mondhatja el, hogy készített neki tortát.
7: 97.5 Táskor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápai Ivett. Most a szociális szorongásról fogunk beszélni. Az az ember, aki szociális szorongásban szenved, az emberek között nagyon bizonytalannak érzi magát, retteg attól, hogy kínos helyzetbe kerül, vagy megszégyenül. Úgy érzi, mindenki őt figyeli, és minden reakciója jól észrevehető. Azonban a többi ember számára nem feltétlenül szembetűnőek a tünetek, melyek lehetnek az arc elvörösödése, a szívverés felgyorsulása, a száj kiszáradása, hideg vagy meleg hőhullámok. Ezeken kívül a beszédnehézség, émelygés, gyomorpanaszok is. A beteg saját fejében eltorzítja a valóságot, és úgy érzi, hogy csak is vele történhetnek meg ilyen kínos szituációk és ezek a gyötrelmek.
1: Minden napjai szívesen kimerítik, leginkább akkor, ha emberek között kell lennie. A legtöbbször a nyilvános beszéd vagy a mások előtti étkezéstől iszonyodik. Ezeken kívül azonban rengeteg specifikus megnyilvánulása van a szorongásnak. Ilyenek például, ha félelmet okoz a nyilvános mosdó használata, a bemutatkozás, a mások általi megítélés, a felelés vagy a vizsgázás. De akár egy egyszerű telefonhívás is nehézséget, félelmet okozhat. Az egészséges viszonygástól a komolyabb problémákat azt különbözteti meg, hogy az illető mennyire gondolja vadótlanul túlzónak a helyzet kínosságát, és hogy mi mindent tesz meg az ilyen szituációk elkerüléséért.
0: Eleinte ritka betegségnek hitték, de valójában egészen gyakori. A leggyakrabban a serdülőknél alakul ki, nőknél kissé gyakoribb. Ugyan pontos oka nem ismert, azt már kimutatták, hogy a szociális szorongás öröklődhet, vagy hosszú hónapokon, éveken keresztül is kialakulhat. De egy traumatikus esemény hatására is megjelenhet. Vagyis valamilyen pszichés fejlődési zavar áll mögötte, ami miatt sérül az önkép. Ha a kialakult szorongást nem kezelik, akkor előjöhetnek különböző fóbiák, vagy akár major depresszió is. A kezelés nem könnyíti meg az, hogy a betegek általában nem akarják bevallani, hogy milyen betegséggel is küzdenek.
1: A szociális szorongás a fóbia egyik alcsoportjába tartozik. Többféleképpen szokták részekre osztani ezt a betegséget. Megjelenését nézve két formáját különböztetjük meg. A generalizált szociális fóbiát, ez minden emberekkel kapcsolatos helyzetet foglal magába, és a körülírt szociális fóbia, ami csak egyes szituációkra korlátozódik.
0: Kétféle módszer tűnik hatásosnak a kezelésben, a gyógyszeres kezelés és a kognitív viselkedés terápia. A viselkedés terápia esetén félelemkioltásos módszert alkalmaznak. Hozzászoktatják a beteget a szorongást okozó szituációkhoz. Először csak bemutatják a szituációt, majd olyan módszereket tanítanak, amikkel legyőzheti a félelmét. Ideális közeg a betegség kezelésére a csoportos terápia, hiszen itt megértő környezetben beszélhet a problémáiról. A szociális készségek hiányát a terapeuta igyekszik fejleszteni gyakorlással és viselkedésmódszerek, például szerepjáték alkalmazásával.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti show-ja.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait. Let me

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedvig Mira. Képes vagy éjszakákon át olvasni egy jó könyvet? Keresed a lopott órákat, hogy belemélyedj egy remek történetbe? Vagy éppen ellenkezőleg? Nincs kedved, időd, esetleg türelmed a könyveket bújni? Bármelyik tábort is erősíted? Most tarts velünk, és megismertetünk az olvasás néhány kevésbé, de annál hasznosabb előnyeivel.
1: Olvas többet, tovább élsz. Fogadjunk, erre nem gondoltál volna, és el sem tudod képzelni, hogy hozható össze a hosszú élet titka az olvasással. Pedig ezt a tényt már tanulmányok támasztják alá. A Yale Közegészségügyi Intézetének kutatói több mint egy évtizedig vizsgálták az 50 évesnél idősebb emberek olvasási szokásait. A vizsgálatból egyértelműen kiderül, hogy az olvasás csak nem 2 évvel meghosszabbítja a könyv szeretők életét. Az is biztossá vált, hogy minél többet olvas valaki, annál hosszabb életű lesz, de már napi fél óra is sokat számít. Azt még nem tudni pontosan, milyen összefüggés van a könyvek és a hosszabb élettartam között, de feltételezések szerint ez a tevékenység az agysejtek közötti kapcsolatokra van jótékony hatással. A vizsgálatot végző kiemelte, hogy eredményeik a könyv és nem az újságolvasókra vonatkoznak.
0: Szellemileg frissen tart. Ha a sok olvasással elintézted magadnak a hosszú életkort, akkor nem árt, ha mindezt szellemileg is fitten éred meg. Ebben ismét segíthetnek a könyvek, hiszen a testedhez hasonlóan az agyadnak is szüksége van egyfajta edzésre ahhoz, hogy jó formában maradjon. Egy chicagói kutatás szerint az olvasás lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a szellemi leépülést. A Rush Egyetem kutatói 300 idős emberrel végeztettek tanulási és memóriai tesztet, illetve mentális tevékenységeiről is kérdezték őket. Halálok után megvizsgálták az érintetteket, és kiderült, hogy a sokat olvasó emberek elméjében kevesebb volt az időskori demenciára, elbutulásra utaló jel.
1: Kevésbé leszel stresszes. Azt senkinek sem kell bizonygatni, hogy milyen fontos megszabadulni a bennünk felgyűlő feszültségtől, hiszen a stressz hosszú távon meg is betegíthet minket. Egy jó könyv olvasása elszakít a hétköznapi nyomasztó gondolatoktól, és koncentráltan a történetre irányítja a figyelmünket. Ezáltal lazít, pihen az agyunk. Ennek a következménye egyfajta relaxált megnyugvás, ami ellazítja az izmokat, a szívet, így a vérnyomásod is csökken. Mindezt alátámasztja egy 2009-ben végzett kutatás, melyben különféle tevékenységet végző csoportokat vizsgáltak a feszültség szempontjából. Érdekes eredményre jutottak, ugyanis a sokat olvasó stressz szintje meglepően hamar, csupán 6 percnyi olvasás után már 68%-kal csökkent. A stresszoldást megvizsgálták zenehallgatás, teázás és sétálás tekintetében is, de magasan az olvasás végzett az első helyen.
0: Népszerűbb lehetsz. Annak ellenére, hogy az olvasás magányos tevékenység, a kutatások mégis azt mutatják, hogy ettől fejlődnek a társas készségeid, ami a mindennapi életben is hasznodra válnak. Például, aki regényeket olvas, jobban bele tudja magát élni mások lelki világába. Át tudja érezni a regényhősök indítékait, vagyis sokkal empatikusabb lesz. Derül ki a 2013-as kutatásból. A másokra való ráhangolódás képességével az életben is könnyebben érted meg a körülötted lévő embereket. Átérzed örömöket, bánatukat, sokkal jobban szót értesz velük. A könyvolvastástól tehát fejlődnek a szociális készségeid, és ezekre leginkább a regények és a detektív történetek legalkalmasabbak. Vagyis azon kívül, hogy jól szórakozol, emberi kapcsolataidat is építed, több barátot szerezhetsz.
1: Fejlődik az intelligenciád. A könyvekről általánosan elmondható, hogy tájékozottabb leszel tőlük. Az olvasás sokféle módon dolgoztatja meg az agyadat, ugyanis használod közben a képzelőerődet, figyelmedet és nyelvi képességeidet, vagyis jótékonyan hat az értelmedre. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy minél korábbi életkorban kezded a könyvolvasást, annál intelligensebb leszel. Egy 2014-ben közzétett tanulmány szerint azok a gyerekek, akik kiemelkedően olvasnak, 7 éves koruktól magasabb pontszámot érnek el az IQ-teszteken, mint kevésbé jól olvasó társaik. Az intelligenciát fejlesztéséhez tehát nem feltétlenül a tankönyveken, értelmező kézikönyveken keresztül vezet az út, hanem elegendő hozzá sokat olvasni már gyermekkortól kezdődően.
0: Jobban alhatsz. Nem vitás, hogy sok múlik azon, mennyit és milyen minőségben alszol, hiszen a pihentető alvás az egész napodra, teljesítő képességedre és egészségedre is hatással lehet. Egy jó könyv akár álomba is rinthet. ingathat. Egy amerikai egészségügyi központ vizsgálata szerint, ha az esti lefekvéshez rituálénak bevezeted a könyvolvasást, segíti a jobb alvást. Megkönnyíti az ébrenlét és az alvás közti átmenetet. Könnyebben álomba szenderülsz. Egy jó történettel tehát olyan, mintha a hídon mennél át a pihentető alvásba. Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Nár Barbara és Tokodi Blanka.
1: Reiner Laura magyar író szakmájában 18 éves kora óta aktív. Első regényét Remek címmel írta, ezt 2005-ben publikálta. Az első kötetei a Universal Hungary Lap és könyvkiadónál jelentek meg. Az első komoly sikert a Szent Johanna Gimi című ifjúsági naplóregény sorozata hozta meg számára, amelynek az első kötetét 2010-ben a Cicero Könyv Stúdió hozta forgalomba. A Szent Johanna Gimi könyv sorozattal számos nevezést kapott a sikerlistákra és könyvei előkelő helyezést értek el.
2: Minden ember életében vannak olyan meghatározó pillanatok, amikor kicsúszik a kezéből az irányítás és sétlenül nézi, ahogy süllyedni kezd a világa. A Bexi sorozat egy 2014 és 2017 között megjelent 6 kötetből álló ifjúsági könyvsorozat. A sorozat kötetei Késtél, Hulló csillag, Illúzió, Nélküled, Valahol és Egyszer néven váltak ismerté. A könyvben Budai Rebeka élete 16 évesen fenekestül felfordul, amikor posztol a barátja falára egy szemrehányó, egyszálgitáros dalt, a Késtélt. Azóta ő Bexi. Körte, a tetováló művészből avantgárd menedzser, épp egy tévés fellépés szervezett le a Pop Rock Star leszek döntőjébe, ahol Bexi a legesélyesebb versenyző duett partnere lesz. Nagy Márk nem csak az ének hangjával, hanem külseivel is belopta magát a női nézők szívébe, de Bekivel már nehezebb dolga lesz.
0: A Szent Johanna Gimi egy 8 részből felépülő ifjúsági regénysorozat. A naplóregény sorozat főszereplője Rentai Renáta, aki egy budai francia tagozatos magángimnázium, a Szent Johanna francia tagozatos alapítvány gimnázium tanulója. A könyvsorozat a főhős naplóján keresztül a gimnázium 9-12. B osztályának mindennapjait mutatja be. Az iskola kezdés kisebb-nagyobb zökkenőit, a középiskola hétköznapinak számító történéseit, valamint a továbbtanulás és elválás sokszor emberpróbáló nehézségeit is beleérte. A Szent Johanna Gimi a 2010-es évek egyik legnépszerűbb és egyik legnagyobb rajongó táborral rendelkező ifjúsági sorozatának számít Magyarországon. A sorozat köteteinek kiadója a Cicero Könyv Stúdió. Az első kötet 2010-ben jelent meg, míg az utolsó két kötetből álló rész kiadására 2013-ban került sor. 2013 májusában megjelent egy kiegészítő kötet is Kalausz címmel, mely a sorozattal kapcsolatos információkat, érdekességeket tartalmaz.
1: A Remek című könyv, mint ahogy azt már ezelőtt is említettük, Reiner Laura első könyve. A könyv egy 19 éves lányról szól, aki végre megszabadult az iskolától és a közelébe se akar menni többet. Akinek a barátja az egész nyarat Floridában tölti nélküle. Akinek mindene a film, forgatókönyvíró szeretne lenni. Csak éppen még egy betűt sem írt. A főszereplő Linda nyári szünetét egy videótékában dolgozza tölti, ahol elképzelései szerint végre el tudja kezdeni írni forgatókönyvét. De természetesen a sors itt is közbeszól, és semmi nem úgy alakul, ahogy azt Linda eltervezte.
2: Az írónő legújabb könyve, az IOV, az az iskolák versenye trilógia. A főszereplő Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel ezelőttig. Egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos problémái foglalkoztatják. Miután átveszi a 11-es bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést kap az igazgatótól. Részt vett egy iskolai versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok megoldásában számítanak rá. Hanna környezete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a megmérettetésre, így a Szirtes Gimnázium 4 fős csapata elindul az iskolák országos versenyére.

0: az új év kezdetével mindenki megfogadott mindent, és mostanra már gondolkozik, hogy melyik fogadalmának elhagyásánál mire hivatkozzon. Akárhogyan is, ezek megtartásához nem árt, ha van némi motivációnk, ami általában belülről fakad, de azért jó, ha van külső megerősítés is. Ilyen például a Sweetcoin.
1: Ez az alkalmazás a sétálás jutalmazza még hozzá igazi pénzzel, ami az alkalmazáson belül költhető el, de ott aztán tényleg. A dolog nem új, azonban Magyarországon csak nem olyan régóta érhető el az app. De tulajdonképpen mi is ez az egész? Először is, telepíted az alkalmazást. Ha ez megvan, csupán annyit kell tenned, hogy sétálsz, mozogsz, ha bevállalósabb vagy, elmész futni. Miközben ezen tevékenységek valamelyikét végzed, az app GPS alapon számolja, hogy mennyit haladtál. Fontos megemlíteni, hogy 1000 lépésenként kapsz egy virtuális dollárt. Ezeket fogja átváltani izzadságtallérra, azaz Bitcoinra. A kigyűlt összegből pedig az alkalmazáson belül hirdető partnereknél vásárolhatsz magadnak, például egy iPhone X-es telefont, tokot, repülőjegyet, esetleg futófelszerelést. Azonban, hogyha az összegből nem vásárolni szeretnél, akkor kiveheted készpénzben. Persze ez nem ilyen egyszerű, ugyanis ez nem úgy működik, hogy most kimész, holnapra megvan egy iPhone-od csak azért, mert körbesétáltad a házat. Ehhez kicsit többet kell menned, azonban aggodalomra semmi ok, hiszen naponta nő a kapott dollárjait száma.
0: Ha nem kezdő, vagyis mover kategóriában vagy, akkor naponta több talért is kereshetsz. Ehhez viszont fontos, hogy nem lehet lustálkodni. Igazán ötletes alkalmazás, ha másért nem, legalább azért szerethető, mert egy kicsit mindenkit megmozgat és a sportra ösztönöz.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 év

0: felnőttesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi. És összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. 97.5

0: maradjál. 95-5 Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. Kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az esemény sorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-éig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 20 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Takács Olivia és Simon Eszter. Hogyan hat ránk, emberekre a zene? A zene nagyban befolyásolja a hangulatunkat. A vidám zene növeli a feldolgozási sebességet, a memória teljesítményén pedig a tempósabb és lassabb dalok javítanak. Rossz kedv esetén is segíthetnek a dallamok, de nem mindegy milyenek. A gyors ritmusú zenék mozgásba hozzák a testünket és az agyunkat, segítségükkel pedig jobban élvezhetjük az előttünk álló feladatokat. A legerősebb hangulatjavító hatása érdekes módon egy kutatás szerint a klasszikus és az ambient stílusú zenéknek van, míg a metal és elektronikus zene pont ellenkezőleg hat ránk. A klasszikusok felvillanyoznak. Nem csak a jó kedvünkre lehet hatása, de az agyműködésünket is serkenti.
1: Ha nem tudunk megnyugodni, kapcsoljunk be egy kis nyugtató zenét, például lassú jazzt. Egy felmérés eredményei szerint a zenehallgatás hatással van az emberi test által adott stresszválaszra, különösen az autonóm idegrendszerre. A blues is megnyugtató hatással van a lélekre, és még az idegességre is kiváló hatással van elvileg. A zene ritmusa és megnyugtató atmoszférája segít ellazulni. Hasonló hatást válthat ki a reggae is, ami kész relaxációs tréning. A kutatások szerint Mozart zongora remek művei 5 percen belül csökkenthetik, például az epilepsziás rohamokat kiváltó jelek hatását is.
0: A zeneterápia bizony bevált módja a depresszió és szorongás csökkentésének. Ha szeretnéd megtapasztalni a pozitív hatásait, próbáld ki az úgynevezett mély vagy aktív zenehallgatás módszerét. Ha nem vagy túl jó állapotban lelkileg, akkor inkább ne hallgass countryt, csak rosszabb lesz a helyzeted. A country tényleg nem a pozitív szövegvilágáról híres. Nem csoda, hogy szélsőséges esetekben depressziót is okozhat.
1: Kifejezetten agytornára vágysz, hallgass új slágereket. Miközben a már ismert és kedvelt zenék hallgatása növeli a dopamin szintünket, az új számok megtornáztatják az agyat és új idegpályákat építenek, így maximalizálják a tanulási képességeket. A dalok hatására az agyunk különféle, az adott hangokhoz kapcsolódó érzelmeket, emlékeket és gondolatokat aktivál, melyek hosszú távon pozitívan hatnak mentális egészségünkre, így pedig gyorsabb tanulás és fókuszálást eredményeznek.
0: A metaltól nem leszünk agresszívebbek, sőt a gitártépés javíthatja az önbizalmat. Más tanulmányok azt mutatják, hogy a heavy metal akár a stresszkezelésben is segíthet. Az Iowa-i Állami Egyetem kutatása szerint azonban a metal antiszociális érzelmeket is kiválthat. Úgy tűnik, helyzet és ember függő, hogy a metal erőszakosabbá vagy nyugodtabbá tesz bennünket, de ez az összes zenei stílusra igaz lehet.
2: Sztorik, pletykák és a te zenét.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kulina Jászmin és Vány Viktória. A mostani adásban megismerkedhettek a légtornával.
1: Valószínűsíthető, hogy már te is láttál légtornász előadást életed során, csak nem tudsz róla. Ez hogy lehet? Bár a cirkuszokban is elképesztő előadásokat nyújtanak az előadók, azért a sport sokkal színesebb, mint egy cirkuszban lehet látni.
0: A légtorna lényegében egy saját testsúlyos edzésforma, ami a levegőben zajlik. Mint minden sportban, a légtornában is lehet versenyezni. Versenytől függ, hogy milyen eszközökön, kategóriákban lehet elindulni, de általában 4 kategóriát különböztetnek meg. Karika, hamok, szilk és open. Mit is jelent az open kategória? Ide lényegében bármilyen szerel lehet jelentkezni. A legtöbb versenyen minden kategóriában el lehet indulni szólóban vagy duóban.
1: De hogyan is néznek ki az előbb felsorolt eszközök? A karika, mint a neve is mutatja, egy nagy filmből készült karika, amit legtöbb esetben körbe tekernek bandázzal. A hamok nem más, mint egy hosszú anyag, aminek mint egy hinta formájában fel van kötve 2 szára, egy vagy 2 ponton. A szilk egy pontból kiinduló 2 hosszú anyag, aminek a teteje összekapcsolódik a felkötött pontban.
0: Ez a sport rengeteg módon fejleszt téged. Az állóképességed, erőnléted, hajlékonyságod, memóriád, előadóképességed, bátorságod és ügyességed is fejlődni fog általa. Ezek közül a legtöbb evidens, de gondolom azt, hogy a memóriádat hogy fejleszti, te sem tudod még. Mivel rengeteg elem van a légtornában, és nem mindegy, hogy melyik oldalról, milyen irányból kötöd az elemeket, hiszen a biztonság az első, azért nagyon óvatosnak kell lenned és emlékezned mindenre.
1: Milyen magas szinten lehet űzni? Hazai versenyek között az országos bajnokság, magyar kupa, magyar bajnokság és még sok kisebb verseny is. Nemzetközi szinten rendeznek nagyobb versenyeket is. A két legrangosabb rangadó nem más, mint az Európa, illetve világbajnokság. Aki kijut ezekre a versenyekre, az biztosra veheti, hogy jó abban, amit csinál. Sajnos jelenleg hazánkból csak szilk és karika eszközöktől lehet kijutni erre a két versenyre, viszont ugyanúgy van hamok kategória is a versenyekben.
0: Hogyan kezdhetsz el légtornázni? Először is a legfontosabb, hogy keresd rá az interneten a közeledben, milyen egyesületek vannak, és konzultálj velük az edzések időpontjairól. Amellett tudnod kell, hogy a légtorna nem egy fájdalommentes sportág, és ha szeretnéd sportolni, készülj fel rá, hogy szerezhetsz jó néhány kék-zöld foltot. Sajnos ez nem kikerülhető, hiszen a karika megnyom, a szilk és a hámok pedig rátekeredik. A szépségért szenvedni kell, így szól a mondás, ami erre is igaz. De szerencsére a fájdalom is elmúlik pár alkalom után, ahogy a tested megszokja az eszközt, és már csak az esetleges bonyolultabb, új elmek okozhatnak némi kényelmetlenséget.
1: Mit kell tudnod az első edzésed előtt? Mindenképpen rövid vagy hosszú ujjú pólóban, esetleg tornadeszben, illetve hosszú szárú leggingsben menj, mert égési sérüléseket okozhatnak az anyagok. Akik már egy jó ideje űzik a sportot, lehet, hogy alulöltözöttebbek lesznek, mivel a bőrük már jobban hozzászokott.
0: Kinek ajánljuk a légtornát? Bárkinek, aki szeretné kipróbálni, hiszen semmilyen előképzettség nem kell hozzá. Mint minden sportban, itt is nagyon fontos a kitartás, illetve a veszélyfaktor miatt az is, hogy gyakorlás közben maximálisan figyelni tudj minden egyes mozdulatodra, ezért általában az edzők is csak iskoláskortól ajánlják ezt a sportot. Reméljük, hogy kedvet kaptál kipróbálni ezt a különleges mozgásformát, és semmiképpen se add fel az első edzésed után, hanem mersz mindent megcsinálni, hiszen tapasztalataim alapján ez egy olyan sportág, aminek muszáj egy kis időt adnod, hogy meglásd, szereted-e.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Janka, Szigöl Barnabás és Szigetvári Máté. Trópusi antidepresszáns, hangulatba hoz az ananász. Gyakran vagy lehangolt és édességgel próbálod jobb kedvre deríteni magad? Nassolj ananászt! Ez a különleges trópusi gyümölcs természetes hangulatjavító anyagokat tartalmaz, ráadásul alacsony a karólia tartalma és csökkenti az édesség utáni vágyat, a falási rohamokat is.
1: A gyümölcsök királynője. Az ananász a banán után a legnépszerűbb trópusi gyümölcs. Édesen fanyar, pikáns íze mellett az egészségre és a szépségre gyakorolt pozitív hatása miatt vált a gyümölcsök királynőjévé. Gazdag ásványi anyagokban, antioxidáns C-vitaminban és bőrvédő beta-karoténban. A benne található bromelin nevű fejére bontó enzim pedig az egyik legegészségesebb gyümölcsé teszi. Az ananász a hangulatodat is javítja. Boldogsághormonként ismert szerotonint és élénkítő, eufórikus hatású vanillin tartalmaz. B-vitaminjai emellett támogatják az erős idegrendszert, a kiegyensúlyozottságot, fogyasztásával így elkerülheted a lehangoltságot, szorongást, sőt, még az idegesség miatti túllevést is.
2: Szépülj ananásszal! Az ananász nem csak a hangulatodra van pozitív hatással, de a bőrödet is megszépíti. A friss ananászlé segít a napfoltok, a szeplők és az időskori bőr elszíneződésének elhalványításában. Sok kozmetikai készítmény tartalmaz ananász enzimeket, amelyek felfrissítik hidratáltan és rugalmasan tartják a bőrsejteket. Tipp: száraz bőrre készíts ananászpépes arcmaszkot. Eltávolítja az elhalt hámsejteket és ragyogóvá teszi a bőrödet.
0: Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Kinézet. Lehet, hogy első pillantásra egyformának tűnnek, de sokféle színű és nagyságú ananász létezik. Az éretteket leginkább sárgásséjükről és élénkzöld levelükről ismerheted fel. Keménység. Az ananász héja tapintásra enyhén benyomódik, de inkább a leveleket teszteld. Ha a belső levelei könnyen kihúzhatók, akkor már érett a gyümölcs. Illat. A szára körülszagolt, az érett ananász illata erős és aromás. Tárolás. Az ananász nem túlérő gyümölcs, beszedés után már nem érik tovább. A többi egzotikus gyümölcshöz hasonlóan nem szereti a hideget, a 8 fok alatti hőmérsékletet, ezért ne tedd hűtőszekrénybe. Érettségtől függően 1-2 hétig szobahőmérsékleten tárolhatod, felvágás után azonban tedd a hűtőbe, 1-2 napig még eláll.
1: Az ananász felbontása. Első lépésként vágd le az ananász tetejét és alját kb. 1-2 cm vastagon. Utána választhatsz. Vagy héjastól négy felé vágod, eltávolítod a belső csutkarészt és elválasztod a húsát a héjától, vagy először fentről lefelé, csíkokban haladva levágod a héját és csak ezután vágod négy felé.
2: Felhasználási ötletek. Az ananás sokoldalúan felhasználható gyümölcs. Fogyaszthatod magában, hozzáadod salátákhoz, desszertekhez, készítesz smoothie-t, gyümölcsturmixot is. De nem csak az édes ízekhez passzol. Próbáld ki az ananász grillezve, curryhez, vagy pácolj vele húsokat. Ananászos pác, keverj össze 200 g apróra vágott ananászt, egy hagymát, két új hagymát, 5 evőkanál szójaszószt, 2 kanál olajat, ízesíts gyömbérrel, csilivel, fokhagymával és csípetnyi borssal.
1: Dióhéjban az ananászról. Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Élénk zöld levelek és sárgás héj jelzi az érettségét. Tapintása csak enyhén nyomódik be, a belső leveleit könnyű kihúzni, erős, aromás illat járja át a szára körül.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Berzavici Dávid, Baher Bence, Csókás Dávid, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Horváth Winter Olivér és Mordaros Mihály. A mai adásban bemutatjuk nektek a régészetet, ahol őskori maradványokat és régi kincseket tárnak fel. A helyszín a Géza nagy fejedelem téri ásatás Székesfehérváron. Mikor kezdték el az ásatást?
1: Most jelenleg ugye Székesfehérvár Géza nagy fejedelem terén vagyunk. 2022. novemberétől ásunk szinte folyamatosan. 2 hónapra álltunk le a téli időszak beálltával. És azóta is zajlik, lassan most már lezárul az ásatás, július közepére legkésőbb befejezzük.
2: Mit találtak eddig?
1: Hát nagyon izgalmas dolgokat sikerült felfedeznünk. Ugye most már több éve zajlik itt a Székesegyház körül a feltárás, és ezért volt fontos, mert ez a terület az utolsó szakasza, amit még nem kutattunk meg teljesen, és nagyon érdekelt bennünket, hogy amit korábban megtaláltunk falak, folytatódnak-e ezen a területen. Ha összefoglaljuk ezt a területet, akkor nagyjából ugye ez a terület egy egykori várnak a területe, és ezen a váron belül különböző épületek voltak, templomhoz tartozott temető, illetve polgári házak is találhatóak voltak ezen belül. Mit megtaláltunk különböző várfalakat, különböző építési korszakból származó várfalakat, valamint egy háznak a pincéjét is megtaláltunk, sírokat is, ezek középkori sírok voltak, és kompletten egy 14. században leégett háznak a maradványait sikerült feltárnunk.
0: Mi történik a megtalált leletekkel?
1: Amik a földből előkerülnek leletek, értsétek ez alatt, hogy kerámia leletek, csontok, kő vagy egyéb vastágyak, ez bekerülnek egy előzetes tisztításra a múzeumban. A restaurátorok foglalkoznak a finomabb tárgyak tisztításával, elsősorban a fémtárgyak kapcsán, hiszen ők a korróziót távolítják el. A csontok megmosásra kerülnek, és utána az antropológus foglalkozik velük, tudja határozni, hogy az adott csontváz, hogy milyen nemű nő vagy férfi, milyen korú volt, esetleg milyen betegségben szenvedett. A kerámia leletek is mosásra kerülnek, és utána szintén a restaurátorokhoz kerülnek, akik megpróbálják összeilleszteni, összeragasztani, és esetleg kiegészítve teljes épségben kialakítani magát a fazekat, vagy a korsót, vagy a palackot.
0: És arról tudnál beszélni, hogy a csontvázakat hogy tudják megkülönböztetni?
1: Ugye, amikor nekiállunk egy-egy sírnak a bontásának, akkor ugye teljes mértékben ugye anatómiai sorrendben fekszenek, tehát a csontok feltárásra kerülnek, ezek mindig kapnak egy egyedi azonosítót. Ezt az ásatás vezető régész ez egy naplóba vezeti, hogy már le kell írni, hogy ez milyen hosszú volt ez a csontváz, milyen széles, hogyan álltak a lábai, a kezei és a fejei, tehát ez a későbbiekben mindig beazonosíthatóvá válik ezzel az azonosítóval, és a geodéta is pontosan megjelöli, hogy az adott területen hol helyezkedett el, milyen mérségben. És a maga a lerajzolásukat követően mindig egy külön zacskóba kerülnek, tehát egy egyedi azonosítóba ellátott csontváz teljesen különálló zacskóba kerül, és később odább is az antropológus akkor külön tud velük foglalkozni, tehát nem keverednek.
3: Ezek múzeumban fognak kerülni?
1: Igen, amik felkerültek mozgatható tárgyak, mondjuk úgy leletek, ezek minden esetben a múzeumban. Egy részük a raktárba kerül, másik részük pedig, hogyha lehetőség nyílik, akkor egy kiállítás keretén belül majd tekinthetők meg. Azok, amelyeket nem lehet mozdítani, értsétek ez alatt például a falakat, ezek mindig a legjobb mód, hogyha visszakerülnek a föld alá, ha nem tudják már milyen módon bemutatni, ezek kapnak egy geotextil fedést, egy homokágyat, és utána pedig visszatöltésre kerülnek.
0: Melyik korból találtak leletet?
1: Igazából már a bronzkortól kezdve egészen az újkorig minden korszak, majdnem minden korszak képviselteti magát, kivéve a római kor, illetve a népvándorláskor.
3: Mire számítanak még?
1: Hát most mivel már befejezésre kerül az ásatás, igazából most már további új információ, nem hiszem, hogy az ölünkbe fog potyani, de amit eddig is találtunk, ezek nagyon sok információt adnak a város egyik legkorábbi települési egységére vonatkozóan, úgyhogy nagyon izgalmas eredmények születtek, de nyilván ez egy hosszú folyamat, mert az ásatással nem ér véget egy régész feladata, hanem amiket megtalált tárgyakat, illetve különböző objektumokat, azokat ki is kell értékelni, tehát fel is kell dolgozni, amely bizony egy több éves folyamat.
4: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te gondolkoztál már azon, hogy honnan erednek a mítikus állatok? Biztosan már te is hallottál a yetiről, a griffmadárról és egyéb sok más mítikus állatról, amik nagy része eléggé hihetetlen, de néhány ember mégis hisz bennük. Miért?
1: Az emberi fantázia nagyon nagy szerepet játszott a mítikus állatoknak a megteremtésében, ugyanis legyünk őszinték, ki ne szeretne egy kicsikét túlozni, kiszínezni egy szorít. Például a griffmadár egy oroszlán testtel és sas fejjel rendelkező állat. Ez a lény a Protoceratopsból ered, ugyanis ennek a dinoszaurusznak négy lába és törzszerű állkapcsa volt, és ez tökéletes ihletet adott a griffmadár megteremtéséhez.
0: A küklopszok eredete nem több, mint az elefánt koponyán a nagy orrüreget az ókori görögök szemüregnek hitték. A kráken van talán a legközelebb a valósághoz. Ugyanis az északi vizek legmélyén tényleg élnek óriás méretű tintahalak. Akár 15 méteresre is megnőhetnek, ami bár elég ijesztően hangzik, valószínűleg soha nem fogsz velük összefutni.
1: A Gigantopithecus volt a világon élő legnagyobb főemlős, ami valaha is létezett. Csontvázaira a mai napig bukkannak rá az ázsiai hegységekben, innen ered a yetinek a legendája. A kapva egy gyerek nagyságú pikkelyes démon, amivel vízbe csalja, majd lerántja a mélybe az embereket. Ezek a lények a japán óriás szalamandrától származnak, amik ugyanolyan nagyságúak és szintén vizes környezetben élnek.
0: A baziliszkusz egy olyan óriás kígyó, aminek ha belenézel a szemébe, azonnal meghalsz, és több legendába is tud savat köpni. A baziliszkusz ellenfele a menyét. Ez a leírás gyanúsan hasonlít az egyiptomi kobrára, ugyanis ők is tudnak mérget köpni, és eközben végig az áldozat szemébe néznek. A kobrák természetes ellenfele a mongúzok.
1: Mivel régen még nem ismerték a kóma fogalmát, ha valaki kómába esett, eltemették vagy kriptázták. Mikor a halottnak hitt ember felébredt, megpróbálta kikaparni magát a koporsójából vagy a kriptájából. Mikor később megtalálták a karmolás nyomokat, vagy a halottra a koporsóján kívül találtak rá, vámpírnak nyilvánították. Akkoriban a feltámadt holtakat nem zombinak, hanem vámpíroknak hitték. És mert ezek a lények sok mindenben különböznek egymástól, azért egy közös bennük szinte biztos, hogy sosem léteztek. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Noár Barbara és Dombi Judit. A mai adásunkban a Zero Waste életmódról lesz szó. Ez a szemlélet lényegében a hulladékmentes életmódot takarja. A szemlélet népszerűsége többek között annak köszönhető, hogy egyre több ember gondolja úgy, hogy a környezetvédelem fontos a Föld jövője szempontjából. Egyre több és nagyobb publicitást kap a téma, miszerint gyakorlatilag a 23. órába érkezett az emberiség, és nem nagyon van már időnk várni, hanem cselekednünk kell. Mindenkit egyéni felelősség terhel, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagy maga után, ezért ha változtatni akarsz a világon, akkor elsőként neked kell megváltoznod.
1: A francia származású, de Kaliforniában élő Bea Johnson gyakorlatilag maga az otthoni hulladékmentes életmód szülőanyja. 2008-tól kezdődően családjával, férjével és két gyermekével gyakorolja a Zero Waste életmódot, tapasztalatait pedig egy nagyszerű könyvben is megírta. Bea abszolút követendő példát állít az emberek elé, hiszen az egész családjával együtt évente mindössze egyetlen befőttes üveg szemetet termel.
2: Itt van néhány tipp, hogy ti hogyan kezdhetek neki ennek az életmódnak. Az első és a legfontosabb pont, amit mindenkinek szem előtt kell tartania, a visszautasítás. Utasíts el minden olyan dolgot, amire igazából nincsen szükséged. Például ne fogadj el a boltban műanyag zacskót, ne vásárolj előre csomagolt termékeket, ne fogadj el szívószálat az italokhoz. Vigyél inkább magaddal egy nem műanyag zacskót a bevásárláshoz, a limonádét pedig szívószál nélkül is meg lehet inni ám.
0: A második pont a saját fogyasztás csökkentése. Nézd át a cuccaidat, és ami nem kell, attól szabadulj meg. Na nem úgy, hogy kidobod ezeket a dolgokat, hanem sokkal inkább úgy, hogy például elajándékozod olyanoknak, akiknek szükségük lehet rájuk. Nem csak szelekcióval tudod csökkenteni a saját fogyasztásod, hanem tudatosan gondold végig innentől kezdve, hogy mit vásárolsz. Tudatos vásárlás segítségével megakadályozható, hogy a lakás ismét tele legyen felesleges tárgyakkal.
1: A harmadik pont az újrahasznosítás. Például, ha már valami dobozban érkezett, akkor találd ki, hogy mit tárolhatsz benne onnantól. Ha egy üdítőt üvegben vásárolsz, akkor ne dobd ki, miután kiürült, hanem mosd el és használ továbbra is. Vásárláshoz használj vászontáskát vagy fonott kosarat. Ezek nem csak hangulatosabbá teszik a bevásárlást, de rendkívül hasznosak, még ha apróságoknak is tűnnek csupán.
2: A negyedik pont. Ha véletlenül mégis valamilyen oknál fogva ki kell dobnod valamit, akkor azt legalább szelektíven tedd. Keresd lakhelyet környékén egy helyet, ahol szelektíven gyűjtik a szemetet, és vidd oda.
0: Az ötödik ponthoz nem árt, ha egy kertes házban lakik az ember, ugyanis ebben az esetben komposztálás fontosságáról van szó. Az egésznek az az alapja, hogy életünk során irgalmatlan mennyiségű organikus hulladékot állítunk elő. Ha ezeket a dolgokat nem a szemetesbe dobnánk, hanem egy komposztálóba, akkor egy szempillantás alatt lecsökkenne az általunk előállított hulladék mennyisége. Nem mellesleg a komposztálással ugyancsak jelentős mértékben hozzájárulhatnánk a környezetünk jólétéhez.
1: Ha ti is kedvet kaptatok ehhez az életmódhoz, és többet szeretnétek megtudni, nézzétek meg be amellett a Vászonzsákos Lány YouTube csatornáját is.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hely.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelen lett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dükei Alexandra. A legtöbb emberrel nagy eséllyel már szembe jött a Vampire Plug című sikersorozat, de vajon elgondolkodtál már azon, ez mennyire hasonlít a könyv?

0: megírtakhoz, vagy hogyan zajlott a forgatás. Mystic Falls. Mint azt sokan tudják, a kisváros tényleg létezik Virginiában, közel 7000 lakossal, viszont azt nem, hogy a könyvben a kisvárost Falls Crunchnak, feltemplomának hívják. Ám a producerek túl vallásosnak tartották ezt az elnevezést.
1: Forgatás nagy részre egy virginiai kisvárosban készült, ami Covington névre hallgat. Egyéb érdekesség az is, hogy a lakosok nem örültek, hogy ott forgattak, mivel a vámpírok miatt a legtöbb felvételt hajnalban vagy este, akár éjjel vették fel.
0: A szereplők más nyelveken is beszélnek. Ami azt illeti, a stábnak nem okoztak gondot a nyelvek. Ninda Dobrev, aki többek közt Catherine Pierce-t is alakítja, Bulgáriában született, és folyékonyan beszéli is a nyelvet, így nem jelentett gondot, amikor az ifjú Katarina Petrovát kellett eljátszania, méghozzá az anyanyelvén beszélve.
1: A Salvatore név, ami azt illeti eredetileg a két fivérnek, Stefannak és Démonnak, a könyvben Salvatore a család neve, ám a sorozatban majdnem megváltoztatták Whitmore-ra, mivel a rendező szerint a Salvatore túl olaszosan hangzik.
0: A románcok. Bár azt sokan tudják, hogy Ian Somerhalder és Nina Dobrev jártak, viszont azt nem, hogy a Mettet, valamint Caroline-t alakító színészek is. Paul Weasley pedig feleségül is vette Tori DeVivont, aki Meredith-et játszotta, ám két év után elváltak. Viszont Joseph Morgannek összejött a happy end, mivel az Abby Bennettet alakító színésszel még mindig boldogan élnek.
1: További sorozatok. Ami azt illeti, a sorozat nagy sikerének köszönhetően készült két társsorozat is, mely egyikében az eredeti család tevékenységeit mutatja be New Orleansban, a másikban pedig Hope, valamint Caroline és Alaric ikreinek életét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápa Ivett. Most az alkalmazkodási zavarokról lesz szó. Az alkalmazkodási zavarról akkor beszéltünk, ha valaki szorongást vagy rettegést, félelmet él át egy hétköznapi helyzetben is. Ennek sok kiváltó oka lehet, ilyen a családi problémák, szociális fóbia vagy a megszokott környezet megváltozása. Ez a zavar rombolja a szociális kapcsolatokat, de a tanulási teljesítményt is rontja. Valamint az egész életvitelt rossz irányba befolyásolja. Az alkalmazkodási zavar lehet múló is, ekkor 3-6 hónapos időtartamról beszélhetünk. Azonban krónikussá is válhat, a szenvedő személy pedig depresszióba is eshet.
1: Az igazi kockázatot az jelenti, ha az illető nyomás hatására pszichotikus állapotba kerül, és elveszíti a valóságérzetét. Akár az öngyilkosság is megfordulhat a fejében, vagy éppen ellenkezőleg erőszakossá és agresszívá is válhat. Előfordulhat memóriazavar, mániás állapot vagy negativizmus, azaz semmilyen reakciót nem produkál a személy. Az is lehetséges, hogy nem eszik, nem iszik és nem is beszél. Ilyenkor azonnal orvosi beavatkozásra van szükség.
0: Az ilyen zavarok kialakulása szempontjából a tinédzserek a legveszélyeztetettebbek. De bármelyik életkorban felléphetnek, többnyire iskolai problémák vagy a szülők válása miatt kialakuló traumák hatására. Felnőttek esetében pedig inkább párkapcsolati vagy házassági viszály állhat a háttérben. Azonban ritkábban a költözés vagy jogi problémák is állhatnak a háttérben. A krízis helyzetek érintettjei között egyenlő számban találhatunk férfiakat és nőket is.
1: A legjellegzetesebb tünetek a hangulatzavarok, a szorongás, a magatartás zavara, a reményvesztettség érzése, valamint ezek kombinációi. A szorongás rengeteg módon jelentkezhet, például szívdobogás érzés, fulladás, átmeneti alvászavar, fogyás, kézremegés, minden zavarja a normális életvitelt. A panaszok rendszerint maguktól elmúlnak, azonban, ha az elhúzódik, akkor érdemes szakember segítségét kérni. Társulhat viselkedészavar is a problémákhoz, emiatt az illető megsértheti az adott szociális normákat vagy mások jogait. Akár vandalizmushoz, gondatlan autóvezetéshez vagy verekedéshez is folyamodhat.
0: A pszichoterápiának fontos szerepe van az alkalmazkodási zavarok kezelésében. De átmenetileg gyógyszeres kezelés is szükséges lehet, például altatók, enyhe nyugtatók formájában. A krízis helyzetek kezelésekor elsősorban az életet veszélyeztető állapotot kell megszüntetni. Ez jó esetben kórházakban történik. Táska Rádió.

0: just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he's sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm grouse. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still like home.
1: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: A Velhello megint elnöki ügyekkel foglalkozik. Sikeres Szent Györgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Rejtélyes rádiójelek érkeztek egy exobolygóról. A mikrofonnál Bali Villő. Megérkezett a Velhello meghatározó lemeze, az elnöki ügy deluxe változata. A korong alapjaiban határozta meg a Velhello sikerét, melyhez olyan gigaslágerek járultak hozzá, mint a Rakpart, az Apu Vedd Meg, vagy a Sokszor Volt Már Így. A most piacra dobott, bővített verzión további 4, eddig csak singleként elérhető felvétel is felcsendül. Az Emlékszem Sopronban, a Gyere és Táncolj, a Késő Már és a Város Szemei. A kiadvány a standard fekete mellett limitált kiadású különleges Cloudy Blue színű bakerit lemezen lesz elérhető. Nagy nemzetközi elismerésben részesült Szent Györgyi Bálint első nagyjátékfilmje. Az Egyke című rejtélyekkel teli párkapcsolati thrillert meghívta a világ első számú zsánerfilmfesztiválja, az október 8-án kezdődő Szitgeszi Filmfesztivál. A Besugó című sorozattal nemzetközi hírnevet szerzett rendező legújabb alkotása a világ legizgalmasabb új műfai moziaival együtt mutatkozik be Katalóniában. A szakmában és a filmrajongók körében egyszerűen csak a zsánerfilmek kányaként emlegetett Szitgeszi Fesztivál a nemzetközi filmvilág abszolút csúcsát jelenti. Az 1968-ban alapított rendezvény már a világ legfontosabb és legnagyobb presztízsű tematikus seregszemléjévé nőtte ki magát. Habár továbbra sincs bizonyíték a földön kívüli életre, a tudósok folyamatosan keresik és figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. A Harvard and Smithsonian Asztrofizikai Központ és az Oregoni Egyetem csapata pedig most egy izgalmas újdonságot jelentett be. Egy olyan rádiójelet észleltek, amely közvetlenül egy exobolygóról, vagyis a naprendszeren kívüli bolygóról származik, írja a Science Alert. Még mielőtt azonban sokan azt hinnék, hogy az Arxivon elérhető kutatás szerzői intelligens élet nyomaira bukkantak, jelezték, hogy másról van szó. Ezek az exobolygó auróráiból érkező rádiókitörések, amelyeket töltéssel rendelkező részecskék hoznak létre, a légköri és mágneses térviszonyokkal kölcsönhatásba lépve, energiát szabadítva fel. A Földnek is vannak aurórái, amelyek északi és déli fényként jelennek meg. Megújult és visszakerült a helyére a Jávor Ottó téri selfie pont, amelyet a szükséges felújítási és helyreállítási munkálatok idejére elszállított a térről a Városgondnokság. A munkálatokat műhelyben végezték el, hogy a szerkezet teljes körűen megújulhasson. A felújítás első lépéseként a selfie pont teljes felületét megtisztították, eltávolítva a szennyeződéseket és a korábbi festést. Ezt követően elvégezték a szükséges lakatos javításokat, mert alul több helyen átkorhat az idők folyamán a vaslemez. A javításokat követően a selfie pont porfestés felületkezelést kapott, amely egységes és esztétikus megjelenést, valamint tartós, időjárásálló védelmet biztosít számára. A felújítás befejezését követően a selfie pontot visszaszállították a Jávor Ottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. Így a megújult selfie pont ismét várja mindazokat, akik egy emlékezetes fényképet szeretnének készíteni a városban.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött. Összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és U16 korosztály országos bajnokságán. Legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérváriaké.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 20 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.

Kivezeti a listát, azt is tudjuk. Az én utam sose volt könnyű, de soha nem hazudtam semmi ölesküt. Mindig nyávognak rólam a celebek, kevesek hozzá, hogy megértsék az eszemet. Büszke vagy.

hajnali fény. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett papként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nem igaz, hogy a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne. Jön a kutatók éjszakája. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf. Nem igaz a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak, derül ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordul elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, árulta el Veketi Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek, a serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos depressziós tünetek, valamint a társas problémák előfordulása. A kutatók éjszakáját idén szeptember 25-én és 26-án rendezik. Az eseménysorozat szervezői országszerte izgalmas programokkal készülnek. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. A szervező közleménye szerint az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tette közzé pályázati kiírást az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyre 2026. szeptember 25-éig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgató hogy tanács ösztöndíjat. Az elmúlt időszakban számos lakossági jelzés érkezett kimaradó járatokról, melyek fennakadást okoztak a fehérvári közösségi közlekedést használóknak. A probléma megoldása érdekében Székesfehérvár önkormányzata párbeszédet kezdeményezett a szolgáltatást ellátó MÁV személyszállítási ZRT-vel. A szolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2027-től saját autóbuszokkal és gépkocsi vezetőkkel fogja biztosítani a korábban egy alvállalkozó által ellátott feladatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A fehérvári Ultimate Frisbee csapat junior toborzót hirdet 12-16 éves fiúknak és lányoknak egyaránt. Céljuk, hogy a diákok új sportélményhez jussanak, és megtalálják benne a saját örömüket és sikerélményüket. Az Ultimate Frisbee-t kis eszközigénye és könnyű, gyors tanulhatósága miatt javasolják a testnevelőknek is, akár az iskolai órákra, akár saját csapat és edzések beindításához is.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 20 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.

ne felejts el, engedd el. Ha féltékeny vagy és irigy, engedd el. Ha számító és konok, akkor engedd el. Ha utálnak a rokonok, engedd el. Engedd el, engedd el. Ha sok benned a rossz indulat, engedd el. Ha kerülnék ki nos szitukat, engedd el. Ha csak kutya vagy, ami ugat, engedd el. Engedd el.

0: Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtett betegségekre figyelmeztethet a körmünk. Taylor Swift lehet az MTV VMA történetének legtöbb díjjal kitüntetett előadója. Csak egyetlen ismert élő példán létezik az újonnan felfedezett leopárd ösztilkaióból. A mikrofonnál Breznai Aura. Hasznos figyelmeztető jele lehet az egészségi állapotunk romlásának a körömhold, vagyis a lunula elszíneződése, írja a Science Alert egy friss kutatásra hivatkozva. Az American Journal of the Medical Sciences című szaklapban megjelent esettanulmányok áttekintésében a Rogers New Jersey Orvosi Egyetem kutatói arra jutottak, hogy amennyiben a lunulák a normál fehér szín helyett pirossá válnak, az komoly betegségeket jelezhet előre, többek között a kötőszöveti betegségeket, a szívelégtelenséget, a májcirrózist és akár reumatoid artritiszt is. A kutatók hangsúlyozták a korábbi tanulmányok alapján, hogy az elszíneződött körömszakaszok összefüggésben a krónikus betegségek mellett alopecia areatával, vagyis foltos hajhullással küzdő embereknél és szénmonoxid mérgezés szenvedett alanyoknál is feltűntek. Taylor Swift lehet az MTV VMA történetének legtöbb díjjal kitüntetett előadója. Idén Swift MTV díjainak száma 31-re emelkedhet, amivel ő válhat a díjátadó történetének legtöbb elismeréssel rendelkező előadójává. Az énekesnő jelenleg Beyoncéval holt versenyben tartja a rekordot. Mindkettőjüknek 30 MTV VMA díja van. A legtöbb MTV elismeréssel rendelkező férfi előadó Eminem, aki eddig 15 díjat nyert. Az új elismerést, az Artist Director Honort olyan előadóknak ítélik oda, akik a kamera mögött végzett munkájukkal kitágítják a zenei videóklipek nyújtotta lehetőségeket, és hozzájárulnak a vizuális történetmesélés fejlődéséhez, közölték a szervezők. A kutatók megerősítették, hogy Bolívia sűrű erdeiben egy eddig ismeretlen vadmacskafaj él. A felfedezés azt mutatja, hogy a természet még napjainkban is rejtett a tudomány számára ismeretlen emlősfajokat. A kisméretű, foltos vadmacska nagyjából házi macska méretű, és hosszú időn át észrevétlen maradt. Ennek oka, hogy külseje rendkívül hasonlít a térségben élő más vadmacskafajokéhoz. A tudósok azt remélik, hogy a felfedezés nagyobb figyelmet irányít a tigrismacskák védelmére. A kutatók számára éppen a DNS elemzések tették lehetővé annak megállapítását, hogy az állat valójában egy önálló faj képviselője. Amerikában engedélyezték az első teljesen önálló vérvételi robotot, az Alettát, ami nem csak megkeresi a vénát, de le is fertőtlenít, szúr, és még a kötést is felteszi a végén. A dolog lényege, hogy egyetlen szakember akár három ilyen gépet is felügyelhet egyszerre, ami forradalmasíthatja a hosszú sorokkal és munkaerőhiánnyal küzdő laborokat, írta az egészségkalauz.hu. Az amerikai élelmiszer és gyógyszerügyi hivatal augusztusban adta ki a történelmi de novo engedélyt, amivel egy teljesen új orvostechnikai eszközkategóriát teremtett. A páciensnek csak be kell helyeznie a karját, a többit az Aletta intézi. Először közeli infravörös fénnyel és Doppler ultrahanggal térképezi fel a testet, vagyis nem csak látja az ereket, de a véráramlást is hallja, hogy véletlenül se tévesszen vénát artériával.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kedden délután a Vörös Marti Mihály általános iskola tornatermében floorball csapatok összecsapásával megkezdődött a Székesfehérvár Városi Diák Olimpiai Bajnokság, melynek során számos sportágban küzdenek meg egymással a tanulók, hogy a legjobbak előbb megyei, majd az országos döntőben képviselhessék városokat és iskolájukat.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 20 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Atlantis és az elveszettek, vagy elveszett atlantisziak? Tény, hogy mindenki tud valamit róla, de nem biztos, hogy csak is a szintiszta igazságot, ugyanis nagyon nem mindegy, melyiket hallja az ember. Persze, legendák keringenek körülötte, viszont ezek közül sokat cáfolható feltevés. Mégis mi történt valójában? Tényleg létezett? Nem lehet egyhangú választ adni, ezért társunk jobban bele ebbe a témába, ha téged is érdekel, akkor itt a helyed.
1: A legfontosabb dolog. Atlantisnak két nagy korszaka volt. Az aranykor, ez volt az angyalok kora, és mikor már mellőzték az angyalokat és magát Istent is. Ebből következik Platón. Ismerős a neve? Görög filozófus, akinek leírásaiból ismertük meg a rejtélyes várost. Erre épül a későbbi elméletek nagy része. Efelől nincs kétség, ahogy afelől sem, hogy óriási sziget volt, nagyobb, mint kis Ázsia és Líbia együttvéve. Héraklész oszlopain feküdt egy kisebb szigetekből álló szigetvilág alatt. Kb. 9000 évvel Szolón előtt Atlantis hatalmas királyság volt. Amikor mohó és agresszív birodalommá vált, az istenek parancsára elöntötte a tenger. Platón meséje Kritiasztól származik, aki 10 éves korában a 90 éves nagyapjától hallotta, akinek szintén a nagyapja mesélte. Az ükapa Szolón elbeszéléséből ismerte meg a történetet.
0: Tudományosan megfogalmazva, a jég olvadásával nőtt az óceán vízszintje, így keverezett be szigeteket, szárazföldeket, beleértve az elsüllyedt Metropoliszt is. Viszont az sem kizárt, vulkánkitörés okozott mindent. Régi háborút elbeszélve ismerhetjük meg a szigetet, mely titkokkal, rejtélyekkel tel is teri. A 2000-es évek elején egy kutatókból álló csoport modern technológiával felszerelkezve vágott neki a felfedező expedíciónak. Nagy esélye meglelték Atlantiszt, mert kísértetiesen hasonlítottak azok a romok, amik ott hevertek a tenger legmélyén. Bizonyítékként a Yucatán kultúrákban és Yucatán nincs lehetetlen távolságban a Bermuda háromszögtől, úgy tartják, őséki kataklizma sújtotta elsüllyedt szigeten éltek, melynek neve Atlantikú volt.
1: Népe magasan fejlett, technikájuk megelőzte koruk tudományát is, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Korszakukat meghazudtoló szépségű építményeket hoztak létre. A tengeri lakosok olyan piramisokat építettek, amire mi, a mostani évszázadunk képtelen lenne annyi idő alatt és olyan szerszámokkal felépíteni ilyen csodákat. Valószínűleg arra a szintre emelkedtek, amelynél már csupán a pusztalok gondolataikkal képesek lehettek irányítani, vagy esetleg kitalálni dolgokat, amik hozzájárultak az alkotásaik elkészítéséhez.
0: A vízből kiemelkedve a megmaradtak, akik nem voltak ugyanolyan okosak, mint társaik, Egyiptomba mentek, ahol piramisokat készítettek, de Dél-Amerikában és Ázsiában is egyaránt. Gondolták, ha sikerült víz alatt, akkor itt is menni fog. Céljuk még mindig tisztázatlan, mire használatosak, ám szóba jöhet a harmonizálása, a helyreállítása annak, aki vagy ami benne volt. Ők építhették ezek egy részét, amely megmutathatja útjukat. Felmerül a kérdés. Nem jöhettek a Földön kívülről? Sokan állítják idegenek, akik egy nagy csillagközi bárkával utaztak vissza a sötét űrbe, ezért nincsenek meg maradványaik. A régészek 2015-ben bukkantak rá atlantiszi fémre, amely a Szicília partjainál egy elsüllyedt hajóban találtak. Görögországból vagy Kis-Ázsiából szállították.
1: Nem csak egy bizonyítékot lehet felmutatni társadalmuk létezésére, például az atlantiszi gyűrű, amely rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárgy. A 20. század elején egy francia kutató és író, Roger de la Forest rávilágította lényegre, az ékszer eredetére. Azuszáni homokkő az anyaga, egy szóval a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke. Négyzetekkel, körökkel, háromszögekkel, téglalapokkal díszítve ezeknek jelentésük is van. Jót ígér viselőjének, különböző védelmet attól függően, melyik ujjára húzza fel.
0: Gondoljuk, most már téged is hajt a vágy, hogy kiderítsd, mi is történt igazából.
2: 97. Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gázsombor és Kovács Réka. Shakespeare újraírva. Gimesi Dóra és Jeli Viktória, az időfutár méltán híres írónői, újra csomagolva nyújtják át nekünk Shakespeare drámáit. A mai nyelvezettel és stílussal megírt könyv az eredeti szereplőket és helyszíneket is megőrizte. A legfőbb különbség annyi, hogy az eredetileg színdarabnak írodott művek most regényes formában kerülnek elő. Érdekes az is, hogy az időfutár utolsó két része is a Shakespeare korai Angliában játszódik, amit szintén ajánlok azoknak, akik már olvasták a sorozatot. A könyvben a Makrancos hölgy és a Romeo és Júlia újraírt változatát találhatjuk meg. Mindkettő szerelmi történet, de még az egyik vicces, komolytalanabb hangvételű, a másik jobban a drámára fókuszál.
1: A Makrancos hölgy Padovában játszódik. Az első fejezetben megismerkedhetünk Lucencióval és szolgájával, a Tranióval. Az ifjú Lucenció egy velencei kereskedő fia, aki Padovába jött egyetemre, hogy bebizonyítsa rátermettségét. Hogy nem azonban nem sokkal a városba érése után, már teljesen kimegy a fejéből az egyetem. Beleszeret ugyanis főhősnőnk, a Makrancos hölgy Kata udvarias és szende húgába, Biancába.
2: Lucencióék egy botrány közepében látják először Biancát, amit egészen pontosan Kata robbantott ki. Apjának ugyanis szigorú elhatározása, hogy csak akkor adja férjhez a kívánatos Biancát, hogyha Katalinnak is bekötik a fejét. Ezért aztán minden eszközt bevet, hogy idősebb lányának férjet találjon. Ezt pedig a lány nem viseli túl jól. De ekkor váratlanul beállít egy ifjú, hogy feleségül vegye a Makrancos hölgyet. Ezzel szabaddá téve a pályát Lucenció számára. Na de tényleg olyan szabad a pálya? Hiszen ő tanulni jött ide. Vajon hogy másznak ki ebből a helyzetből Tranióval? És olyan Kata, hogy viseli a hirtelen rászakadt házasságot? A könyvből megtudhatjátok.
0: A könyv Romeo és Júlia történetével folytatódik. Ki ne ismerné szívszorító szerelmüket? Attól kezdve, hogy először találkoznak az állarcos bálon, a híres erkély jelenetig, hogy szakadnak el egymástól, hogyan változtak meg sorsok másodpercek alatt. Hogy veszítette el Romeo, Júlia unoka testvére miatt a legjobb barátját és a jó hírét is.
1: Hogyan fordultak a családok egymás felé gyalászkodva? Már a szolgáikban is annyi gyűlölet lakozik, hogy egyből nekiugranak a másik família személyzetének. Hogy egy jó szándékú pap mégis hogyan rontott el mindent. Hogy egész Verona megoszlik két család viszálykodása miatt, amiről már azt se tudják miért tört ki. A szülőknek végül a gyerekek pusztulásából kellett tanulniuk.
2: És hogy tényleg így szerették egymást ennyire gyerekként? A Romeo és Júliáról tényleg számtalan teória kering, valamint ezerféleképpen feldolgozták. Csináltak belőle filmet, musicalt, újraalkotott színdarabokat, tehát bőven lehet miből válogatni a történet megismeréséhez, de úgy gondolom ez a könyv az egyik legjobb feldolgozás lett, ahogy a Makrancos hölgy is egészen új arcot kapott. Ajánlom olyanoknak, akik klasszikus kedvelők, de szeretnének valami újat látni, valamint fiataloknak, akik már megszokták a mai könyvek pörgő stílusát.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Kenikert Krisztián és Jancsek Roland. Az igazi magyar filmek. Biztos sok külföldi filmet ismertek, és csak kevés magyar filmet. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy kicsit rávilágítsunk a magyar filmekre, hiszen érdemesek arra, hogy elterjedjenek a világon. Ne is húzzuk az időt, kezdjük is az első filmmel.
1: Egy 2010-ben megjelent igazi nyári hangulatú ütős film a Papapia. Főhősünk Tomi, akit Szabó Kimmel Tamás alakít. Egy igazi lázadó, szabad szellemű, világjáró gitáros csávó, aki utazásáról hazatér, és rájön, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. A film cselekményét nem csak az érdekes események dobják fel, hanem még a helyzethez adódó megfelelő zenei aláfestés, mivel ez egy igazi musical.
0: A következő magyar film szintén 2017-ben jelent meg, ami nem más, mint az igaz történeten alapuló magyar akciófilm, a Viszkis. A főhőse Ambrus Attila, akit Szalai Bence formál meg, a főhősünk szerencséjátékfüggő és pénzélyes ember, aki Romániából átszökve szembesül azzal, mennyire szegény, és rablásokkal akarja kompenzálni anyagi helyzetét, ami lényeges lehet, hogy ebben a filmen több a komolyság, mint a humor. A cselekmény tanulsága sosem késő megváltozni és a helyes utat vár.
1: A következő filmünk Fekete István Tüskevár című regényének 2012-ben megjelent filmfeldolgozása. A Tüskevár az igazi fiatalságról szól, és ahogy a regényben, úgy a filmben is megmutatkozik Matula bácsi híres mondatával: a fiatalság bolondság, de szép bolondság. A filmünk két jó barátról szól, akik legjobb módon élvezik a nyár szépségeit, de mint minden iskolás fiatalnak, egyszer véget ér és beköszönt az iskola és a nyárnak vége.
0: A Valami Amerika című 2002-es magyar vígjáték az idősebb generáció körében is híresebb. Főhősei három testvér, Tamás, Ákos, András, akiket Pindrosz Csaba, Szabó Győző és Hújbel Ferenc alakítanak. Hatalmas átverés áldozatai lesznek, sok dráma és balé, meg persze vicces jelenteken átvergődve, végül mindig kicsúszik a kezük közül az elkövető. De mivel három részes filmsorozat, érdemes végignézni az összes részt, mivel az utolsó rész lezárása boldog végkifejletet mutat be. Mondhatjuk, igazi happy end lesz.
1: A következő egy szintén három részes filmsorozat, aminek első részét 2001-ben ismerte meg a világ, amit az idősebb generáció körében elterjedtebb, az Üvegtigris, aminek főhőse Lali, aki egy büfét vezet a semmi közepén. Három rész, három kalandot mutat be. Az egyik híres jelenet szövege, amit mindenki hallott és örökre megjegyzett:
0: itt mindenki hülye?
1: Itt mindenki. És persze Csoki szövegét se felejti el soha a világ: Easy Rider öcsém.
0: Zárásképpen a 80-as évek legelejéről az Indul a Bakterház című film, ami a régi idők fiatalságáról szól. Főszereplője Bendegúz, akit Olvasztó Imre személyes tett meg akkoriban. Olyan szinten híres film lett belőle, hogy a mai napig mindenki hallott róla, még ha nem is látták.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A II. Világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.
3: Te is belefér. Te is belefér. Te is belefér.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka és Bali Villő. Érdekes tények a nagyvilágból.
1: Tudtad, hogy minden évben több mint 2500 balkezes ember hal meg, mert jobbkezes eszközöket próbálnak meghasználni. A többség persze időben átáll a jobbkezes világba, de akik nem, azok bizony bajban vannak, ha jobbkezes ollót kapnak, vagy nem tudják normálisan kinyitni a konzervet.
0: A világ legsűrűbben lakott szigete meg, akkora, mint két focipálya. Kolumbia partjainál van San Bernardo szigete, ahol Santa Cruz del Islote található. Érdekessége, hogy akkora, mint két futballpálya. A 2016-ban készült felmérés szerint 485 ember lakott a szigeten, ahol posta, kórház és iskola is található. Összesen mintegy 97 ház van rajta, és a The Guardian szerint a világ legsűrűbben lakott szigete.
1: Wyomingban összesen két mozgó lépcső található. Ebben az államban összesen 560 ezer ember él, ám ennek ellenére csak két mozgó lépcső található benne, és mindkettő az alig 60 ezer ember lakta Casper településen. Még az államban található repülőtereken sincsenek mozgó lépcsők, mivel azok kivétel nélkül egyszintesek, így nem is volt rájuk szükség.
0: Stephen King, a híres horrorkönyvíró, felkapcsolt lámpáknál alszik. Nyilván azok is, akik olvasták, de azért, hogy az író is ráijeszte saját magára. Hát borzongató.
1: 2015-ben több ember halt meg szelfizés közben, mint cápa támadásban. Lehet, hogy épp szelidek voltak a cápák, de azért elég rosszul hangzik. Talán az okostelefon mégis ártalmas lehet? És vajon hogy haltak meg azok, akikkel a szelfi végzett? Túl bátran mentek egy szakadékhoz, vagy olyan rosszul sikerült a kép, hogy rosszul lettek?
0: Hétfőn nagyobb valószínűséggel kaphat szívrohamot az ember. Több mint 10 000 eset megvizsgálása után kiderült, hogy a 7 napjai közül hétfőn kapnak a legtöbben szívinfarktust. Azt, hogy az esetek kiugró száma mögött pontosan mi állhat, egyelőre még nem sikerült tudományosan bizonyítani, az azonban szinte biztosan közrejátszik, hogy az általános munkahét hétfőn kezdődik. Lehet, hogy tényleg itt az idő bevezetni a 4 napos munkaheteket? Természetesen csak az egészségünk érdekében.
1: Végül, ha boldogok vagyunk, kevesebb alvásra van szükségünk. És a fordítottja is igaz, ha rossz paszban vagyunk, többet alszunk. Szegény Csipke Rózsika gyűlölhetett mindent és mindenkit. Y'all ready?

0: 95.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté.
1: Felnőttek és gyerekek rajonganak egyaránt a sci-fi műfajáért, akár regényről, filmről, sorozatról vagy videójátékról van szó. Ezek egyik legnagyobb képviselője a Star Wars, amiről valószínűleg mindenki hallott már egyszer az életében. Sokan nem tudják, hogy még a Star Warsnak is volt egy nagy sikerű elődje, Frank Herbert híres legénye, a Dűne.
0: A Dűne talán azért maradt sokáig a háttérben, mert a többi sci-finél sokkal több filozófiai kérdés vett fel, és rengeteg eleme a való világból lett átemelve. A regénynek már volt egy 80-as évekbeli filmfeldolgozása, de ez a film eléggé nagy bukás lett elavult látványa miatt. A 2000-es évek elején minisorozat is készült a Dűnéből, de ez szintén nem hagyott nyomot a köztudatban. Mivel idén össze támasztották fel a Dűnét, most összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat Frank Herbert kissé bonyolult, de annál érdekesebb világáról.
1: Az 1965-ös Dűne és annak folytatásai a több ezer évvel későbbi jövőben játszódnak, amikor az emberiség már szétszóródott az ismert világegyetemben. Ebben a korszakban hárman osztoznak a hatalmon. A nemesek tanácsa, vagyis a Lanzrad, az űrutazást és kereskedelmet irányító űrliga, és negyedik Sadampar is a császár. A történet központjában két nemesi család harca áll, az Atreidesek és a Harkonnenek között. Ha ez az alaphelyzet a trónok harcára emlékeztet, ne lepődj meg, mivel George R.R. Martin ismerített ihletet ebből a világból.
0: A Dűne világában mindenfajta gondolkodó gép használata szigorúan tilos a gépek esetleges lázadása miatt, ezért a legtöbb technológia az emberi elme erőforrásaira támaszkodik, így jöttek létre az úgynevezett mentátok, akik lényegében emberi számítógépnek is tekinthetők. A legfontosabb anyag azonban egy tudatmódosító erőforrás, a fűszer, ami amellett, hogy meghosszabbítja az életet és megváltoztatja a fogyasztó külsejét, lehetővé teszi, hogy a használója rövid ideig a jövőbe lásson. Emiatt pedig különösen fontos az űrliga számára, hiszen a navigátorok így találják meg a biztos utat a galaxison keresztül.
1: A fűszer ugyanakkor az egész univerzumban csak egyetlen planétán lelhető fel, az Arrakis nevű sivatag bolygón, amit leginkább csak Dűneként emlegetnek. Ezt a bolygót nem olyan egyszerű gyarmatosítani, mint ezt sokan hitték, mivel a száraz felszínen fűszer hatása alatt álló nomádok, a fremenek portyáznak, akiket indiánok ihlettek. A felszín alatt laknak a Dűne talán legikonikusabb alakjai, a hatalmas homokférgek, amik egy kis dobbanás hallatára is prédejük felé siklanak.
0: A sci-fi főszereplője Paul, aki az Atreides ház hercege, és egyfajta messiás szerepet tölt be a történetbe, mivel egyfolytában látomások gyötrik az Arrakisról és a fremenekről. Paul kénytelen elhagyni otthonát, mivel apja Leto Atreides azt a feladatot kapja a császártól, hogy ő feleljen a fűszerbányászatért az Arrakiszon. A kegyetlen Harkonnenek helyett, akiket az erősen félelmetes és erősen túlsúlyos Harkonnen báró irányít. Mikor az Atreides háza sivatag bolygóra érkezik, hatalmas tragédiák veszik a kezdetét, és hiába istenítik az őslakos fremenek, még Paul sem tudhatja biztosan, hogy az univerzum megváltója lesz belőle, vagy csak egy újabb könyörtelen uralkodó.
1: Ez lenne hát a Dűne szövevényes világa, ami a Star Wars mellett a modern sci-fik új jövője lehet. Ti láttátok már az új filmet? Írjátok meg Facebookon! 97.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bődi Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozsgeri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is.
0: Habozás nélkül a

0: is lehetne az Ázsiában szerepelni. Több mint valószínű, hogy ez vezetett oda, hogy fel is kerestek, és ajánlottak egy szereplési lehetőséget, aminek nagyon megörültem, tehát tényleg az első évad láttán életem vágya volt. Kipróbálni azt, hogy telefon, pénz, minden dolog nélkül tényleg kiraknak, egy ismeretlen országban el kell jutni A-ból B-be, nap mint nap újabb feladatokat kell teljesíteni, elsőként kell beírni, vagy legalább az első háromba legyél benne, hogy egyáltalán a medálokat össze tud gyűjteni. Számomra ez akkora élmény volt, és mindig is kíváncsi voltam, hogy egyáltalán ilyen helyzetben lesokkolok-e, lefagyok-e, vagy tényleg magamon felülkerekedve józan paraszt észre tudok-e gondolkodni, és csak a feladatra, illetve az előre mellett erre koncentrálni. Ezért is mondtam rá egyből azt, hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy kiussak, és ott is sejtáljak.
1: Mennyire volt megrendezett a műsor?
0: Még ha szerkesztő lennék, sem tudnám megválaszolni neked a kérdést. Én, mint versenyző, egyáltalán nem tapasztaltam, de még a csíráját sem annak, hogy megrendezik ezt a versenyt. Ha az All-Star-ra vetítjük, sport eseményt igazából nem nagyon tudsz megrendezni, tehát ott ez ugyanolyan, mintha ti kimennétek egy atlétika versenyről, hogy se tudjátok befolyásolni az eredményeket. Az Ázsiában sem tapasztaltam ugyanezt. Mindenki hajtott, ment, valakinek rosszabb napja volt, valakinek jobb napja volt, valaki szerencsével kelt föl, valaki nem, volt, hogy nekünk nem ment a stoppolás, azt sem tudott befolyásolni tényleg, de erre inkább azt mondom, hogy gyere, menjünk ki valahova közeli 100 kilométeres körzetben, és próbáljunk meg haza stoppolni. Hidd el, senki nem fog minket hazahozni amúgy. Nagyon nehéz a stoppolás amúgy, és az volt inkább, ami befolyásolta a beérkezési sorrendet, illetve az eredményeket. Minden más csak rajtunk múlott.
2: Voltál valamivel kapcsolatban félelmed?
0: Félelmem az Ázsiában. Mondjuk már az első nap, tehát én a rákokhoz biztos, hogy nem nyúltam volna be. Ott ugye volt egy ilyen kis vizes feladat, a rákok egyik csápjára volt rákötve egy kulcs, amivel ugye ki tudtunk nyitni egy lakatot. Hát én oda biztos, hogy nem nyúltam volna be, bár élethelyzete válogatja, biztos, hogy lett volna az a szituáció, amikor gond nélkül, illetve gondolkodás nélkül belenyúlok, de úgy nagyon félelmem nem volt, tényleg. Maximum az, hogy kiesek. Ez a legnagyobb. Ami aztán ugye meg is történt az első héten sajnos. Hát a szaglás az nem az erősségem. Itt gondolok a parfümök analizálására. Tényleg az egy nagyon nehéz feladat volt. De ugye a játékszabályokban meghatározottak szerint ugye Timivel volt lehetőségem visszamenni. Az egy nagyon jó páros volt. Nagyon jól teljesítettünk, én úgy gondolom. De a grúziai hajszán sem gondoltuk volna amúgy, hogy mérünk be utoljára. Az mondjuk egy igen kemény hajsza volt, már csak azért is, mert folyamatosan láttuk a másik kettő csapatot, tehát tényleg egymás mellett haladtunk el, egymás után teljesítettük a feladatot. Annyira szoros volt, hogy annyira benne volt az abszám, hogy nem is foglalkoztunk azzal tényleg, hogy most ki van mellettünk. Jó, oké, tudomást vettünk róla, de hajtottunk tovább, és hát ugye nem tudom, ki követte a műsort. Annyira szoros volt, hogy ugye Armanddal és Fannival, azaz nem az a lányjal futottunk egy olyan véghajrát. Megérdemelten nyerték meg azt a hajszát. 97.5 All the time.

0: Megfejtett táskaládió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigló Barnabás és Szépleki Emma. A Dobberman egy német kutyafajta, amely kitenyésztőjének Fredrik Lois Dobbermannak a nevét viseli. Karl Fredrik Lois Dobberman adószedő volt, de egyúttal ellátta a gyepmesteri és a sintéri teendőket is, így feladatai közé tartozott, hogy a kóborkutyákat befogja. Ezek közül választotta ki a legvadabb egyedeket, amelyeket párosztatások során felhasznált. A fajta tenyésztésében a legnagyobb szerepet az úgynevezett mészáros kutyák játszották, amelyek akkoriban egy tudatosan szelektált fajtának számított, amely a mai Rottweiler korai ősinek tekintendő.
1: Ezeket elsősorban Türingiában előforduló fekete rozsdabarna jegyekkel rendelkező juhászkutyákkal keresztezték. Dobberman ezeket a keverék egyedeket használta föl tenyésztő munkája során az 1870-es években. A ma ismert Dobberman jellegzetes fajta jegyei többnyire a Rottweiler, a német juhászkutya, a német pincser és a weimári vizsla fajtáktól kapta a tenyésztés során.
0: Alkalmazása. Ez a fajta nem csak mint éverjelző kutya, hanem mint őrzővédő feladatokra kiválóan alkalmas munkakutya és házi kutya került be a köztudatba, a 20. század elejétől pedig rendőrkutyaként is széles körben elterjedt. A Dobermann tenyésztés célja egy középnagy, erőteljes, izmos felépítésű kutya létrehozása, amely tömegessége mellett igen elegáns és nemes felépítésben testesül meg. A Dobermann napjainkban kísérő, védő és munkakutyaként alkalmazható, de a családi környezethez is kitűnően alkalmazkodik.
1: Általános leírása. Elegáns és nemes felépítésű, erős és szikár a testalkata. Régebben vágták a fülét és a farkát, ez a kupírozás. Hazánkban, úgy mint Európa legtöbb országában, az állatvédelmi törvény 2012. augusztus 1-jei hatályba lépésekor megtiltották a fül csonkolását mindenfajta esetében. A fajgondozó Németország módosította az addig érvényben lévő standardet, és 2016. augusztus 1-e óta az FCI által jóváhagyott standard fajta szerint is tilos a fül és a farok vágása.
0: Elfogadott szín. Fekete vagy barna tisztán körül határolt rozsdavörös jegyekkel. A kék és az Isabella színek nem elfogadottak. A Dobermann nagy mozgásigényű, igen okos és könnyen tanuló fajta. Szeret feladatokat végrehajtani, ezért minden egyeddel rendszeresen kell foglalkozni. Általában indokolatlanul áll agresszív kutya hírében, bár fontos, hogy már kölyök kora óta határozottan és következetesen neveljük. Könnyen képezhetők, engedelmesek, hűséges házőrzők. Nem csak bátrak, hanem éberek, mozgékonyak és energikusak is. Méretei. A kanok marmagassága 68-72 cm, a szukájé pedig 63-68 cm. Testtömegük 32-45 kg között van, várható élettartam pedig 10-14 évre tehető.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Új koncerthelyszín nyílik Londonban. Sokan utaznak össze. 6 éves kínai kislány állított fel új női világcsúcsot Rubik kocka kirakásában. A mikrofonnál Breznai Aura. Új koncerthelyszín nyílik Londonban. A Pink Floyd 1977-es lemeze az Animals híres borítójáról világhírűvé vált erőműben létesült koncerthelyszínt 600 fő befogadására tervezték. Különleges, egyszeri zenei eseményeket fognak itt tartani, amelyeket képben és hangban egyaránt rögzítenek és közvetítenek, írta a BBC.com. A létesítményben több kamera és hangfal van, mint bármely más hasonló méretű helyszínen a világban, mondta Oliver Schesser, az Apple Music alelnöke a közeli hetekben megnyíló intézményről. A mostani nyitás azért is érdekes, mert a londoni koncertzenei élet komoly nehézségekkel néz szembe. Tavaly nem kevesebb, mint 45 helyszín zárt be. Az okok a koronavírus járványig nyúlnak vissza. 2020 és 2025 között a költségek emelkedése, az életváltozások következtében mindegy 400 klub zárt be az Egyesült Királyságban. A londoni költségek magasabbak, mint az ország többi részén, és a gazdag technológiai cég megjelenése a színtéren aggodalommal tölti el a független helyek tulajdonosait. Másfélszer annyi magyar repül idén ősszel Európán kívülre, mint egy évvel korábban. Legalábbis ez derül ki a kiwi.com szeptember közepéig leadott foglalási adatai alapján. 2026 őszén 50,6%-kal több magyar repül Európán túlra, mint tavaly ilyenkor. Az őszi toplistát Törökország vezeti, ahová 47%-kal többen foglaltak, mint egy évvel korábban. A második Egyiptom 8%-os növekedéssel, a harmadik pedig az Amerikai Egyesült Államok, ahová 40%-kal több magyar utas foglalt, mint tavaly. A negyedik helyen álló Marokkóba már több mint kétszer annyian foglaltak, mint tavaly ősszel. Az első 10-ben 5 távolabbi ázsiai úti cél, Tájföld, Indonézia, Vietnám, Kína és Japán is szerepel. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3-szoros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a CCTV kínai állami televízió kedden. A Wuhanban és Guangzhouban rendezett versenyeken a kislány 5 kirakás átlagideje alapján előbb 4,52 másodperces, majd 4,27 másodperces eredményt ért el. A 4,27 másodperces átlaggal Lian Yunxie lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. Szeptember 27-ig tart nyitva és várja a látogatókat a Szent II. János Pál pápa életművét bemutató páratlan kiállítás, amelyen szeptember 23-án az utolsó kurátori tálatvezetésen is részt vehetünk. A korábban soha nem látott, különleges tálat, személyes tárgyak, erekék, ritkaságok által mutatják be a néhai katolikus egyház fő örökségét, életszentségét és a világtörténelemre gyakorolt hatását.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Az Alba Régia Atlétikai Klub fiataljai összesen 16 érmet szereztek, 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet az U15 és az U16-os korosztály országos bajnokságán. A legtöbb aranyérem és dobogós helyezés is a székesfehérváriaké. A bajnoki címek, a dobogós helyezések és a több versenyszámban elért eredmények válogatottak szerint az Arak atlétái zárták a legsikeresebben a hétvégét.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 20 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A világ legnagyobb természeti katasztrófái. A legnagyobb katasztrófa nem csak a mosogatógép bedöglése lehet, vannak annál sokkal rosszabb katasztrófák, mert elismerem, az is elég kellemetlen. De azért, ha több méteres víz tör be a lakásodba, vagy ha egy széltörcsér kezdi szétszedni azt, lehet, hogy nem a mosogatógépre fogsz gondolni, hanem arra, hogy mindjárt meghalsz.
1: A legnagyobb cunami, amit eddig észlelt az emberiség, az Lituja partjait érte el. Az 524 méter magas hullám letarolta az egész környéket. Vannak olyan emberek, akik egy méteres hullámoktól is félnek, nemhogy 524 méterestől. El sem lehet képzelni, hogy ez milyen magas. Az ilyen esetek még a legfantáziadúsabb emberek agysejtjeit is megdolgozzák. Segítek! Az 524 méteres cunami akkora, hogy még New Yorkban az Empire State Buildinget is simán letarolná. Szerintem mindenki frászt kapott, amikor a víz egyszer csak csettintésre megjelent, mindez 524 méterével teljesen eltakarhatta a napot. Egyébként a megacunamit egy földrengés okozta, ami földcsúszamlást okozott. Többen is meghaltak.
0: A legnagyobb hurrikán az Ida és a Laura néven ismert hatalmas szélvihar, amik akár 150 mérföld per óra gyorsasággal is foroghattak. Az Ida hurrikán legutóbb Louisianában csapott le. Rengeteg épületet döntött romba és életeket veszélyeztetett. Az emberek nagyon unatkozhattak, amíg tartott a hurrikán, hiszen áram sem volt, így megölhette őket az unalom, amíg arra vártak, hogy végre legyen a katasztrófának. Végül is vagy az uralomba haltak bele, vagy a hurrikánba. A hurrikán mindig veszélyes, de ha eléri a 4-es, esetleg az 5-ös fokozatot, mindenki szeleljen el, vagy viharozzon a világ másik felére, vagy bújjon el. Sajnos egy 5-ös erősségű hurrikántól még a pincében sem vagy biztonságban. Simán átrendezi a környéket, fákat írt, a házakat pedig arrébb teszi pársarokkal. Ha mondjuk át akarsz költözni a város másik felére, de házzal együtt, akkor a hurrikán a legnem biztonságosabb költözhető cég.
1: A legnagyobb vulkánkitörés a Tamboránál történt, ami Indonéziában található. Ez 208 éve, 1815 áprilisában volt. Több százezer áldozatot követelt, és még fagyot is okozott, a Tambora fagyot, ami évekig 3-4 fokos lehűléshez vezetett. 1816, vagyis a kitörés utáni év úgy vonult be a történelembe, hogy az év, amikor nem volt nyár.
0: Kb. 60 éve 1960. május 22-én pattant ki Chile partjainál az eddig feljegyzett legnagyobb, a Richter skálán 9,5-ös erősségű földrengés, amely több ezer ember halálát okozta. Az elemi csapás nyomán keletkezett szökőár pusztított Hawaii szigetén és Japánban is, a Fülöp-szigetek és Ausztrália is érzékelte a következményeit, ami persze megint nem kímélte az embereket. Nekem úgy tűnik, eléggé rájár az úr szegény emberiségre. Pekünkre még nem találtak az ilyen katasztrófákra állandó megoldást, de nem is olyan gyakoriak ezek, hogy elrepítsék az iskolát random, vagy hasonló kellemes dolgokat műveljenek.
2: 9, 7, 5, Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin, Garamvölgyi Glória Bella és Radics Dorka Hiromi. Nézzünk bele a delfinek világába. A delfin az egyik legjátékosabb és kedveltebb vízi emlősünk. A Földön mindenhol vannak olyan emberek, akik rajonganak értük. De most, hogy jobban megismertük őket, kezd úgy tűnni, hogy a delfin különleges intelligenciával rendelkezik.
1: A delfin több tudományos egyetem is kutatja, és kimutatták, hogy az ő agyuk az eddigi legfejlettebb az emlősök között. Sőt, azt is kijelentették, hogy agyuknak az a fele, mi a gondolkodásért és az érzelmekért felelős, nagyobb, mint a többi. A tudósok és még sok más ember szerint is etikátlan a delfineket emberi szórakoztatásra használni, fogságban tartani vagy megölni, mert a delfin tulajdonképpen olyan intelligenciával rendelkezik, mint egy ember, és úgy is kéne rá tekintenünk, mint egy emberre.
2: Sokan tudják, hogy a delfinek hangokat használnak a térbeli tájékozódáshoz, de úgy tűnik felépítettek egy kommunikációs rendszert is. Sok hangot és vokalizációt használnak, valamint testi érintkezést és testbeszédet is. De képesek megtanulni egymás jeleit, hogy kommunikálni tudjanak. A tudósok továbbra sem pártolják, hogy egyes helyeken azért öljék őket, mert finom ételnek számítanak. Ezek közé a helyek közé tartozik például Japán, Peru, a Salamon-szigetek és a Feröer-szigetek. Itt több ezer delfint ölnek le évente.
0: De most térjünk át egy ritkább példányra. A rózsaszín delfin egy egyszerű delfin, csak hogy rózsaszín színe miatt igen ritka. A hivatalos magyar neve keleti delfin, de hívják gadamunak is. Főleg a trópusi és szubtrópusi tengerekben és folyópartokon élnek.
1: Minden keleti delfin feketének születik, de fokozatosan kifehérednek, így felnőtt korukra teljesen fehérek lesznek. A kínai partok közelében élő delfinek azonban rózsaszínek, és ez nem a bőrüket érő pigmentnek, hanem a hőmérséklet szabályozás miatt túlfejlődött véredényeiknek köszönhető.
2: Samuel Hung, a hongkongi delfinekkel foglalkozó állatvédő szervezet vezetője szerint, ha elkezdődik a hongkongi repülőtér építése, a delfinek végleg eltűnnek. 2003-ban 158 egyedet, idén viszont csak kb. 60 delfint számoltak. Nem tudják, hogy a többi elúszott-e, vagy meghalt. De pusztulásukban nagy szerepet játszott a Makaóval összekötő 50 kilométeres híd építése, a túlhalászat és a vízszennyezés.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Egy sziget, ahol az emberek eltűnnek. Sok titokzatos hely van a világon, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Különböző furcsa jelenségek esnek meg ezeken a helyeken, például különös fények vagy levegőben lebegő tárgyak mutatkoznak. Az emberi eltűnések az ilyen helyeken nem ritkák. Az Enlightened sziget erről is híres. Helyi neve szigetet jelent, ahonnan senki nem tér vissza. A Kenolában található Rudolf-tó közepén helyezkedik el. Ezt a szigetet nagyon egyszerűen meg lehet közelíteni egy egyszerű tutallyal. Ennek ellenére senki nem ér rajta, sőt a természet feletti kutatók sem látogatják meg soha.
1: Állítólag, aki sokat tartózkodik ezen a szigeten, lehet, hogy nem tér vissza többé. A helyiek szerint az ősi időkben volt itt egy egész falu, majd 1630-ban hirtelen eltűnt az összes benne lakó ember. Egyes vélemények szerint a szigeten van egy tüzes barlang, ahová az emberek akaratlanul bemennek, és amelyben örökre eltűnnek. De vannak más vélemények is arról, mi történik a titokzatos szigeten. A különböző időkben mindig akad bátor ember, aki megpróbált a szigeten letelepedni.
0: Az elmúló törzs benszülöttjei egy ideig a szigeten éltek, és úgy tűnt, minden rendben van velük. Aztán a telepesek egyszer csak nem mentek többet a tópart közelébe, és amikor egy másik falu lakói elmentek felkeresni szomszédaikat, kiderült, hogy nyomuk veszett. A sziget ismét lakatlan volt. Ugyanakkor a házak megmaradtak, és az edények is érintetlenül hevertek szerte szét. A 18. században a sziget holland és német felfedezőket vonzott be. Nem hallgatták meg a helyi lakosok figyelmeztetéseit, és a szigetre mentek. Senki nem látta őket többé.
1: Az utóbbi időkben, 1935-ben kutatók látogattak el a szigetre. Az angol tudósok Vivian Foss vezetésével érkeztek, és ketten átmentek a szigetre. Mivel egy ideje nem jött hír tőlük, Foss mentő csapatokat küldött utánok, de azok sem találták meg őket. Mindezek után repülőgépeket küldtek a sziget fölé. A gépről két teljes napig böngészték a területet, de emberi jelenlétnek nyomát sem látták. Soha nem találták meg az eltűnt európaiakat. Óriási jutalmat kínáltak a helyi törzseknek a kutatók megtalálása érdekében, de azok nem voltak hajlandók segíteni. Jelenleg csak krokodilok, kígyók és vadkecskék élnek a szigeten.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéjéből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya Luca és Pitman Titanilla. A mai adásban megtudhatjátok, hogy hogyan bánjunk a lovakkal. A lovakkal pont úgy kell bánni, mint az emberekkel. Szépen. Monty Roberts élő legenda a lovas világban. Módszere egészen új alapokra helyezte a ló és az ember közötti kapcsolatot. Kommunikációin alapuló erőszakmentes technikáit instrukcióira közvetítik szerte a világon. Az ember legjobb barátja a kutya után a ló. Mégis róluk nem sok mindent tudunk. Sokan vannak, akiknek az életük a lovaglás, míg mások nem is kedvelik ezeket az állatokat. De csak azért, mert nem ismerik őket. Sok állatról, köztük a lovakról is az emberek úgy formálnak véleményt, hogy nem is ismerik őket.
1: Most pedig megosztunk veletek pár tudnivalót a lovakról. A legtöbb ló 25-35 éves koráig él. A világ legidősebb lova Old Billy névre hallgatott, és 62 éves korában múlt ki. A legtöbb esetben a csikók hajnalban születnek. Születésük után 1-2 órával már lábra állnak és járni kezdenek. A csikók 3-4 éves korukig nőnek. A lovak nem képesek szájon át lélegezni. Egy ló képes 45 liter vizet meginni naponta. A ló tud járni, ügetni, vágtatni és galoppozni. A ló látja a színeket.
0: Egyszerre két irányba is lát. Szemük nagyobb, mint a többi más állaté. A fej két oldalán helyezkednek el, és nem előre nézőek. A szemek szabadon mozognak, mindkét szemüket külön tudják használni. Tehát a ló képes egy időben látni testének a két oldalán történő eseményeket. Mind emellett képes mindkét szemével egy irányba fókuszálni, így biztosítva a távolba látást. A ló az emberi beszédből nem a szavakat, hanem a hangsúlyokat ismeri föl. A lovak tudnak arckifejezésekkel is kommunikálni. Hangulatukat orrukkal, fülükkel és szemükkel fejezik ki.
1: A lovak mindaz öt érzékkel rendelkeznek. Fellett az íz, tapintás, hallás, szaglás és a látás érzékelésük. A lovaknál felfedezhető még egy titokzatos hatodik érzékelés, amely a tájékozódásban segíti őket, és ez igen hangsúlyosan jelentkezik náluk, viszont rendkívül ritka az embernél. A ló nem nevet. Amikor felemeli felső ajkát, vicces látványt nyújt, amit sokan nevetésnek, grimasznak vélnek. Ez a viselkedés azonban az úgynevezett Flaherty reakció. Ez az állatoknál előforduló viselkedési forma, melynek célja a feromonok és más illatanyagok továbbítása. Tehát ez nem a ló mosolya, hanem a ló szaga. A lovak meg tudják különböztetni az emberi hangból áradó érzelmeket. A lovak kedvelik a zenét, de ízlésüknek leginkább a nyugtató vagy vidám hangszeres zene felel meg. A hangos dübörgő zene, mint a rock, izgatottá teszi őket.
0: 180 fokban tudják mozgatni a fülüket, melyet 10 különböző izom mozgat, ezáltal képesek bizonyos hangok irányába orientálni a hallásukat. Fülüket az egymás közötti kommunikációhoz is használják. Egy nap 45 percre fekszik le. A lovak fekve több energiát használnak el. Körülbelül 4 órát alszanak és képesek állva is aludni, mert ilyenkor ízületeik egyedi módon rögzülnek. A lófogazata nagyobb helyet foglal el a koponyájában, mint az agya. A lófogazata elárulja az állat életkorát. Hasonlóan a rágcsálókhoz, a lovak nem tudnak hányni, ezért a toxikus anyagok nehezebben szabadulnak a szervezetükből.
1: A ló memóriája olyan, mint az elefánté. 10 év elteltével is pontosan emlékszik, hogyan reagált egy adott helyzetre, még akkor is, ha közben egyetlen egyszer sem került hasonló szituációba. Mindenki felett Camargue ló fehér. Ez azért különös, mert feketén jönnek világra. Bármilyen mintát a ló homlokán csillagnak nevezünk, mindenmilyen az alakja. A lovak lehetnek tarkák vagy egyszínűek. Általában fekete, pej, krém vagy szürke színűek. Végül jöjjön pár extra érdekesség a lovakról. A világon élt legmagasabb ló Samson volt a maga 215 cm-es marmagasságával.
0: A ló patája olyan, mint a köröm, folyamatosan nő és rendszeresen vágni kell.
1: Tudtad, hogy a lovak is szeretnek puszítani ugyanúgy, mint a kutyák vagy a cicák? Lehet, hogy megnyalnak, de valószínűbb, ha gyengéden az arcodhoz élesztik a pofájukat, esetleg megragadnak az ajkaikkal. Ilyenkor azt mondják neked, szeretlek, adsz nekem egy almát.
0: Tudjátok, hogy miért a lovak bal oldaláról szállunk fel? Ezzel a szokással egy régi magyar hagyományt őrzünk meg. Régen a lovas huszárok a kardjukat a bal oldalukra tették. Ezért a másik oldalról nehézkes lett volna a felszállás.
1: Közel 160 fajtát ismerünk a világon, de ezek közül egyedülálló az alapteli vér, mely a legtisztább vérű lófajta.
0: A ló sokkal intelligensebb, mint azt sokan feltételezik. Egyes lovak képesek kinyitni a karám, vagy az istálló ajtaját és kiengedni a többi lovat.
2: 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ottgen Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax motor elnevezésű cég kezdte meg a jármű gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km/h sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rolleresekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.

0: 97 a Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ősze Botond és Fekete Hanna. Vajon meg lehet menteni a kipusztulástól az északi fehér orszarvúkat?
1: Az a hír járt a 2018-ban, hogy meghalt az utolsó hím orszarvú, ami nem teljesen volt igaz. Az orszarvúaknak nagyon sok alfaja van, a legtöbb közülük már csak rezervátumokban található meg nagy számban, de még nyomokban a vadonszavannáin is felbukkannak. Tényleg elhunyt Szudán, aki az utolsó hím északi fehér orszarvú volt, ezzel magára hagyva a kettő magányos nőstény példányt, anyát és lányát.
0: Már Szudán életben tartása is egésznapos fegyveres őrzést igényelt az orvadászok veszélye miatt. 45 évet élt, végül izmai degenerációi és bőrbetegsége miatt annyi szenvedés volt számára, hogy 2018 márciusában elaltatták.
1: 2014-ben tudósok felfedezték, hogy az akkor 20 éves Fatu nem tud természetes úton teherbe esni. Nemrégiben az is kiderült, hogy anyjának egy nagy daganat van a hasában, a bal pete fészke mellett, ami veszélyezteti a petegyűjtési folyamatot. 2020. decemberében a BioRescue 14 pete sejtet gyűjtött be Fatutól.
0: Olaszországba szállították a petéket, majd egy 1980-ban született pika fagyasztott spermájával megtermékenyítették. Összesen 5 élő megtermékenyült embrió volt a művelet végére. Bár Sunny az anyjuk meghalt, és Fatu nem tud teherbe esni, a tudomány ezt a páros az északi fehér orszarvúak jövőjének keresztelte.
1: Ha már a kihalóban lévő állatokról van szó, nézzünk meg egy pár

0: Párállatfaj, melynek drasztikusan csökkent létszáma az elmúlt pár évben, borneói oráng után, amiből csak nem 1500 példány maradt. Cross folyó menti gorilla, ami a 10 legveszélyeztetettebb állatok közé tartozik, 300 példánnyal. Szumátrai tigris, amiből csak nem 400 példány maradt. Szumátrai elefánt, amiből csak nem 3000 példány maradt.
1: A kontyosunda már lényegében az eltűnés szélén áll, és a kutatók szerint emlősfajok százai halhatnak ki az elkövetkezendő 80 évben. A koalák például a stressz fenyegeti a leginkább. Így például 30 éven belül eltűnhet a mezei hörcsök, de akadnak jó hírek is. Például a kihalás szélén álló javai orszarú állománya lassan növekszik, de Ausztráliába is telepítik vissza a kihalt tasmán ördögöt.
2: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Tudod, hogy milyen tragikus élete is volt József Attilának? 1905-ben született Budapesten. Félárvaként nőtt fel, mivel az apja 3 éves korában magára hagyta őt, 2 lány testvérét és édesanyját. Az asszony, Pőce Borbála, mindenkinek azt mondta, hogy férje Amerikába vándorolt, hogy segítsen a családjának. De ez hazugság volt. Igazából a férfi Romániába ment, és új családot alapított, a régit elfelejtve. A gyerekek anyja úri házakhoz járt mosni, takarítani, vasalni. Egy nap alá téve dolgozott, de így sem tudta eltartani a családját, és még az albérletet sem tudta kifizetni, ezért folyamatosan költöztek.
1: Amikor Attila 5 éves volt, ő és egyik testvére, Etus, az Országos Gyermekvédőligához került. Ők Ücsödre küldték őket, ahol egy parasztgazda háza körül segítettek eltartásért cserében.

0: Itt viszont azt mondták neki, hogy nem létezik az a név, hogy Attila, ezért új nevet kapott. 7 évesen a testvérével együtt hazatért. Ám anyjukat munka közben súlyos baleset érte, pénzünk hamar elfogyott, és a külváros nyomorgó szegényei közé kényszerültek. A kisiskolás József Attila szeretett volna pénzt keresni, így a pénzkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel is megismerkedett.
1: A fiú 1914-ben próbálkozott meg az öngyilkossággal, miután összeveszett nővérével. Lukővel akarta megmérgezni magát, de tévedésből keményítőt ivott. Ugyanebben az évben anyja betegségeinek első jelei kezdtek mutatkozni, méhrákja lett. 5 év múlva szabadszálláson érte a hír József Attilát, hogy szeretett édesanyja meghalt. Ő és Etus a legidősebb testvérükhöz és férjéhez Makai Ödönhöz kerültek. 1920-ban magánvizsgát tett a polgári iskola 4. osztályából. Ugyanebben az évben gyámja beiratta egy gimnáziumba, amit 3 év múlva abbahagyott, ezért gyámja megvonta tőle a támogatást, hogy jobb útra térítse.
0: Ezek után Eszperzit Jánosnál kap szállást, vagy más barátainál húzza meg magát. Kizárólag a művészetnek akar élni, és ezek is lettek a legtermékenyebb évei. Lázadó Krisztus című művéért 8 hónap fokházat és 200 000 korona pénzbüntetésre ítélték istengyalázás miatt. Később végül felmentették, a sajtó sokat foglalkozott a perével, ezáltal pedig sokan megismerhették.
1: Barátai és családja szavára hallgatva egyetemre ment, az egyetem alatt írta meg Tiszta szívvel című versét, erről a versről tudomást szerzett Horgár Antal, egyetemi professzor is, aki ezért ki akarta csapatni az egyetemről. József Attila ezt hatalmas sértésként élte meg, és végül nem is fejezte be az egyetemet. Bécsbe utazott, ahol beiratkozott egy egyetemre, és megismerkedett többek között Hatvani Lajossal és Ignotusszal. Később Párizsba is kiutazott. Itt folytatta a megszokott bohém és nélkülözéssel teli életét. Kapcsolatba került a francia kommunista párt magyar szekciójával. 1927-ben tért újra haza nagy tervekkel. Beiratkozott a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, és kiadta a 3. verseskötetét.
0: József Attilának Vágó Márta volt az első nagy szerelme. Itt érezhette, hogy milyen viszont kölcsönös ragaszkodás. Szinte euforikus állapotba került, Márta családja viszont csak akkor egyezett volna bele a kapcsolatukba, ha Attila biztos állást vállal, amire képtelen volt. Ezek után szerelme Londonba költözött, Szántó Judittal talán csak az első szerelmét akarta elfelejteni. Hiszen a szomorú igazság az, hogy soha nem írt verset a nő számára. Talán az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, a közös nyomor volt. Mivel a pénz, amit kerestek, sokszor arra sem volt elég, hogy egyenek. Judit egyszer megtalálta a költő egy másik nőhöz írt versét, ezért a végső elkeseredésében megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mint később kiderült, a nő és József Attila között semmi nem történt. 3. szerelme pszichiátere volt, hozzá több verset is írt. Ezek a versek egy lelki beteg ember kapaszkodásai voltak egy nőbe, aki meghallgatja és megbocsát neki. Feltehetőleg borderline személyiségzavarra is küzdött, de ezt nem tudják pontosan. Kapcsolata a terapeutával annyira megromlott, hogy késsel támadt a nőre. Ezután egy Kozmutca Flóra nevű gyógypedagógusba szeretett bele. Ismételtem viszonzatlanul, hiszen vágyait inkább tünetekként lehetett értékelni.
1: Egy új munka miatt akart volna Pestre menni, ám számára már nem volt hely az autóban. Az egyik utas kinyitotta az ajtót, és azt mondta, látod Attila, itt még egy kutya sem férne el. Ez a tréfásnak szent megjegyzés szíven ütötte a beteg embert, aki bizonyítani akart a barátainak, hogy nincs semmi baja. Másnap 1937. december 3-án este felé sétálni indult, és a Balatonszárszói vasútállomáson elütötte egy vonat. A halálának körülményei nem tisztázottak, a rendőrségi jelentés szerint baleset történt, de sokak szerint öngyilkosság.
0: Ugyancsak 32 évet élt, és utódja nem született, költészete talán örökre meghatározta a magyar irodalmat. Hihetetlenül tehetséges volt, mégis egész életében szenvedett. Nélkülöznie kellett. Az igazi boldog kiteljesedett szerelmet soha nem tapasztalhatta meg igazán. Élete, amilyen szörnyű és hányattatott volt, művei legalább olyan gyönyörűek és örök életűek. 97.5 All the time.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 2 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Rettet betegségekre figyelmeztethet a körmünk. Taylor Swift lehet az MTV VMA történetének legtöbb díjjal kitüntetett előadója. Csak egyetlen ismert élő példán létezik az újonnan felfedezett Leopardus tilkaióból. A mikrofonnál Breznai Aura. Hasznos figyelmeztető jele lehet az egészségi állapotunk romlásának a körömhold, vagyis a lunula elszíneződése, írja a Science Alert egy friss kutatásra hivatkozva. Az American Journal of the Medical Sciences című szaklapban megjelent esettanulmányok áttekintésében a Rogers New Jersey Orvosi Egyetem kutatói arra jutottak, hogy amennyiben a lunulák a normál fehér szín helyett pirossá válnak, az komoly betegségeket jelezhet előre, többek között a kötőszöveti betegségeket, a szívelégtelenséget, a májcirrózist és akár reumatoid artritiszt is. A kutatók hangsúlyozták a korábbi tanulmányok alapján, hogy az elszíneződött körömszakaszok összefüggésben a krónikus betegségek mellett alopecia areatával, vagyis foltos hajhullással küzdő embereknél és szénmonoxid mérgezés szenvedett alanyoknál is feltűntek. Taylor Swift lehet az MTV VMA történetének legtöbb díjjal kitüntetett előadója. Idén Swift MTV díjainak száma 31-re emelkedhet, amivel ő válhat a díjátadó történetének legtöbb elismeréssel rendelkező előadójává. Az énekesnő jelenleg Beyoncéval holtversenyben tartja a rekordot. Mindkettőjüknek 30 MTV VMA díja van. A legtöbb MTV elismeréssel rendelkező férfi előadó Eminem, aki eddig 15 díjat nyert. Az új elismerést, az Artist Director Honort olyan előadóknak ítélik oda, akik a kamera mögött végzett munkájukkal kitágítják a zenei videóklipek nyújtotta lehetőségeket, és hozzájárulnak a vizuális történetmesélés fejlődéséhez, közölték a szervezők. A kutatók megerősítették, hogy Bolívia sűrű erdeiben egy eddig ismeretlen vadmacskafaj él. A felfedezés azt mutatja, hogy a természet még napjainkban is rejthet a tudomány számára ismeretlen emlősfajokat. A kisméretű, foltos vadmacska nagyjából házi macska méretű, és hosszú időn át észrevétlen maradt. Ennek oka, hogy külseje rendkívül hasonlít a térségben élő más vadmacskafajokéhoz. A tudósok azt remélik, hogy a felfedezés nagyobb figyelmet irányít a tigrismacskák védelmére. A kutatók számára éppen a DNS elemzések tették lehetővé annak megállapítását, hogy az állat valójában egy önálló faj képviselője. Amerikában engedélyezték az első teljesen önálló vérvételi robotot, az Alettát, ami nem csak megkeresi a vénát, de le is fertőtlenít, szúr, és még a kötést is felteszi a végén. A dolog lényege, hogy egyetlen szakember akár 3 ilyen gépet is felügyelhet egyszerre, ami forradalmasíthatja a hosszú sorokkal és munkaerőhiánnyal küzdő laborokat, írta az egészségkalauz.hu. Az amerikai élelmiszer és gyógyszerügyi hivatal augusztusban adta ki a történelmi de novo engedélyt, amivel egy teljesen új orvostechnikai eszközkategóriát teremtett. A páciensnek csak be kell helyeznie a karját, a több